0: eseményeiről Horvátországban. A labdarúgó világbajnokság késő esti és hajnali mérkőzései felborították a horvát munkavállalók egy részének a napirendjét. A megkérdezettek 9%-a elismerte, hogy egy mérkőzés miatt elkésett a munkahelyéről, további 5% pedig szabadságot vett ki, hogy kövesse a tornát. Horvátország július 2-án búcsúzott a világbajnokságtól, miután a legjobb 32 között 2-1-re kikapott Portugáliától. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben vagy dohányboltokban. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik. A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezeket gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálás kíséri. Hasonló intézkedés bevezetését Split és Zadar is tervezi. Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. További lokális záporok, zivatarok várhatók, de reggel délelőtt a Dunántúl egyes részein eső is lehet, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30-35 fok között várható.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabu.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.
2: Köszönöm.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Hol vagy?
1: Otthon?
0: Úton?
1: Munkában?
0: Mindenütt veled van!
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: A fel a napom szomorúság, aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

0: reggel 3 óra van.
1: A fesztiválokon folytatódik a bőrrák szűrési program. A lakáspiac a megfizethetőség határához közelít. Csütörtökön a felhők mellett több órára kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek!
1: Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát, ezt a fideszes képviselő Facebook oldalán közölte szerdán. Hozzátette, a cég az elmúlt 20 év szerint egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és az új energiájú járművek világ első gyártója. Az MTI a BYD Magyarországtól azt az információt kapta, hogy Szijjártó Péter globális nemzetközi pozíciót tölt majd be, és nem lesz része a magyarországi vállalatvezetésnek. Az idei első féléves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte a Duna House a friss ingatlanpiaci barométere alapján kedden az MT-vel. A vevői és az eladói oldal együtt egyértelmű képet ad, a befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról, a vételi oldalon visszahúzódnak, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelennek meg, ismertette a Duna House. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrákszűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg. Az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyajegy szűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt és havonta egyszer vizsgálja át a teljes felületét. Megkezdődött a szülő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé a szülő ültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik például, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kék szőlő fajtáknál vörösödés figyelhető.

0: meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kedden az MT-vel. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy gyanú esetén a tüneteket haladéktalanul jelezni kell a területileg illetékes kormányhivatalnak, valamint a NABIH-nek, hiszen a betegség korai felismerése és a gyors intézkedés alapvető feltétele a fertőzés terjedésének lassításának. Csütörtök reggel nyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap, helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14-21, délután 28-35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel. Félix század.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszám gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. 93.4. Rádió Dabas.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Életdöntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Én csak hajnali négy óra van. Leváltották a NAV két vezetőjét. Kihívások elé állítja Európát a népesség öregedése. Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Leváltották a NAV két vezetőjét. Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az MTI megkeresésére a NAV közölte, a felmentés a Hivatali Bűnügyi Főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesre és a központi nyomozó főosztály vezetőjére vonatkozik. A HVG 360 szerdán megjelent cikke szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj üggyel. A két érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettes és Tóth Márk főosztályvezető. Ezt a NAV nem erősítette meg az MTI-nek. Kihívások elé állítja Európát a népesség öregedése. Európa népessége várhatóan csökkenni és öregedni fog, ami kihívások elé állítja a munkaerőpiacot, az egészségügyi ellátást, a gondozási rendszereket és az államháztartásokat is, közölte a demográfia átalakulásáról szóló jelentésben az Európai Bizottság kedden. A gondozásra, lakhatásra és a regionális fejlesztésre irányuló célzott politikák révén az EU segíti a tagállamokat a demográfiai változás hatásainak enyhítésében, írták. Emmanuel Macron francia elnök meghívására Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter képviselte Magyarországot a Franciaország nemzeti ünnepe alkalmából rendezett hivatalos ünnepségeken Párizsban, közölte a külügyminisztérium kedden az MTI-vel. Mint írták, az idei katonai díszszemlén 35 ország vett részt katonai kontingenssel. Magyarországot a Magyar Honvédség több mint 15 katonája képviselte. A minisztérium közleményében emlékeztetett a július 14-i nemzeti ünnep Bastille erőd börtön 1789-es elfoglalásának állít emléket, amely a francia forradalom kezdetének meghatározó eseménye volt. Az ünnep a szabadság, a polgári jogok és a demokratikus értékek melletti kiállás jelképe. A Colosseum ókori római amfiteátrum előzetes foglalása 25 fős csoportokban este 8 és 11 óra között az idén nyáron is látogatható kettől. A Colosseum régészeti park sajtóközleménye szerint az esti nyitvatartás segít elkerülni a nyári napok legforróbb óráit és a tömeget, élvezetes és rendkívüli élményt kínálva az olasz és külföldi látogatók számára. Az Egy éjszaka a Colosseumban című vezetett látogatás 60 percig tart, és érinti az amfiteátrum földszinti és emeleti részeit, amelyekről a sötétben kivilágított aréna teljesen más látványt nyújt, mint nappali fényben. A csoportok láthatják a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is. Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható.

0: További lokális záporok, zivatarok várhatók, de reggel délelőtt a Dunántúl egyes részein eső is lehet, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30-35 fok között várható.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
3: Szép napot, ez a Rádió Dabas heti Top 20-as slágerlista, én pedig Kis György Krisztián vagyok. A következő két órában pedig visszaszámoljuk a hét legnagyobb kedvenceit egészen az első helyig. 20 olyan dal következik, amelyeket a legtöbbet hallgattatok, kerestetek és szeretetek az elmúlt napokban. Kezdjük már is a listát a végéről, és már is egy érdekesség Lady Gagáról. Kevesen tudják, hogy pályája elején New York klubjaiban lépett fel, ahol sokszor saját maga cipelte a hangszereit és építette fel a színpadot. A kitartása legendás, ma pedig már a világ egyik legsikeresebb előadója, aki Oscar, Golden Globe és többszörös Grammy-díjas művész is. A Dead Dance ismét megmutatja, hogy Gaga folyamatosan képes megújulni. Már is ezzel kezdünk a 20. helyen. Aztán 19. helyen Zola, Sehova se passzolok. 18. helyen lesz majd a Hurts és a Purple Disco Machine közöse, a Wonderful Life. Aztán 17. helyen Ray és a Where is My Husband, még a 16. helyre került a Halott pénz, és újdonságuk a gyerekek.
1: Ezen a héten
2: ez a dal a 20. A 20.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Viccink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórus betonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Viccink Tüzép. Jó neked!
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
3: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
3: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Folytatjuk már is a visszaszámlálást itt a Top 20-ban. Taylor Swift ismét bebizonyította, hogy szinte bármihez nyúl, abból sláger lesz. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy rajongói hónapokon keresztül képesek megfejteni az általa elrejtett apró utalásokat a klippekben és a közösségi oldalain. Olyan sok easter egget rejtett el, hogy az már külön közösségi sport lett az interneten. A The Fate of Ophelia is rengeteg találgatást indított el, ezt hallgatjuk meg a 15. helyen. 14. a héten Harry Styles és az American Girls, még 13. helyre Dash és Young Fly került az Ó Mamával.
3: A Top 20-ban
1: ez a dal a 15.
5: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Ophelia. 93.4
3: Rádió Dabas.

0: Már a top 12-ben járunk, ahol találjuk elsőként Anatort és a 54 Ultrát a Talk to You-val. Jennifer Lopez és David Guetta neve külön-külön is garancia a klub hangulatra. Guetta az elmúlt 20 év egyik legsikeresebb DJ-je lett, Jennifer Lopez pedig még mindig ugyanazzal az energiával áll színpadra, mint karrierje kezdetén. Kettőjük közös dala, ezért is robbant nagyot, 11. helyen. Találod a Save Me Tonight-ot.
1: Ezen a héten,

0: Ennyi volt az első 10 helyezettünk, pontosabban a 20-tól a 11. helyig jutottunk el. A legizgalmasabb rész azonban még csak most következik, hiszen hamarosan belépünk a top 10-be. Vajon ki lesz a hét legnagyobb kedvence? Maradjatok velünk a Rádió Dabason, mert hamarosan folytatjuk a visszaszámlálást.
1: Ennek a dalnak
2: minden esélye megvan arra,
1: hogy jövő héten bekerüljön a top 20-ba.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Stagnál a pollen helyzet, szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei. Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Stagnál a pollen helyzet. A pázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szintet ér el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hárs, a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül az utifű, a lórom, a kenderfélék, a libatokfélék és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma magas szintet érhet el. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid kiemelte, az elmúlt napokban kezdték meg a működésüket az első készenléti járművek. Feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszíne érjenek, segítsék a forgalomirányítást és az utastájékoztatást. Hozzátette, Budapesten a BKK-nál ez már régóta bevált gyakorlat, az Osztrák Vasút Társaság hasonló rendszert működtet. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrákszűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg. Az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyajegy szűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt és havonta egyszer vizsgálja át a teljes felületét. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben vagy dohányboltokban. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik. A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezeket gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálása kíséri. Hasonló intézkedés bevezetését Split és Zadar is tervezi. Csütörtök reggel nyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14-21, délután 28-35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked.
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Egy újabb óra, és már is folytatódik a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája. Én Kis György Krisztián vagyok, és érkezzen a Top 10. Bruno Marsról sokan tudják, hogy elképesztő showman, de

0: Azt már kevesebben, hogy már 4 éves korában Elvis Presley imitátorként lépett fel Hawaiian, innen vezetett az út a világ legnagyobb stúdiójáig, majd pedig stadionokig, élő koncertjeit ma is a világ legjobbjai között emlegetik. 10. helyen találjuk az I Just Might című felvételét, 9. helyen Tóth Abigail és Accent a Sugar Daddy-vel, még 8. helyen egy újabb Taylor Swift felvétel, ezúttal az Opel.
1: Félúton a legjobbak között.
2: A 10.
1: A 10.

0: már csak 7 dal maradt a visszaszámlálásból. Shakira idén is elképesztő formában van. Több mint 20 éve meghatározó alakja a popzenének, és érdekesség, hogy folyékonyan beszél spanyolul, angolul, portugálul és olaszul is. Burna Boy-jal készült közös dala pedig az egyik legtöbbet streamelt nyári felvétel lett, így hát nem véletlenül nyit a 7. helyen a Die Die. 6. a héten Teddy Swims és a Mr. Noitól, és már a top 5 kapujában járunk, hiszen az 5. helyen Diaz Menta és a Méreg.
1: Ezen a héten ez a dal a 7.

0: Ezen a héten.
1: Ez a dal az ötödik. Ötödik.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába!

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.
2: I'm on my all over the place. All the people talking too much. Mine on a

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsoltvas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
4: Szia, Laci!
3: Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
6: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
7: 93.4
1: Rádió Dabas.
0: Órástól a medencébe! Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
8: Telefonszám 29-361-776.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
9: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
9: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
9: Ennek a dalnak
1: minden esélye megvan arra,
9: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
10: Top 20-ba.

0: Beléptünk már is a legjobbak közé. Negyedik helyen Temimpla és a Dracula. Beberex a különleges története, hogy hosszú éveken át más előadóknak írt slágereket, mielőtt saját neve alatt világsztár lett. Többek között Eminemnek, Selena Gomeznak és David Guettának is dolgozott dalszerzőként, és ma már saját dalai uralják a top listát. Most a Faithless-szel közös felvételével van a listán, harmadik, tehát a New Religion, második helyen pedig egy hazai dúó, méghozzá Nagy Bogi és Des, és a Jól leszek újra.
1: Nagy nem dobogós.
2: Ez a dal a negyedik.

0: Elérkeztünk a pillanathoz, amelyre az egész műsor alatt vártunk. A hét első helyezettje, vagyis a Rádió Dabas Top 20-as győztese, Alex Warren és a Fever Dream. Alex Warren az elmúlt évek egyik legnagyobb felfedezettje. A közösségi médiából indult, ma pedig már világszerte teltházas koncerteket ad, és dalai sorra vezetik a streaming listákat. A Fever Dream ezen a héten nálatok is megszerezte tehát az első helyet. Gratulálunk neki, nektek pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez volt a Rádió Dabas heti top 20-as slágerlistája. Én Kis György Krisztián voltam. Találkozunk jövő héten, ugyanitt, ugyanebben az időpontban, amikor újra kiderül, melyik 20 dal uralja a hetet. Addig is hallgassatok sok zenét, és ne maradjatok Rádió Dabas nélkül.
1: A legjobbak legjobbika. A top 20-ban ma ez a dal.
2: Ez a dal.
1: A number one. Number one.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádiódabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádiódabas.

0: 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Budapesten fogták el a német lövöldözőt, olcsóbb lesz az idei tűzijáték. Balatonszemesen kap szobrot Freddie Mercury. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A német nyomozók több mint egy hónapja keresték nagy erőkkel azt az elkövetőt, aki május 31-én Kölnben több lövést adott le egy ember, aki életveszélyesen megsérült. A magyar kapcsolatokkal is rendelkező 33 éves német férfi a bűncselekmény elkövetése után elmenekült, ezért európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda, életvédelmi és célkörözési osztálya a terrorelhárítási központtal együttműködve végül Budapesten sikeresen elfogta a KMA monogrammal jelzett férfit, számolt be az esetről a polisz.hu. A német hatóságoktól június 10-én érkezett jelzés, hogy a körözött személy Budapesten tartózkodhat, majd a nyomozók a kiemelten veszélyes férfi elfogására akciót szerveztek. Az akcióba a TEK műveleti egységét is bevonták, majd a férfit 5 órán belül elfogták Budapest 8. kerületében. A Balázsi Gyula féle Lounge Event 17,5 milliárdért vállalta volna az idei augusztus 20-ai tűzijáték megszervezését. Ehhez képest az utolsó pillanatban kiírt új tenderre egyedül a budapesti Hard Rock szolgáltató Kft. Adott be egy 4 milliárdos ajánlatot, ebből viszont csak egy csökkentett műszaki tartalmú állami ünnepség hozható ki, írja szerdai cikkében a HVG. Mivel a Lounge csoporttal szemben hűtlenkezelés és pénzmosás gyanújával nyomozás indult, a cégcsoport számláit zárolták, és NAV végrehajtás is indult ellene, az NRÜ felbontotta korábbi szerződését Balázsi Gyula cégével. A HVG információja szerint az ajánlat megfelel a Tisza kormány azon elvárásainak, hogy az eseményt az eredeti forrás töredékéből kívánja biztonságosan és méltó színvonalon megszervezni. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra kedden, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot, idézi a távirati iroda az amerikai hadsereg közel-keletért felelős irányítási törzsének közleményét. A bejelentés szerint washingtoni idő szerint a délutáni órákban indította a műveletet a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni iráni támadásokra válaszul. A katonai parancsnokság egyben közölte, hogy az Irán elleni tengeri blokádot az Egyesült Államok erői térségben állomásozó 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartja fenn. Budapest helyett Balatonszemesen kapott szobrot Freddie Mercury. A kezdeményezés mögött a Queen baráti kör egyesület áll, amelynek elnöke Gyarmati Arnold szerint az alkotás nem csak a rajongók találkozó helye lehet, hanem a település nemzetközi ismertségét is növelheti. Eredetileg Pestre tervezték a Queen legendás énekesének a szobrát, de az nem jött össze. Jelenleg csupán két köztéri Freddie Mercury szobor található szerte a világon. Az egyik Svájcban, a Genfi-tó partján, a másik pedig Dél-Koreában. Ehhez a különleges körhöz csatlakozhat hamarosan Balatonszemes, ahol már több mint 3 évtizede rendezik meg a Queen rajongók találkozóját, írja a Blick. A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is, de inkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgócok, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit Moldován Ágnestől hallod. Új szakmai igazgató dolgozik Pirisen Kenesei Krisztián személyében. Labdarúgó pályafutása mellett immár 8 éve dolgozik edzőként. Tapasztalatot szerzett az MTK Budapestnél, ahol egyéni képzési területen tevékenykedett. Az elmúlt 4 évben a Csoki sportjátékos edzőjeként dolgozott, így jól ismeri a vármegyei labdarúgást. Idén a Pest vármegyei amatőr válogatott asszisztens edzőjeként is értékes tapasztalatokat szerzett. Pirisen kiemelt feladata lesz az igazolások szakmai koordinálása, valamint szoros együttműködésben dolgozik majd a felnőtt csapat vezető edzőjével Miklósvári Jánossal. Fontos kapocs lesz a játékosok, az edzői stáb és a klub vezetősége között, emellett

0: aktívan részt vesz a csapat mindennapi edzés munkájában, valamint a szakmai döntések előkészítésében is. Krisztián szerint a csapat elsődleges célja a bajnokság megnyerése és az NB3-ba való feljutás. Úgy véli, hogy a bajnokság megnyerése komoly kihívás, de következetes szakmai munkával és megfelelő hozzáállással elérhető. Minden nap azért fog dolgozni, hogy a csapat megvalósítsa ezt a célkitűzést. Nagyon várom ezt az új kihívást, bízom benne, hogy meg tudok felelni az előttem álló feladatoknak, és szakmai gondolataimmal folyamatosan segíthetem a csapat fejlődését. Szeretnék aktívan hozzájárulni a klub sikereihez, nyilatkozta a szakember. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb információkkal, addig is hallgass tovább a Rádiódabast.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra után pár perccel a mikrofonnál Szluka Brigitt halljátok, és jön Damiano David és a Cinnamon, belekezdjük ezt az órát. Hamarosan friss közlekedési információkkal jövök az óra második felében, pedig megnézzük, hogy milyen nevezetes napok vannak ma, ha vannak.
2: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: lüktető ütemek.
1: A királyi dobosok városában.
0: 93.4. Rádió Dabas.
2: Nem csúszik az este,

Ígértem a friss közlekedési híreket. Az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé vezető oldalon az 1-es és a 3-as kilométer között betontáblákat javítanak, a külső sávot lezárták. Szintén az M31-esen az M0-as autóút irányába a 2-es és az 1-es kilométer között híd és átereszt javítása miatt a külső sávot zárták le. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani. Vezessetek óvatosan, jó utat, balesetmentes közlekedést, mi pedig megyünk tovább, jön Alice Merton és a Lash Out.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
4: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
3: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
4: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
3: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
4: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
3: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
5: 93.4
6: Rádiódabas.
7: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútoráruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Some guy skipped in front of me. Can't believe I paid an entry fee. And I don't even got the energy to smile for a selfie. And I know that I should go home, but I'm still standing here, so I guess one more for the road.

0: 2026. július 16-a csütörtök van, a mai napon Walter és Mária ünneplik névnapjukat, tehát a Walterek és Máriák, és az iszlám időszámítás kezdete is a mai nap, amikor Mohamed próféta 52 éves korában elhagyta addigi lakóhelyét, és életét innen kezdődött. Elismertsége ez 1404 évvel ezelőtt történt. Más forrás szerint a dátum július 22, más helyen a kiköltözés csak szeptemberben történt meg, de sok forrás szerint viszont a mai napra datálják ezt. Ezen kívül vannak furcsa világnapjaink is a mai napon, és még egy eseményt meg kell említenem, hogy 57 évvel ezelőtt elindult az Apollo 11-es űrhajó a Cape Kennedy-ről a Holdra, közép-európai idő szerint 14 óra 32-kor. A fedélzetén Neil Armstrong, Edwin Aldrin és Michael Collins 1969. 7. hó 20-án, közép-európai idő szerint 21 óra 17 órakor Neil Armstrong és Edwin Aldrin az Apollo 11 Eagle leszálló egységén a Holdra ért. Július 21-én 2 óra 56-kor Armstrong lépett elsőként a Hold felszínére, valamivel később követte Aldrin is, aki kitűzte az amerikai zászlót. Michael Collins eközben a Hold körül keringett a parancsnoki kabinban. A rakéta indítását és a Holdra szállást mintegy 500 millió ember kísérte figyelemmel. Július 24-én 17 óra 51-kor tért vissza az Apollo 11 űrhajó és szállt le a csendes óceánon. Szóval 57 éve indultunk először a Holdra. És hát én említettem a furcsa világnapokat, például ma van a kígyók világnapja, a World Snake Day. Ez a nap arra hivatott, hogy eloszlassa a kígyókkal kapcsolatos tévhiteket és félelmeket, miközben felhívja a figyelmet ezekre a különleges hüllőkre. És ma van a tengeri malac rajongók napja is. Ha van otthon egy ilyen kis rágcsálód, ma kötelező extra finomságokkal és kényeztetéssel elhalmoznod. Ilyen furcsaságok vannak a mai napon. Zenélünk tovább. Jön Teddy Swims és a The Door.
1: Hol vagy?
2: Otthon.
1: Úton.
2: Munkában.
1: Mindenütt veled van.
2: 93.4. Rádió Dabas.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: I'm so excited, énekelt a The Pointer Sisters itt a 93.4-en, másodpercek emelő reggel 7 óra van, egy friss közlekedési információ, erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, a 31-es főúton Mendek körzetétől kell már kocsisorra számítani, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti térségében. Jönnek a hírek, utána folytatódik tovább a TikTokkal.
1: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kecsegünk.
2: TikTok, TikTok, a rádiódavas reggeli műsora.
3: Ha arra ébredek, jó lenne sosem halni.
2: Óramű pontossággal.
1: TikTok.
2: Minden hétköznap. Velünk garantáltan jól indul a nap.
1: 93.4.
2: A rádiódavas reggeli műsora.
3: Ha arra ébredek, jó lenne sosem halni.
2: Óramű pontossággal.
1: TikTok.

0: Szijjártó Péter és a BYD-nál fog dolgozni. Rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére, posztolta a Facebookon. A volt külügyminiszter a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Szijjártó Péter 2002-ben került be a magyar parlamentbe, 2010-től Orbán Viktor miniszterelnök személyes szóvívője volt, 2012-től külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár lett, 2014-től 26-ig pedig külgazdasági és külügyminiszter. A 2026-os választáson egyéni körzetben nem indult, az országos listáról szerzett mandátumot. Szeptemberben még nem, hanem legkorábban csak az év végén indulhat a gyógyszerészi vényírás. A halasztásról szóló hírt az egészségügyi minisztérium is megerősítette a Népszavának. A döntést informatikai okokkal és a kormányváltás utáni felülvizsgálattal indokolva. A krónikus betegek így egyelőre nem tudják majd a patikákban megújítani egyes receptjeiket. A tárca szerint a 3 hónapos csúszásra azért volt szükség, mert nem készültek el az e-recept informatikai moduljainak fejlesztésével. Fellendülést hozott a június a hazai használt autópiacon, éves összevetésben 19 000-rel, 385 400-ra nőtt az érdeklődések száma, közölte egy nagy hazai járműhirdetési portál. Kiemelték, hogy ezzel együtt a tavalyi 5,4 millió forintról 5,5 millió forintra nőtt a kínálati átlagár. A magasabb árszint egyértelműen minőségjavulást mutat a statisztika szerint, és az átlagi életkor is kedvezően alakult, a korábbi 13,15 évről 2,6 évre csökkent. Az adatok alapján a kínálat több mint harmada továbbra is a 2,5 millió forint alatti kategóriába tartozik. Ágyi poloskák miatt volt szükség átszervezésre a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórházban. A rovarok a szülészeti nőgyógyászati osztály gyermekágyas részlegén jelentek meg, közölte az intézmény a Facebook oldalán, hozzátéve, haladéktalanul megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket. Az ellátás folyamatos, a szülészet és újszülött ellátás biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal kórházi higiéniai hiány. A rovar közösségi intézményekbe kívülről vagy személyes tárgyakkal is bekerülhet. Elfogott egy pécsi önkormányzati képviselőt a rendőrség Mohácsnál, írta a Telex. A lapinformációi szerint 350 g kristály találtak a hatóságok az autóban, amiben a politikus utazott. Az autóban egy nő is utazott, akinek a drogtesztje pozitív lett. Kihallgatásokat követően őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásokat. A közlemény szerint kábítószerkereskedelem miatt nyomoz ellenük a mohácsi rendőrkapitányság. A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is, de inkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgócok, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: Szép jó reggelt kívánok, 7 óra múlt 4 perccel a stúdióban már Kis György Krisztián, folytatódik tovább a reggel, folytatódik tovább a TikTok, méghozzá ebben az órában hamarosan a csillagok üzenetét hallhatod, illetve azt is megnézzük, hogy milyen időjárással fordulunk majd rá a hétvégére. Jön majd Ági is, hozza a vételkörzet legfrissebb információit az óra felénél, és hát sűrű lesz a mai reggel, lesznek vendégeink, hamarosan elárulom, hogy a mai napon kikérkeznek majd a stúdióba, hogy lehet akár kérdéseket is küldeni.
2: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak,
1: tiktak. Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: Tiktak, minden

0: kis utikalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: A csillagok üzenetével megyünk tovább a TikTokban. Elsőként a kosoknak szóló infokat hozom már is. Végre úgy érezhetik, hogy minden a terveik szerint alakul, jó ütemben haladnak, és még egy korábban elakadt ügyben is jöhet egy áttörés. Használd ki ezt a lendületet, mert most sokkal többre vagy képes, mint gondolnád ennek sikerszériának, csak egy rossz indulatú ismerős tehet keresztbe, úgyhogy légy résen. Nyugodtabb nap vár ma a bikára, mint amire számított, egyszerűen azért, mert több akadály is lehet, ami teljesen váratlanul elhárul az utadból. A feladataid szinte maguktól rendeződnek, és nem kell felesleges kerülőutakat tenni. Csütörtökön nagyon könnyen megtalálja a közös hangot másokkal az ikrek, ezért a megbeszélések és az egyeztetések most különösen jól sikerülhetnek. Egy régebbi ötleted végre támogatásra talál, minden adott ahhoz, hogy előrelépj, ha szingli vagy, most légy nyitott egy izgalmas találkozásra. A mai nap segít rendet tenni a rák gondolataiban és teendői között is. Egy olyan ügyben is megoldás született, amelyet már kezdtél túlgondolni. Néha tényleg a legegyszerűbb út vezet célra, és ezt ma te is megtapasztalhatod. A hold még mindig az oroszlán jegyében jár, és a Szaturnusz támogatása stabilitást ad a nagy lendület mellé. Maga biztosan hoz döntéseket, ráadásul mások is bíznak bennük, ha ma belevágsz valamibe, jó eséllyel tartós eredményt érsz el. Most nem kell mindent aprólékosan megtervezni a szűznek, mert a dolgok meglepően gördülékenyen alakulnak. Egy váratlan segítség vagy kedvező fordulat sok időt spórolhat meg neked, szóval most érdemes rábízni magad az élet sodrására. Jó nap ez arra, hogy kipipálj egy régóta halogatott feladatot. Könnyebben talál kompromisszumot a mérleg, és ez csütörtökön több helyzetben is a javára várlik. Egy közös terv végre lendületet kap, mert mindenki ugyanabban az irányba húz. Jó érzés lesz megtapasztalni, hogy a dolgok most tényleg összeállnak, de nem csak a munkában tapasztalhatod ezt a személyes kapcsolataidban is, sőt, kibeszélésre kerülhetnek dolgok, és így helyre billen a harmónia is. Olyan határozott a Skorpió fellépése, hogy tulajdonképpen meg sem kell szólalnia. Olyan ajtó is kinyílhat előtted, amelyről korábban azt hitted, hogy zárva marad. A türelmed és a kitartásod meghozza a gyümölcsét ma valamilyen módon. Kifejezetten szerencsésnek érezheti az időzítést a nyilas, mert ma pont akkor érkezik egy hír vagy lehetőség, amikor szükséged van rá. Ha nyitott maradsz, a mai nap akár egy hosszabb távú siker kezdete is lehet. Az univerzumból érkező jelekre is legyél nyitott, ma lehet jósló álmod, vagy a valamelyik angyalszám is megjelenhet az életedben. Ez a csütörtök a baknak is kedvez, mert a Szaturnusz támogató energiája felerősíti a legjobb tulajdonságaidat. Könnyedén átlátod az összefüggéseket és jó döntéseket hozol, egy régi akadály végre elhárulhat az utadból. A vízöntő kapcsolataiban most sokkal könnyebb közös nevezőre jutni, egy fontos egyeztetés vagy beszélgetés pozitív fordulatot vehet, érdemes ma kezdeményezni, mert nyitott fülekre találsz, és könnyen keresztül tudod vinni az akaratod. És a mai nap azt bizonyítja a halaknak, hogy nem mindig kell erőből megoldani a dolgokat, több ügy is szinte magától rendeződik, ha hagysz egy kis időt az eseményeknek. A nap végére elégedetten nyugtázott, hogy jóval többet haladtál, mint azt remélted volna.
1: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Wilserker. Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: TikTok.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
2: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Reklám.
4: Reklám.
5: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót.
6: Kérd egyedi ajánlatainkat, írja marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Törd fel a Rádiódabas széfjét, és vidd el a pénznyereményt! Részletek hamarosan az Otthon hangján, a 93.4-en.
8: Tulajdonosi fórumot tartottak Újhartyán a Napipacs utcában a tervezett fejlesztésekről. A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület is részt vett az EMMI alapú klímavédelmi egyeztetésen. Tovább nő a hőmérséklet.
4: Hírmondó.
3: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
3: Első kézből.
4: Első kézből.
8: Köszöntöm a Rádiódabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Július 16-a van, csütörtök reggel 7:30. Tulajdonosi fórumot tartottak Újhartyán a Napipacs utcában, ahol az érintett lakókkal közösen tekintették át a városrész jövőjét érintő legfontosabb kérdéseket. A megbeszélésen szó esett a parkolási lehetőségek rendezéséről, a közterületek használatáról, valamint a tervezett fásliget kialakításáról is. A fórum célja az volt, hogy a fejlesztési elképzelések megvalósítása előtt a lakók is elmondhassák véleményüket, javaslataikat és észrevételeiket. Az önkormányzat szerint kiemelten fontos, hogy a települést érintő fejlesztéseket párbeszéd előzze meg, hiszen a helyben élők tapasztalatai hozzájárulnak a megalapozott döntésekhez. A cél egy rendezett, biztonságos és zöldebb lakókörnyezet kialakítása, amely hosszú távon is javítja az ott élők életminőségét és növeli a település értékét. A mesterséges intelligencia klímavédelmi lehetőségeiről tartott szakmai egyeztetést a Pest vármegyei éghajlatváltozási fórum, amelyen a Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület is részt vett. A tanácskozás középpontjában az állt, hogy a mesterséges intelligenciára épülő megoldások miként támogathatják az önkormányzatokat és a helyi közösségeket a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásban, valamint a fenntarthatóbb településüzemeltetés megvalósításában. Az előadások során bemutatták a klímasemlegességet segítő EMMI alapú eszközöket, a korszerű távérzékelési technológiákat, a levegőminőség mérésének új lehetőségeit, valamint szó esett az okos városok és okos falvak jövőjéről. Rácz Judit munkaszervezet vezetőt hallják.
9: Nagyon érdekes volt a konferencia, minket most hívtak először, ez elsősorban önkormányzatok számára szervezett tudásátadó rendezvény, amiket mi azért szeretünk részt venni, mert ha mi magunk nem is tudjuk hasznosítani azt a tudást, amit ott megszereztünk, de tudjuk továbbadni, vagy összekapcsolni azokat, akiket ez érdekelhet. És ugye a Líderben lesz majd egy ilyen felhívás, hogy okos falu, intelligens település, és ott olyan megoldásokat kellene kidolgozni közösen a településekkel, amik egyrészt a klímaváltozás hatásait próbálják mérsékelni, másrészt egy élhetőbb települést tudnak létrehozni, és amit még mindig szeretek mondani, az az, hogy az egyik cél az, hogy a Lídernek, meg a vidékfejlesztésnek is alapvetően az az egyik célja, hogy helyben az embereknek jobb legyen az életminősége. És ezzel sikerül ott tartani őket, ahol élnek, a vidéki térségekben. És ilyen szempontból figyeljük mi ezeket a tudásátadó eseményeket, konferenciákat, hogy mindig hozunk valami ötletet, amivel helyben lehet tartani az embereket, amitől jobb lesz ott élni, ahol élnek. És ehhez talán még támogatás is tudunk majd nyújtani.
8: Igazgatási szünetre készülnek a polgármesteri hivatalok. A legtöbb településen, így Kakucson, Ócsán és Gyálon is július 20-ától július 31-éig zárva tartanak a hivatalok. A bíróságokon az ítélkezési szünet tegnap kezdődött. Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Gyalogos átkelőkkel rendben vannak, a belterületi utak is elkészültek, azonban a külterületi utak hagynak kívánnivalót maguk után Felsőpakonyon. Nagy János polgármester elmondta, a faluból kivezető egyetlen út, amely a Kőrösi útba torkollik, jelentős forgalmat bonyolít. A kereszteződés veszélyes, ha pedig az M5-ös vagy M0-ás autópályákon baleset történik, a megnövekedett forgalom miatt csak jelentős várakozással lehet elhagyni a falut. A megoldás egy körforgalom lenne, azonban erre nincs forrása a közútkezelőnek.
10: Gyalogos átkelő, én azt gondolom, ha ez a óvodai megvalósul, akkor az iskolánál és az óvodánál is mind a kettőnek a közelében van egy gyalogos átkelő. Ez így akkor szerintem a belterületen rendben vagyunk. A külterületen vannak igazából inkább problémák, van az a bekötő útunk, illetve van a Kőrösi út, amely ugye nem is olyan régen pont volt ezzel kapcsolatban levélváltás, illetve a korábbi években minden évben próbáltuk a közútkezelő felé jelezni, hogy ez felújítás érett a Kőrösi út. Az a baj, hogy az M5-ös és az M0-as autópálya az ugye közvetlen Felsőpakony közelében találkozik. Ha bármiféle olyan torlódás, baleset van, vagy egyebek, akkor ezt az utat használják kerülő útnak mind az autósok, mind a kamionok és a teherautók. És ilyen helyzetekben hát sokszor nagyon nagy türelem kell ahhoz, hogy Felsőpakonyról érkezve ki tudjunk kanyarodni a Kőrösi útra. Én azt gondolom, hogy ide én többször már javasoltam a közútnak, hogy egy körforgalmat kellene építeni, azt mondták, nagyon jó remek ötlet, csak szerezzek hozzá pénzt. Hát bízom benne, hogy előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy ennek a forrás és a keret is meg lesz, és akkor itt a külterületen, de a Felsőpakonyi lakosok számára egy fontos csomópontban sikerülhetne előbbre lépni ezzel a körforgalommal, talán javítani a közlekedést. Egyébként meg tényleg balesetveszélyes a Kőrösi út, rengeteg kátyú van, pont ez a megnövekedett teherautó forgalom miatt, illetve az elmúlt tél ugye azért szokatlan időjárási körülményeket hozott, legalábbis az elmúlt évekhez képest is ez alaposan megviselt az aszfalt burkolatot.
8: Véradás lesz holnap Gyálon az Arany János közösségi házban. A nyári hónapokban jellemzően csökken a véradók száma, miközben a kórházakban kezelt betegek vérkészítmény igénye változatlan marad. Ezért ebben az időszakban különösen fontos, hogy minél többen jelentkezzenek véradásra. Egyetlen véradással akár három ember életén is segíthetünk, ezért minden önkéntes hozzájárulás a felbecsülhetetlen érték. Több lovas is bekerült a térségből a Nemzeti Vágta mezőnyébe. A második vasadi vágtán huszárgyerek kategóriában második lett Holzer Hanna Vasadról, harmadik pedig Marton Johanna Monorról. A kis huszár vágtában Rakottyai Judit vasadi versenyző arany, míg péntek Borbála Nyáregyházáról ezüstérmet szerzett. A felnőttek közül Balog Luca vasadról a harmadik helyet szerezte meg, így kvalifikálta magát az országos megmérettetésre. A 19. nemzeti vágta döntőjét 2026. október 3-án és 4-én rendezik meg a Szilvásváradi Lipicai Lovas Központban.
4: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
3: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
4: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
3: www.radiodabas.hu-ra.
7: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
8: Ma már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi és északnyugati szél. Délután 28 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!
3: TikTok, ébren vagy?
4: Rádió Dabas, az

teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasat teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégeső.

0: Tsunami masszív és az Élvez című felvétel szólt itt a 93.4-en, és amit ma élvezhettek, az majd a fokozódó kánikula. Már is nyitom a gardróbot.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupasz vál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Csütörtökön is marad a kánikula sok napsütéssel, amelyet fátyol és gomoly felhők zavarhatnak meg időnként. Zápor csak elvétve fordulhat elő, gyenge mérsékelt lesz az északi-északkeleti szél, most hajnalban reggel 22 fok körüli hőmérsékleteket mérettünk, itt Dabason 21 fok van jelenleg, délután ebből 28 fok körüli csúcs lesz, aztán holnap éri el majd a csúcspontját a hőség, emellett túlnyomóan napos gomoly felhős időre számíthatunk. Zápor zivatar már néhol reggel is előfordulhat, de ez leginkább északnyugaton jellemző. Délután és este viszont több helyen alakulhatnak ki újabb zivatarok, a Dunántúlon és néhol az északi középhegység területén is. A déli szél nyugaton megélénkülhet, hajnalban 13-21, napközben pedig 31 és 37 fok közötti csúcsérték valószínű, és hát ez lesz a hét legmelegebb napja, mert hogy szombatra viradóan nyugat-északnyugat felül egy hidegfront hozhat záporokat, zivatarokat, majd napközben főként keleten és nyugaton, délnyugaton fordulhat elő konvektív csapadék, és vissza is esik a hőmérséklet. A jövő hét nagy részén állandósul majd a 26-28 fok körüli hőmérséklet. A csalánfélék pollen koncentrációja országosan a közepes szintet éri el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hársa, szelíd gesztenye, a ciprus, a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszerű allergének közül a pázsitfűfélék, az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák közül az alternária és a kladoszporium sporaszáma országosan magas szintet ér el, ugyanakkor a késői virágzású fák, a pázsitfűfélék és a lágyszerű allergének pollenjére allergiások is számíthatnak már különböző tünetekre. A fokozódó kánikula hatására ismét a melegfrontra fokozottan érzékenyek tünetei erősödhetnek fel. Fejfájás, migrén, fáradékonyság, dekoncentráltság jelentkezhet, a záporok, zivatarok környezetében pedig fülletté válhat a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat okozhat, emellett a rosszabbodhat az asztmások állapota is. A napos időszakok viszont jó hatással lesznek majd a hangulatunkra, illetve a környezetünkre.
2: Gardrób.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: Zanzibár és a Táncolunk című felvétel zárta a TikTok második óráját. 9 órától a Sztereóban mai vendégünk majd Szulócki Csaba Inács polgármestere lesz, és 10 órától pedig érkezik Hende Máté, a térség országgyűlési képviselője. Úgyhogy ha lenne kérdésetek, lenne véleményetek vagy hozzászólásatok a műsorral kapcsolatban, akkor már most várjuk tőletek a Rádiódabas Facebook oldalán, üzenet formátumában fel is lehet tenni, illetve az adás a beszélgetés alatt is lehet bennünket keresni, majd a 29-es körzet 562-562-es telefonszám. Számon. Megyünk tovább a folytatásban közlekedéssel, utána pedig jönnek a friss hírek, és kezdjük a lapozórát. A reggeli forgalomba továbbra is erős a főváros felé vezető utaknak a terítettsége. A 31-es főúton autóznak sokan, Mendek körzetétől, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti térségében kell számítani jelentősebb kocsis forgalomra.
1: Újabb fordulat történt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, sok az adózási mulasztás. Szabó Bence lett Pósvai Gábor kabinetfőnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News.
3: Magyarul és érthetően hírek.
1: Újabb fordulat történt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, beismerő vallomást és egykori kollégáira terhelő nyilatkozatokat.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Újabb fordulat történt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében.

0: Igazgatói posztot Kovács Buna Károly vette át, akinek neve akkor vált országosan ismerté, amikor nyilvánosságra kerültek azok a biztonsági kamera felvételek, amelyeken fiatal növendékeket bántalmaz. Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. Az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást, aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-ig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük. A NAP első lépésként segít elkerülni a szankciókat, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Szabó Bence július 7-i hatállyal ezredesi rendfokozatot kapott, és egyidejűleg Pósvai Gábor belügyminiszter kabinet főnökévé nevezték ki, értesült a HVG. Szabó leszerelését követően júniusban tért vissza a hivatásos állományba, a visszaszerelése után őrnagyi rendfokozatban főreferensi beosztásban csatlakozott az országos rendőrfőkapitánysághoz. A belügyminisztérium azzal indokolta Szabó gyors előléptetését, hogy új kabinet főnöki megbízatása olyan helyzeteket teremthet, amelyek magasabb rendfokozatú munkatárs utasítására lehet szükség. Lengyeltótiban a Balaton közelében másodfokú vízkorlátozás lépett életbe, miután a vízhálózatot a megszokottnál jóval nagyobb terhelés érte. A helyieket arra kérik, hogy csak a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet. A döntés hátterében az áll, hogy a településen hirtelen és indokolatlanul megugrott a vízfogyasztás. A Dunántúli regionális vízmű szakemberei jelenleg is vizsgálják a hálózatot, és nem zárják ki, hogy egy rejtett föld alatti csőtörés okozza jelentős vízveszteséget. Emellett a térségben zajló többnapos fesztivál is jelentősen növelheti a vízigényt. A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is, de inkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgócok, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 4 perccel múlt reggel 8 óra. Jó reggelt azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk. Ez a TikTok, azon belül is a lapozóra, amit Benzon Bunnal fogunk már is megkezdeni, utána pedig megnézzük, hogy az elmúlt 24 órában mik voltak a legfontosabb hírek, események, amik történtek külföld, belföld, gazdaság, valamint a bulvár tekintetében.
2: A 70-es,
3: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Hallgass bele az újságokba.
1: Lapozóra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Ez már a Lapozóra itt a 93.4-en, és külföldi lapszemlével indulunk. Elsőként a Telexről hozok egy írást, hiszen Amerikát egyre jobban utálják a világban, Kína csillaga viszont emelkedőben, erről született egy írás. Globális közvéleménykutatást végzett a Pew Research Center arról a két szuperhatalomról, Egyesült Államokról, illetve Kínáról van szó, és a kérdés az volt, hogy melyik a népszerűbb, és arra jutottak a BBC cikke szerint, hogy az utóbbi. A Független Amerikai Intézet felmérése szerint sok országban népszerűbb már Kína, mint az egyre romló népszerűségi USA. A választhatók ugyanakkor egyik vezetőben, Donald Trump amerikai és Xi Jinping kínai elnökben sem bíznak, bár Xi cseppet népszerűbb, mint Donald Trump. A felmérés részleteit megtalálod a Telexen. Az Origo arról ír, hogy egy történelmi egység alakul, csak nem 120 év után eltűnt a határkerítés Gibraltár és Spanyolország között. Történelmi változás lépett életbe Gibraltár és Spanyolország között. Gibraltár új korszakba lépett, miután életbe lépett a Brexit utáni megállapodás, mely megszüntette a szárazföldi határellenőrzéseket, és elbontották a két terület több mint egy évszázadon át elválasztó határkerítését. Ezt idézi fel az Origo írása, hogy egyrészt miért is jött létre, illetve hogy mi történt a bő 100 év alatt. És labdarúgás, mert hogy Messi két gólpasszával a hajrában fordított Argentina Anglia ellen újra döntőzik a címvédő. Ez már a 444 írása. A címvédő argentin válogatott hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Angliát a világbajnokság elődöntőjében. Ezzel Lionel Messiék sorozatban másodszor jutottak be a döntőbe, ahol vasárnap 21 órától Spanyolországgal találkoznak. A mérkőzés sokáig inkább a kemény belépőkről és a szabálytalanságokról szólt, mint a helyzetekről. Az első 30 percben egyik csapat sem jutott el a lövésig. A meccs összefoglalóját tehát például a 444.hu-n is megtalálod.
0: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Lapozóra. Lényegre törő újságmostra.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Az otthon hangja.
2: Folytatjuk tovább a lapozórát, itt a 93.4-en hazai vonatkozású írásokkal megyünk tovább, az Indexről indulunk. Sorra érkeznek a reakciók Szijjártó Péter Bivájdihoz szóló igazolására. A volt külügyminiszter lépését egyszerre tartják kiemelt jelentőségű karrierlépésnek, valamint komoly összeférhetetlenségi kérdéseket is felvető döntésnek. Korábban beszámolt már arról az Index, hogy véget ért Szijjártó Péter parlamenti munkája, ugyanis bejelentett, hogy lemond országgyűlési mandátumáról, miután vezetői állást kapott a kínai BYD-nál. Szerdától a világ egyik legnagyobb elektromos autó gyártójának külső kapcsolataiért és új üzletágainak fejlesztéséért felel majd. A Fidesz frakció reakciójában kiemelte, hogy Szijjártó Péter ezzel a legfontosabb és legjelentősebb magyar cégvezető lesz a világon, hiszen ilyen méretű és nemzetközi gazdasági térben ekkora súlyú vállalatban egyetlen magyar ember sem tölt be ilyen magas tisztséget. Magyar Péter is reagált, szerinte Szijjártó Péter Bivájdihoz igazolása utólag is bizonyítja, hogy a külügyminiszterként nem a magyar, hanem a külföldi érdekeket szolgálta. A Tisza párt miniszterelnöke a volt külügyminiszter távozását a Fidesz teljes szétesésének újabb bizonyítékaként értékelte, és azt is írta, hogy a kormánypárt a megszűnés útjára lépett. Szűcs Gábor is reagált mindenre, illetve a Mi Hazánk mozgalom elnöke is Toroszkai László. Ezeket elolvashatod többek között a többi mellett az Indexen. Aztán a 24.hu ír arról, hogy rács mögé került Szabó Bálint, aki nemrég az óbudai korrupciós ügy megbilincselt politikusait videózta. Számtalan előállítás körözés után a napokban letartóztatták tehát Szabó Bálintot, aki az utóbbi években arról lett közismert, hogy politikai demonstrációkon trombitált. Szabó letartóztatásáról az Itt az Idő Facebook oldal adott hírt, és azt írták, hogy Szabó a budapesti Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetben van, egy közelebbről meg nem nevezett magánvádas eljárás kapcsán. További részletek a 24.hu-n. A Telex már arról ír, hogy Balázsi Gyula cégei akár 10-20-szoros áron számoltak el órabéreket kormányzati kommunikációra. Jelentősen eltérnek a piac ároktól azok a megbízások, amelyek 2025 áprilisa és decemberek között Rogán Antal irányítás alatt kötött a miniszterelnöki kabineti iroda Balázsi Gyula cégével, derült ki azokból az adatokból, amelyeket a Transparency International perelt ki. A lap részletesen ír azokról a köztéri hirdetésekről, webfejlesztésre, fókuszcsoportos kutatásokra, influencer kampányokra kötött megbízásokról, amelyeket a Balázsi Gyula érdekeltségébe tartozó két ügynökség, a Launch Design és a Newland Media kötött az állammal. Ligeti Tibor, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója a lapnak azt mondta, eredetileg azért kérték ki az anyagot, hogy meg tudják állapítani a Vox 2025 plakátok egységárait, de számos érdekességre bukkantak, ezt szemlézi a Telex. És végezetül készült egy felmérés, ezt már a szeretlekmagyarország.hu tette közzé. Kiderült, hogy kik a Tisza kormány legnépszerűbb és legmegosztóbb politikusai. A Medián júniusi felmérése szerint a Tisza kormány minden minisztere népszerűbb, mint a volt kormányfő. A kutatásból az is kiderül, hogy a miniszterelnök a legismertebb politikus, akit csak 1% nem ismer. A magyarok 72%-a szívesen látja Magyar Pétert fontos politikai szerepben, miközben a lakosság több mint kétharmada nem szeretné, ha Orbán Viktor jelentős közéleti funkciót kapna a jövőben. A Medián júniusi kutatása szerint az új Tisza kormány minden miniszterének több a támogatója, mint az elutasítója. A felmérésből kiderül, hogy a miniszterelnök a legismertebb politikus, a megkérdezettek mindössze 1%-a nyilatkozott úgy, hogy nem hallott róla, írja a HVG. Mellette Ruszin Szendi Romuluszt, Vitézi Dávidot, Orbán Anitát és Kapitány Istvánt ismeri a felnőtt lakosság több mint 4/5-e. A legnépszerűbbek listáját, illetve hogy kik azok, akik kevésbé népszerűek, megtalálod a Szeretlek Magyarország írásában.
0: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 9.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. TikTok minden hétköznap.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
0: Itt a reklám.
1: Regionális gasztronómiai körkép.
0: Aktuális menüajánló.
1: 93.4.
3: Menüajánlóval megyünk tovább, itt a 93.4-en pontosan 8:30 van. Lássuk, hogy a mai napon mivel készülnek a környék éttermei. Az Alkonyhából indulunk, és itt a mai napon csütörtökön burgonyakrémleves készül, kolbász morzsás pirítóssal. Aztán az egyes számú főételük sült heklesz, burgonyával, kovászos uborkával, vagy pedig választhatsz bakonyi sertészeletet cofocska tésztával, a napi ajánlat bécsi szelet sertészszűzből, petrezselymes burgonyával, illetve hartyáni krémes lesz majd a mai desszert. A Sári LBC-ben húsleves házi grízgombóccal az leves ajánlat, az A menü sertés paprikás galuskával, a B menü pedig mexikói csilis bab jázmin rizssel. A napi ajánlatban találtok sült csülköt karamellizált almás hagymával, citromborsos parázsburgonyával, illetve rántott csirkeszárnyat petrezselymes burgonyával, savanyúsággal, és a szarvasbangó, bisztro és catering ma csibehúslevest készít macezgombóccal, az A menü kievi töltött csirkemell zöldséges rizssel, a B menü omlós sült császárhús hagymás tört burgonyával és bajor káposztával, a vegán ajánlat zöldséges rakott tészta vegán tejfőllel, a mentesítelő kakukkfűves vasalt csirkecomb almás diós zeller salátával, és egy desszert a végére, az pedig túró gombóc édes tejfőllel. Jó étvágyat!
1: Reklám voltam, viszont hallásra!
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
0: Itt a reklám!
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablabdabaskukac@gmail.com. Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este 17:30-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Értéket közvetítünk.
6: Közérdekű információk.
3: Közérdekű információkkal megyünk tovább. Elsőként egy programot hozok nektek, hiszen péntek este ismét megtelik élettel majd a Béla Gödör Park. Július 17-én egy igazán lendületes koncerttel várnak mindenkit 21 órától Pifu lép színpadra, a hangulatot pedig már 20:30-kor Matki alapozza meg. Ha szereted a pörgős zenét, a nyári esti koncerteket és a jó társaságot, akkor itt a helyed. Hozd magaddal a családodat, a barátaidat és töltsünk együtt egy felejthetetlen estét Újhatyán egyik legkedveltebb közösségi helyszínén. És az Árpád Múzeumban is invitálunk benneteket, hiszen a soron következő időszaki kiállítása tengerek úszó erődjeinek, az acéltestű hadihajók világába viszi el a látogatókat. Nemes András Bence kartonpapírból készített részletes méretarányos modelljeiből összeállított tárlat tekinthető meg a Keve galériában egészen augusztus 2-ig, a cím pedig Ráckeve, Kossuth Lajos utca 49.
1: A Rádió Dabas
6: közérdekű információit hallott.

0: Szalag címek egy órája.
1: Lapozóra.
2: A Rádió Dabas 93.4-en.
3: Gazdasági lapszemlével megyünk tovább, pontosan 3:49 van. Nem vagyunk mi papírkutyák, már éjjel-nappal sztrájkolnak az IKEA dolgozói, számol be a 24.hu. Az IKEA-s dolgozók nem elégedettek a béremeléssel, a cég viszont nem akarja megadni júliustól a követelt további 6%-os emelést. A szerdai egész éjszakán át tartó sztrájk után csütörtökre egész napra munkabeszüntetést jelentett be a szakszervezet. Szerdán ismét sztrájkoltak tehát az IKEA dolgozói, méghozzá este 8:30-től reggel 6-ig, mint Karsai Zoltántól, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete elnökétől szerdán délután megtudták. Azért hirdettek éjszakára is sztrájkot, mert az előző szombati nappali sztrájk alkalmával jelezte neki néhány éjszakai dolgozó a logisztikai részlegről, hogy ők is egyetértenek a szakszervezeti dolgozók követeléseivel, és ők is szeretnék kifejezni a tiltakozásukat. Az IKEA-s sztrájkról többet is megtudhatsz a 24.hu-n. Aztán megyünk tovább. Kis ingatlan világ, az énpénzem.hu írása. Az idei első fél évben egy friss elemzés szerint a megfizethetőség határához ért a magyar lakáspiac. A továbbiakban vagy csökkennek az árak, vagy még jobban padlót fognak az adásvételek. Budapesten már olyan jelenség következett be, amire csak a világjárvány idején volt példa. A fővárosi új lakáspiacon közben elkezdtek felhalmozódni az eladatlan lakások. Ingatlan körkép és elemzés az énpénzem.hu oldalán. A Forbes is foglalkozik Szijjártó Péter új munkájával, mert hogy kiderült közben, hogy mennyi közpénzt kapott a BYD, mielőtt felvették volna Szijjártó Pétert. A vállalat szerdán jelentette be, a nemzetközi vezetői pozícióban ugye új személy vette át az irányítást. A nyilvánosan elérhető összegek alapján eddig több mint 71 milliárd forintnyi állami támogatást kapott a BYD magyarországi beruházásaihoz. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztersége alatt, írja a HVG. A kínai autógyártó komáromi buszgyárának létrehozására 925 millió forintot, a Fóti akkumulátor összeszerelő üzemére mintegy 1 milliárdot, a budapesti kutatás-fejlesztési központhoz kapcsolódó infrastruktúra 20 milliárdot, a szegedi gyár infrastruktúrájára 46 milliárdot, a komáromi bővítése pedig 3,1 milliárd forintot biztosított az állam. További részletek a Forbes.hu-n. És maradunk még ezen az oldalon, hiszen már nem csak a hormuzi szoros zárná le Irán, mélyponton az amerikai-iráni konfliktus. Teherán azzal fenyeget, hogy lezárja a hormuzi szorost, valamint más regionális olaj- és gázexport útvonalakat is, miközben az amerikai hadsereg újabb támadásokat hajtott végre iráni katonai célpontok ellen, számolt be a BBC. Az iráni forradalmi gárda közölte, hogy a világ egyik legfontosabb energiakereskedelmi útvonalának számító hormuzi szoros addig marad zárva, amíg Washington fel nem hagy az agresszív lépéseivel. Részletek a Forbes.hu-n.
0: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.

0: Dobozóra. Lényegre törő újságmostra.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Zárjuk a mai lapozórát a bulvár hírekkel. Indulunk a Blikről. Vastag Csaba nem palástolta, hogy voltak konfliktusok a családjában, ugyanis az édesapja nehezen fogadta el a házasságát Domján Evelinnel. Már azonban rendeződött a kapcsolatuk, és az énekes dalban mondta el, hogy mennyire szereti az édesapját. A rajongói örömmel vették az új szerzeményt, amelynek a klipjét eddig már több mint 100 000-en nézték meg. Erről hallhatsz többet a Blik hasábjain. Szintén itt olvashatsz arról, hogy Földes László hobó nem finomkodott. A 81 éves legenda elképesztő tempót diktál, tavaly 137 fellépése volt, idén is túl van már a 60-on. A rock generáció ikonja a Bliknek adott exkluzív interjújában a kormányváltás utáni új érában vont kendőzetlen mérleget a múltról. Megalkuvás nélkül beszélt a Vidnyánszki Attilához fűződő munkakapcsolatáról, a tönkrement térdeiről, illetve a mérhetetlenül gyűlöletről, ami az elmúlt évtizedekben a hazai közéletben felhalmozódott. Az apropó ráadásul kétszeres, hosszas várakozás után végre hivatalosan is megjelent a Medvevár a hangoskönyv, miközben a zenész már gőzelővel készül a Budapest Parkban tartandó augusztus 13-ai gigantikus koncertjére. Az exkluzív interjú tehát a Blik oldalán találod. És tovább folytatódik a botrány az Operett Színházban. Peller Anna és Jan Zakata nyílt levélben követelik, na de hogy mit, már is kiderül. Többek között Peller Anna, Jan Zakata is felszólalt az Operett Színház körüli botrány kapcsán. Nyílt levelet fogalmaztak meg. Tovább gyűrűzik a budapesti Operett Színház körül kialakult botránya az Orbán János Déneshez köthető közpénzkifizetések miatt. Egyre több kérdés merült fel az intézmény működésével kapcsolatban, miközben a társulat több ismert tagja, Peller Anna, Jan Zakata, Gubik Petra és Kocsis Dénes közös nyilatkozatban szólaltak meg. A művészek szerint a nyilvánosságra került információk komoly aggodalomra adnak okot, ezért azt kérik a színház vezetésétől, hogy részletesen és átlátható módon tisztázzák a felmerült kérdéseket. A közleményt Peller Anna, Jan Zakata és több művész is megosztotta, közösségi oldalán jelezve ezzel, hogy teljes összetartásban képviselik álláspontjukat. További részletek a Feminán.
0: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

Rádió Dobos az otthon hangja, Marionesz és az Angyal című felvétel szólt itt nálunk, amivel zárjuk is a lapozórát. Kezdődik a sztereó, méghozzá mai napon két vendégünk is lesz, elsőként Szurócki Csaba érkezik majd, ugye Inárcs képviseletében lesz itt nálunk, hogyha van kérdés hozzá, szólt itt nálunk, amivel zárjuk is a lapozórát. Kezdődik a sztereó, méghozzá mai napon két vendégünk is lesz, elsőként Szurócki Csaba érkezik majd,

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Az Útinform tájékoztat bennünket arról, hogy az M5-ös autópályán Ócsa térségében a növényzetet gondozzák. A Röszke felé vezető oldalon a 31-es és a 35-ös kilométer között mozgó terelés mellett dolgoznak, így csak egy sáv járható. Ez okozza a torlódást, amely több mint 6 kilométeres. És az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon lezárták egy műszakhibás kamion miatt az Annahegyi pihenőhelyet.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Másfél-két éven belül új választási törvény lehet. Átalakítja kormányát Zelenszkij. Súlyos gondok vannak az agráriumban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Az új alkotmány elfogadása és várhatóan egy népszavazással történő megerősítése után az egyik legelső prioritás lesz egy új választási törvény elfogadása, amire másfél-két éven belül sor kerülhet, mondta a 24.hu-nak Mellétei Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese. A kormánypárt jogi vezetője arról is beszélt a lapnak, hogy egy arányosabb választási rendszer kialakítása a céljuk, amelyben a kétharmados többség megszerzésének esélyét minimalizálnák. Mellétei Barna Márton beszélt alapnak arról is, hogy szerinte nem fog alkotmányos válság kialakulni az alaptörvény 17. módosítása miatt. Szerinte a köztársasági elnök helyzete nagyon rövid időn belül megoldódik. Az Operettszínház társulatának 35 tagja közös nyilatkozatban kéri számon a vezetést az Orbán János Dénes ügyben. Felhívják a figyelmet, hogy a vezetőség korábban forráshiányra hivatkozva hárította el a fizetésemelési kéréseket, amit a botrány fényében nem tartanak megalapozottnak. Az elmúlt napokban derült ki, hogy a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. 2025 márciusa és 2026 áprilisa között 423 millió forintért vásárolta meg saját szakmai vezetője Orbán János Dénes több művének felhasználási jogait. Ezt követően a sajtó arról is írt, hogy az Operettszínház is jelentős összegeket utalt a szerzőnek, a Teátrum közlése szerint mintegy 90 millió forintot, míg a Magyar Hang összesítése szerint legalább 129 millió forintot. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatóját Szerhij Koreckijt jelölte Ukrajna új miniszterelnökének a háború közepette végrehajtott kormány átalakítás részeként. A parlament várhatóan csütörtökön szavaz a kinevezésről. A kormány átalakítás a védelmi tárcát is érinti, ahol Mihajló Fedorov távozása várható. Mivel Zelenszkij pártja parlamenti többséggel rendelkezik, a jelölés jóváhagyása valószínűsíthető. Az elnök indoklása szerint Koreckij a legalkalmasabb jelölt, mert Ukrajna előtt a közelgő térre való felkészülés, illetve az orosz támadások miatt veszélyeztetett energiaellátás biztosítása áll a legfontosabb feladatként. A súlyos aszálya, zsugorodó legelő területek és a drasztikusan visszaeső takarmányhozamok egyre kilátástalanabb helyzetbe hozzák a hazai kisgazdaságokat. Egy húsmarhatartással foglalkozó Pest vármegyei családi gazdaság példája hűen szemlélteti az ágazat nehézségeit, hiszen a szélsőséges időjárás és az elszabaduló költségek miatt a korábban 250 egyedet számláló húsmarha állományukat már a 70-re kellett csökkenteniük, miközben a termelés fenntarthatósága és a generáció váltás is bizonytalanná vált, írja az agrárszektor. A csapadékhiány miatt a kaszálók teljesen kiégtek, így a természetes takarmány gyakorlatilag elfogyott. A gazda elmondása szerint egy hektárról mindössze egyetlen bálát tudnak letakarítani, ami fenntarthatatlan helyzetet teremt. Továbbra is van esély záporokra, zivatarokra az ország bármely pontján, ennek ellenére a nagy része mégis száraz marad. Közben a kánikula egyre jobban fokozódik, a légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható, késő este 26-29 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: Indul már is a Stereo csütörtökön, és ahogy említettem, a két vendégünk lesz. 10 órától majd Hende Máté érkezik hozzánk, országgyűlési képviselő, úgyhogy vele beszélgetünk, előtte pedig Szurócki Csaba lesz a beszélgető partnerem, aki már itt is van, úgyhogy egy rövid kis zene, és már is belekezdünk a

0: témákba. Ha lenne kérdés, akkor a 29-es között 562-562-n várjuk, de üzenetek a Rádiótopos Facebook oldalán.
1: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: kedre.
1: Stereo.
2: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
2: Stereo.
1: Stereo.
3: A Stereót támogatta az Arany Korona ékszerbolt.
4: Ez már a csütörtöki Stereo itt a 93.4-en, és az első vendégünk Szurócki Csaba, ami azt jelenti, hogy innásul látogatunk majd el. Szia, köszöntelek a műsorban.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok!
4: Kezdjük is a beszélgetést azzal, hogy hát most azért már enyhült az időjárás, de azért már túl vagyunk az első igazi nyári komoly hőhullámon. Innás tekintetében ez hogyan zajlott, hogyan vészeltétek át. Nyilván itt, ami ugye elsőlegesen kérdés szokott lenni a vételkörzetünkben, az egyrészt a víz, mennyire volt biztosítva, illetve ugye az elektromos szolgáltatás szokta még ilyenkor ugye megviselni, főleg ugye a rengeteg elektronikus eszköz, ami ilyenkor használatban van.
5: Alapvetően nem jelentett semmilyen problémát, különös tekintettel a hőhullámra vonatkozóan a víz ellátásában. Nálunk a helyi vízmű az nagyon jól működik. Nyilvánvalóan ilyenkor tetten érhető a nagyobb fogyasztás, nem is kicsit, hanem azért lehet érezni azt, hogy ha beszél az ember a szolgáltatóval, ilyenkor jelzik azt, hogy bővebb a vízfogyasztás, de alapvetően nem kellett korlátozást bevezetni semmilyen módon, és azt gondolom, hogy ez előremutató volt annak tükrében is, hogy pont azt hiszem hétvégén, szombat-vasárnap hívott fel a katasztrófa védelem, hogy adjunk információt arra vonatkozóan. Péntek este volt, bocsánat, most már egészen pontosan emlékszem, este 9 órakor, hogy holnap reggel 8-ig adjunk információt arra vonatkozóan, hogy hol vannak a vízellátások, illetve hol tudjuk biztosítani a közkutaknál működő képesek-e a közkutak, illetve van olyan kijelölt pontunk, nálunk volt az Rumecki Dezső Műveledési Házban, ahol vízfelvételi lehetőség volt, oda kiszállítottunk nem kis mennyiségű vízkészletet, és bárki, aki úgy gondolta, hogy ebben a hőségben megszomjazik, az oda be tudott menni.
4: Mennyire vesz egyébként ilyenkor a lakosság igénybe ezeket a segítségeket, akár ugye a légkondicionált helyiségeket is ugye biztosítani kell az önkormányzatnak, ezt ilyenkor egyébként használják?
5: Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán. Tehát nyilvánvalóan most már a légkondicionáló technikák minden lakásban gyakorlatilag otthon vannak, úgyhogy nem mozdulnak nagyon ki az emberek. Talán egy vagy két olyan betérő volt, aki egyébként is a művelődési házat meglátogatta, és ott hűsölni szeretett volna, és akkor ott beszélgettek, és megittak egy-egy korty vizet.
4: Várhatóan lesz még, legalábbis az időjósok szerint hasonló hőhullám. Erre hogy készültök, vagy hogy vagytok felkészülve? Nyilván ugye ez egy jó tapasztalás volt ez az első, de akkor ezek szerint a következőre fel vagytok készülve, és bízunk benne, hogy az izökönömentesen végigfut.
5: Ugyanez a metódus lesz, tehát nyilvánvalóan nálunk az Rumecki Dezső Műveledési Ház, ami szinte éjjel-nappal nyitva van, nagy zárójelbe téve természetesen, de ott lesz a kijelölt pont, és most már be is vásároltunk nagyon mennyiségű vizet arra vonatkozóan, hogyha bármi történik, akkor ezt a pontot teljes körülön fel tudjuk tölteni, és hogy tudják látogatni, megbeszéltük ott a kollégákkal is, hogyha legközelebb is lesz ilyen, egyébként nagyon köszönöm nekik a munkájukat, mert abszolút nyitottak voltak arra, hogy egy kicsit bővebb nyitva tartással, illetve ott tartózkodással biztosítsák ezt a lehetőséget, és hát reméljük, hogy a jövőben is ugyanígy működik majd.
4: Ez volt egy rövidebb visszatekintő, most egy hosszabb a folytatásban, hiszen július közepe van, túl vagyunk már az első fél éven. Hogyha visszatekintesz, akkor az idei tervek mennyire valósultak meg, hogyan látod az idei év kifutását majd?
5: Hát azt gondolom, hogy az első fél év eredményesnek mondható, bár azért sok minden történt, és sok minden nem történt, amit szerettünk volna megvalósítani, de több beruházás is megvalósult. Elkészült például a Dózsa-György útnak az aszfaltozása, ami már több évre visszamenőleg egy óriási igény volt. Itt a Dózsa-György útnál legalább 6-7 évvel ezelőtt készültek el a tervdokumentációk, ezt kellett egy kicsit felfrissíteni, és a Dózsa-György út teljes szakaszában megújult. Nagyon jó volt egyébként, jó érzés volt, hogy az ember ritkán kap pozitív visszajelzéseket, inkább kritikát kap a lakóktól, és amikor kint tartózkodtam, akkor néhány lakó oda jött kezet fogva, hogy végre valamit letettünk az asztalra, már olyan értelemben, hogy nem mint önkormányzat, illetve nem mint saját személyem, hanem hogy nagyon régóta várták, és tudták, hogy elkészül majd ez az út, és hogy végre ez megtörtént, úgyhogy ez egy nagyon klassz érzés volt. Egyébként folyamatban van a temető kerítésének a felújítása, ez is egy elég nagy projekt, most már több éve volt probléma az őzek jelenléte. Talán múltkor beszélgettünk is róla, hogy nem tudjuk egyszerűen, a másfél méteres kerítés az nem jelent gondot az állatoknak, tehát helyből ugorja át, és hát főleg a tavasz alkalmával nagyon sokszor érezték a lakók, hogy a virágokat leeszik az őzek. Valóban úgy volt, többször kimentem a helyi vadásztársaságnak a vezetőjével, illetve a vadőrrel, és hát ott próbáltunk megoldást találni erre. De egyszerűen a virág az egy élelmet jelent a vadnak, és ezért mindent megtesz annak érdekében, simán a kerítést is átugorva, vagy megrongálva be tudtak jutni, és egyszerűen nem tudtunk mit csinálni. Tehát éjjel-nappal oda nem lehetett embert kiállítani, aki őrzi a helyet és a vadat, és így úgy határozott a testület, hogy beruházunk egy nagyobb összeget, és most jelenleg csinálják a kerítést körbe, és remélem, hogy ez megoldást hoz, hiszen ez jóval magasabb, stabilabb, és szebb.
4: Visszatekintő után kicsit előretekintés lesz, hiszen nyilván egy-egy közmeghallgatás során azért a lakosok részéről is érkeznek felmerülő problémák, vagy olyan dolgokra hívják fel a figyelmet, amivel kapcsolatban az önkormányzattól várnak valamilyen segítséget, vagy közös megoldást. És ugye június végén volt a legutolsó ilyen egyeztetés, akkor ugye a településfejlesztés fő irányairól volt szó, a közszolgáltatásokról, illetve a Baracos utcai porterhelésről. Hogyha egy külön-külön nézzük például ezeket a témákat, akkor itt milyen fejlemények, milyen előrelépések várhatóak?
5: Hát tulajdonképpen a közmeghallgatás az mindig egy jó dolog. Én azt gondolom, hogy a lakók olyankor tudják igazán nem csak személyre szabottan, hanem ez egy ilyen rossz szó használat, de csoportosan megjelenni és elmondani a véleményüket, és ott nagyon sok vélemény elhangzik ilyenkor, nem csak a meghirdetett problémákkal kapcsolatban, hanem egyébként is ott felmerülnek, hogy mi lenne, ha és ha. És ugyanezt történt ebben a ezen a közmeghallgatáson is. Alapvetően a legnagyobb létszámban a Barackos utcából jöttek el, nekik nagyon nagy probléma volt ez a pormentesítés, amiben próbáltunk segítséget nyújtani, és ott sok minden elhangzott azzal kapcsolatban, hogy mi az, ami megoldást szül. Nyilvánvalóan az elsődleges megoldás az kizárólag az aszfalt létrehozása, tehát hogyha aszfaltozni tudnánk az utat, de sajnos erre keretünk nincs még, azért mondom, hogy még, mert visszatérve a fejlesztésekre, illetve hogy mi valósult meg, az országgyűlési képviselővel, Hende Mátéval több egyeztetésünk is volt arra vonatkozóan, hogy segítséget tudjon nyújtani. Pont a múlt héten szerdán, ha jól emlékszem, szerdán vagy csütörtökön volt nálam, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy előremutatóan beszélgettünk arról, hogy mi az, ami megvalósulhat, illetve milyen igényei vannak Inácsnak, és reményeim szerint majd segítséget tudnak majd nyújtani, megnyílnak azok az ajtók, amik forrást biztosítanak egy-két ilyen megvalósuló terve. Hát nyilvánvalóan mindenhol, több utcában az aszfalt a leglátványosabb olyan dolog, amivel egy önkormányzat tud dicsekedni, de ahhoz, hogy ez megvalósuljon, óriási erőforrások kellenek. Visszatérve a Baraszkos utcára, itt is ugyanez a helyzet, és addig is megoldást próbálunk találni arra, hogy a pormentesítés megszülessen. Egy helyi vállalkozót kértünk meg egyébként arra, hogy locsolókocsival menjen végig, nem is locsolókocsinak mondanám, ez egy traktor, és egy után egy hatalmas tartály van, egy 10 köbméteres tartály, amiben permetezésszerűen szét tudja teríteni a vizet, és azért mondom, hogy vizet, mert először megpróbáltuk azt, hogy milyen mértékben teríti meg ezt a részt, és van egy úgynevezett anyag, ami megköti a port, és évente csak egyszer kell kiutatni, ez egy biológiai anyag. Kértünk is rá ajánlatot, elég magas az összeg, amit a 8 köbméterbe bele kell keverni, majd 2 millió forintos összeg, de megpróbáljuk majd ezt megoldani, már csak azért is, mert kíváncsiak vagyunk, hogy mit tesz. Ez egy kristály szerkezetű anyag, ami teljesen leköti a port, és nem tudod, tehát minél melegebb van, annál inkább magához vonza ezeket az apró kis részeket, részecskéket, és állítólag nem porzik annyira. Ez lesz az első ilyen próba majd ezen az úton, és nyilvánvalóan, hogyha a Baraszkos utcában ez működőképes lesz, akkor egyértelműen meg fog jelenni a többi utcából is az igény erre vonatkozóan.
4: Településfejlesztés is téma volt. Ilyen tekintetben mi az, amik előkerültek témák?
5: Hát a településfejlesztéssel kapcsolatban inkább a problémák kerültek fel, tehát az áram ingadozás az mindenhol óriási gondot jelent, illetve ami nálunk már évek óta gond, az a házhoz menő szelektív gyűjtésének sűrítése, illetve a zöld hulladék elszállítása. Hát most már idestova több mint másfél éve vagyok polgármester, és ez alatt az időszak alatt legalább 3-4 olyan levelet írtam a DTKH Nonprofit Kft-nek, ugye ő itt a helyi szolgáltató, akivel leveleztünk és próbáltunk megoldást keresni erre, de mindig falakba ütköztünk, mert a legfelsőbb szerv az a mohu. És hát a nagy szerencsénkre, vagy nem szerencsénkre végre válaszolt a mohu is ezzel kapcsolatban, és hát a hírek nem jók, viszont az, hogy foglalkoznak már velünk, az jó, és 2027-re ígérték azt, hogy ezzel a kérdéssel majd újra tudnak foglalkozni, tehát 2027-ig a jövő év végéig minden ugyanígy marad. Mi központilag gyűjtjük a zöld hulladékot. Egyébként itt a környező települések közül a legmagasabb arányban mi gyűjtjük a zöld hulladékot, tehát a legtöbbet tőlünk viszik el. De nem megoldás az, hogy kirakjuk a Széchenyi tér, ez egy központi tér, és ott egy nagy konténerbe kell elhelyezni a zöld hulladékot, mert ha egy idősebb szeretné mondjuk hétvégén elhelyezni a hulladékot, amíg nyitva van az ajtó, addig be tudja rakni, amikor már nincs, akkor már 2 méter magasra kellene feldobálnia, mászni a hulladék elhelyezése miatt, és ez nem kérdés, hogy ezen módosítani kell, és meg kell oldani azt, hogy most már több mint 5000-en vagyunk, mi hirdetjük azt, hogy szeretnénk zöldebbé tenni Inácsot, szeretnénk azt, hogyha a közterületeken is a lakók gondoskodnának arról, hogy minél zöldebb legyen a környezetünk, és ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a zöld hulladékot el tudják helyezni.
4: 3 témát emeltünk ki most a közmeghallgatásról. Volt esetleg még más felmerülő kérdés esetleg?
5: Hát alapvetően a közlekedéssel kapcsolatban volt még kérdés. Nagyon-nagyon sokat dolgozunk azon, hogy a régi iskola esetünkben a Tolnai Lajos Általános Iskolánál megoldjuk a közlekedési problémát. Mindig, hogyha ott egyirányosítva van néhány utca, és mindig, hogyha ezen változtatni szeretnénk, akkor problémát jelent többi utcára vonatkozóan az, hogy ők hogyan tudják majd megközelíteni azokat a célegységeket, amiért oda kimennek. Tehát nem tud nyilvánvalóan csak utca megkerülésével tud kijutni mondjuk az M5-ös autópályára, vagy a Bajcsi-Zsilinszky útra. Úgyhogy itt készült egy gondolkodás erre vonatkozóan. Megoldás igazából nem született, mert bármilyen megoldást néztünk, az mindig valamelyik utcának a problémáját jelentette, és egyelőre így hagyjuk, sokkal inkább a parkolásban gondolkodtunk, és majd ezt a parkolót próbáljuk meg megoldani. Egyébként előre haladott tervezések vannak ezzel kapcsolatban. A főző, konyha és az óvoda között van egy nagyon nagy területünk, amit most már felszabadítottunk. Pont holnapi nap folyamán jön hozzá majd egy statikus arra vonatkozóan, hogy ennek a konyhának, illetve parkoló résznek, amit kinéztünk, ennek a közepén van egy nagy akna, és annak a fedelét, a fedését kell majd megnézni, hogy ez bírja el majd az ott parkoló autókat. Mert hogyha be tudjuk integrálni ebbe a parkolóba azokat a pedagógusokat vagy tanároknak az autóit, akik egyébként is kint parkolnak, akkor már sokkal-sokkal jobban tudnak majd a szülők ott elhelyezni az autóikat, illetve megállni és kirakni a gyerkőcöket reggelente, tehát ez tűnt a legjobb megoldásnak, erről beszélgettünk.
4: Van egy téma, ami olyan, mint egy szappanopera, rövid időre előjön, ugye ez a vízmérőhelyek ügyében történő fejlemények, hát itt mindig van valamilyen újabb hír. Ugye nagyjából egy hónapja érkezett egy tájékoztatás a DPNV ZRT-től, miszerint bizonyos esetekben lehetőség van arra, hogy a vízmérőhelyek átalakításának költségét ne teljes egészében a felhasználókat terhelje. Itt azért ugye volt szó arról is, hogy egyáltalán ne terhelje őket, most akkor ezek szerint valamilyen szinten a lakosságnak is ki kell venni a részét ennek az átépítésében, vagy átalakításában. Ez akkor pontosan mit is jelent? Mi az aktuális tényállás ezzel kapcsolatban?
5: Nagyon érdekes volt ez a helyzet, mert egy lakó hozott be egy A3-as hirdetményt, illetve egy lapot arra vonatkozóan, hogy a DPNV ZRT küldte ki neki, és hogy az aknát a vízmű és fejlesztési ellentételezési alapból tudják majd biztosítani. Persze nem ez volt rajta, én ezt csak hozzáteszem, de hogy az a lényeg, hogy igazából a lakónak nem kell kifizetnie semmit azon kívül, hogy kiásatja a gödröt, amibe bele tudják rakni a vízóraknát, illetve ennek csatlakozásait, ami olyan 25-30 ezer forint közötti egység, tehát vagy mérték, és ezt kell kifizetnie, tehát ahhoz mérten, hogy itt 200-250 ezer forintos értékekről beszélgetett, illetve volt is már olyan lakó, aki ennyit kifizetett a vízórakna cseréje miatt, ahhoz képest ez az összeg bagatell, de még mindig ott van az a nagy összeg, amíg a kubikusok vagy a gödör kiásása jelent, és 50 ilyen felhasználót értesítettek ki. Én rögtön felvettem a kapcsolatot a DPNV-vel, hogy miért nem tud az önkormányzat róla. sűrű elnézések közepette újra elküldték nekünk ezt a ugyanezt a dokumentációt, amiben teljes mértékben le volt vázolva, hogy mekkora az akna, mivel jár, és hogy mit szeretnének a lakóktól kérni. 50 háztartásnál 51 ilyen vízóraknát tudnak biztosítani. Egyébként pontos számokat tudok mondani, mert felírtam magamnak, csak puskázok, hogy 29 fő jelezte, hogy részt kíván venni ebben a programban, 18 fő egyelőre nem adott jelzés, és 3 fő jelezte, hogy nem kíván élni az aknacsere lehetőségével, valószínű ott már ki van cserélve. Nem tudjuk a prioritást, hogy hogyan hajtották végre, de az a lényeg, hogy közben már újabb 50 ingatlanra ugyanezt az értesítést megküldték, és ott véletlenül ki lesznek cserélve az aknák. És nagyon sokan kérdezték tőlem lakossági szinten is, hogy akkor most ők mit csináljanak, mert ugye meg volt fogalmazva az is, hogy várjunk egy kicsit még vele, mert hogy szeretnénk a Innárcs teljes területén, ahol erre igény van, több mint 1000 ilyen aknáról van szó, mindenkinél végrehajtani a legkisebb költséggel járó aknacserét, de én arra buzdítottam őket, hogy ha egyszer lehetőség van rá, bocsánat, és ilyen kevés összeget kell fizetni, ez olcsóbb, szerintem nem gondolnám, hogy lesz. Úgyhogy arra buzdítom önöket, hogyha hallgatják a rádiót, hogy mindenképpen próbálják meg kicserélni ezt az aknát. Persze, ha lehetőségeik vannak rá, mert ez az akna nem kicsi, de pont a tegnapi napon volt egy igény arra vonatkozóan, illetve telefonáltak be egy lakossági szinten, hogy 150x150-es aknát kellene kirásnia ennek a vízóraknának, hogy belemenjen, de mondták, hogy a helyszínen, és azt nem tudja megvalósítani, mert hogy a kerítés is beleérne, de ott a helyszínen kimentek a kollégák, mármint a DPMV ZRT-től, hiszen nem győzöm hangsúlyozni mindig, hogy mi be vagyunk ékelődve a szolgáltatást igénybe vevő és a szolgáltatást nyújtó közé, és nagyon nehezen tudjuk érvényesíteni az érdekeinket, de mindent megpróbálunk természetesen, és akkor felvették a kapcsolatot a DPMV ZRT-vel, és akkor meg tudták oldani ezt a kérdést, mert hát van egy csomó hely olyan, ahol ugye a 90-es években épült ki az akna, és csak egyszerűen bevitték a telekre, körbeépítették, körbe térkövezték kerítéssel, és hát ezek a nagyobb aknák sokszor nem férnek be, de ha a szolgáltatóval egyeztetnek, és kimegy ott egy műszaki kolléga, akkor azért szokott lenni megoldás.
4: Folytatjuk tovább hamarosan a beszélgetést, méghozzá lakosságot érintő díjakról, esetleges változásokról lesz szó.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Tessék,
7: itt a reklám.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
9: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: It's so lovely when it's sunny.

0: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereo támogatta az Aranykorona ékszerbolt.
3: Szurocki Csaba a vendégünk továbbra is, én Árcsani járunk, és ahogy említettem, két olyan díjról fogunk beszélni, amiről tárgyalt a testület. Az egyik a talajterhelési díj, a másik pedig a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet tervéről, és hát erről fogunk beszélgetni a folytatásban, hogy ezek nyilván ugye a kommunális adó az nem, az egy ismert adófajta, de mondjuk a talajterhelési díj az akár lehet újdonság is sokaknak. Ezek valóban új dolgok, vagy eddig voltak, csak most változnának?
4: Alapvetően mindkét adó nem volt már, semmi nem változott, tehát az összegszerűsítést vagy az összeghez nem nyúltunk hozzá semmilyen módon. Egy magasabb szintű jogszabálynak kellett eleget tenni, és ezen kellett módosítani, tehát egy adminisztratív jellegű változtatás volt. Tehát igazából nem szerettünk volna bevezetni új adónemeket, mert ez visszás lehet egyrészt, másrészt meg nem szerettünk volna módosítani az összegen, tehát adminisztratív jellegű módosítás.
3: Akkor az érinteteket tulajdonképpen semmilyen újdonság nem éri.
4: Így van.
3: Az önkormányzatnál kellett így helyre tenni pár dolgokat ebben a tekintetben, tehát akkor változás nincs ezekben a díjakban. Viszont ugyancsak a napirendi pontok között szerepelt a változtatási tilalomról szóló rendelet tervezet megtárgyalása. Szerintem erről is beszélgettünk már, hogy ez terve van, vagy folyamatban van. Itt született-e már döntés, és kiket érint?
4: Született döntés, mert valamilyen módon szerettük volna korlátozni, a HÉSZ módosítása folyik jelenleg, és ehhez köthetően nem szerettük volna, hogyha kialakulnak új telkek, ahol építkezés vagy beköltözés folyna, hiszen nem tudunk egyszerűen utána menni azoknak a beruházásoknak, amik sem a szennyvízzel kapcsolatban, sem pedig óvoda, iskola, és ezzel kapcsolatban nem tudunk egyszerűen már lépést tartani. Én pont az iskolával beszélgettem az igazgató asszonnyal, és hát több évre visszamenőleg két osztályt indítottak az iskolában, első osztályt, és most lesz idén először, hogy három osztályt kell indítani. Nem is tudom, hogy tudják majd megoldani. Nagyon nehezen lehet majd biztosítani a három osztálynak a létét, illetve az elhelyezését. És hát ezután nyilvánvalóan meg kell hozni egy döntést, amíg a HÉSZ nem módosul, hogy hogyan tudjuk módosítani, illetve változtatás nélkül hagyni azokat a telkeket, amiket ezeket érintenek, és így bevezettük ezt a változtatási tilalmat. Természetesen ez egy átmeneti tilalom, arra vonatkozóan, hogy a később jogszabályok változása miatt ne kerüljön egyetlen egy lakó sem, vagy építető abba a problémába, hogy neki különböző pénzösszegeket vagy büntetéseket be kelljen fizetnie. Tehát még egyszer átmeneti állapot, és akkor mondom azokat az utcákat, illetve térségeket, amiket érint ez, illetve ezelőtt hadd mondjam el, hogy a rendelet természetesen teljes egészében elérhető a Nemzeti Jogtárban, tehát aki jogilag is szeretné megnézni, az mindenképpen meg tudja ezt tenni a Nemzeti Jogtárban. Szóval Honvéd utca, valamint a Bajcsy-Zsilinszky út és a Kossuth-Lajos utca által közre zárt magánút, ott van egy magánút, és abból nyílnak telekvégek, és oda vezettük be ezt a változtatási tilalmat, illetve a Hunyadi utcában az óvoda és a bölcsőde mögött van egy hatalmas területünk, ami még szántóbesorolású, ide kellett bevezetni ezt az átmeneti változtatási tilalmat.
3: Nem is olyan régen, ugye lezárásra került a Kamaszpark, hogy ugye átalakul, erről beszélgettünk már talán az előző alkalommal, hogy ez terben van, vagy akkor kezdődött, és hát adódik a kérdés, hogy milyen változások történtek itt, és akkor utána még teszek fel ehhez kapcsolódóan egy kérdés, hiszen nyilván ennek a területnek is az a feladata, hogy egyrészt a fiatalok akár találkozhassanak, együtt lehessenek, akár kikapcsolódjanak.
4: Ez volt a cél egyébként mindenképpen a korábban, amikor megalkották nálunk a Kamaszparkot. Ha jól emlékszem, akkor 2010-ben volt egy kezdeményezés, és akkor 13-ban valósult meg. Nem biztos, hogy jók az évszámok, nem az a lényeg, hanem az, hogy már egy elég régen fennálló eszközöket tartalmazó hely ez, és hát a fiatalok nagyon nagy előszeretettel használják, egyébként nem csak az Inácsiak, hanem ez egy ilyen találkozó hely jellegű volt, és itt volt egy rámpa, illetve három, pontosan a kamaszparkban három rámpa volt, amit mi kamaszparknak neveztünk, és az annyira elöregedett maga ez az egység, hogy egyszerűen nem lehetett megmenteni, és az Orange Ramp volt az, aki annak idején ezt megvalósította. Kihívtuk őket, megnézték, és azt mondták, hogy nem tudják másképp megoldani, csak teljes körben be kell szállítani az egész egységet, tehát minden egyes darabot, és ott át tudják nézni. Ez meg is történt. A képviselőtestület elfogadta az árajánlatot, több mint, illetve majdnem 12 millió forintból valósult meg, de teljes egészében felújították, tehát új egységek nem kerültek bele, hanem teljes körű felújításon esett. Tehát egyébként pont holnap 17 órakor adjuk át hivatalosan. Bábel János lesz itt velünk, ő egy BMX bajnok fiú, és ő az, aki majd bemutatót tart, tehát nagy szeretettel várunk mindenkit holnap 5 órakor erre az átadóra. Nagyon szép lett egyébként, viszont ott a környezetét is szeretnénk majd rendbe rakni, éppen most folynak azok a munkák még, amik a padokra, illetve asztalokra vonatkoznak, mert, és akkor itt rákanyarodnék egy kis rossz szájízzel arra, hogy a fiatalok azért nem csak szórakozni járnak oda, hanem hangoskodni, illetve rombolni is. A múlt héten szedtek ki betontuskóstól egy padot, és odébb vitték 150 méterrel, és még sorolhatnám ezeket a dolgokat, tehát igazából nagyon jó, hogy létrehoztuk ezt a kamaszparkot annak idején, de a kultúrán még fejlődni kell, illetve fejleszteni kell. Éppen most beszélgettünk a testülettel arról, hogy valamilyen szinten biztosítani kell ott a figyelmet, a felügyeletet, és ezt nem tudom még, hogy a rendőrséggel, a polgárőrséggel, vagy kivel fogjuk, de ott esténként azért nem árt ott lenni, mert több lakossági bejelentés érkezett, hogy kiviszik ezeket a Bluetooth hangszórókat, és akkor hajnal 2-3-ig azért ott a szomszédságában lakni és hallgatni a zenét, az elég nehéz dolog.
3: Ez a, hogyha pozitív oldalát nézzük, a kamaszpark az egyik lehetőség, ahol a fiatalok tehát időt tölthetnek.
4: Abszolút így van.
3: Viszont, hogyha a nyarat nézzük, ugye iskolai szünet van, az önkormányzat részéről esetleg milyen alternatív megoldást tudtok biztosítani, vagy esetleg ajánl fel ilyenkor a szülőknek?
4: Az önkormányzat egyébként mindig támogatja a különböző táborokat, a civil szervezetekkel mindig együttműködünk, és ők is szerveznek rengeteg programot, de nyitva vannak a közterületi játszóterek, a kamaszpark is ugyanúgy, sőt, nálunk a Csuka János sportpark sincs zárva, tehát oda is bemehetnek, kivételt képez ez alól a maga a focipálya, hiszen ott a fűre vigyázni kell, az körbe van kerítve. Egyébként visszatérve azon is gondolkodtunk, hogy most körbekerítjük majd az új kamaszparkot, de igazából nincs értelme, mert 2 napig tartana, és utána úgyis bemennének a fiatalok, mint ahogy most is visszakanyarodva még mindig körbe volt kerítve a terület átadása előtti rámpával, kerítéssel volt biztosítva, és mégis bementek, és már használják ezt a egységet, de hát mondom, ettől függetlenül azért meg fogják tudni találni a fiatalok azokat a dolgokat, a táborozást, ahogy mondtam, illetve az Unoszki Dezső Művelődési Ház az, ami rengeteg programot szervez, elképesztő munkát tesznek le az asztalra, és azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja ebben az őt érintő kultúrát, vagy bármi mást, ami milyen programot ő érdekel. Pont hétvégén, igen, most hétvégén lesz a falumozi, a Trollokat, illetve a Mamma Miát vetítik majd, és utána egy labdarúgó VB bronzmérkőzés lesz majd terítéken, ezt nézhetik meg. Egyébként a falumozi óriási siker, elképesztő az érdeklődés, tehát ezért van két felé bontva, hogy a kisgyermekes anyukák, illetve kisgyermekes szülők is ott tudjanak lenni, és akkor tudjanak szórakozni. Azt követően egy felnőtteknek szóló film van, és tényleg egy szabad területen lehetnek ott, és ezek biztosítják azt, hogy azt gondolom, hogy a fiatalok megtalálják azt a lehetőséget, ahol jól érzik magukat.
3: Programokról még fogunk beszélgetni a következő blokk végén, de még mielőtt ezt a mostanit lezárnánk, ugye még a fiatalok, az iskolások élvezik a nyári szünetet, addig nyilván az iskolában zajlik, mind a két iskolában a munka, hiszen például ilyenkor van idő akár különféle felújításokat, karbantartásokat elvégezni. Van-e bármiféle munkálat, ami most zajlik ilyen tekintetben?
4: Igen is, meg nem is. Tehát azért mondom, hogy igen is, meg nem is, mert mindig a tankerület az, aki az intézménynek a fenntartója, és mindig tőle kell engedélyt kérnünk bármi módon, hogyha be szeretnénk avatkozni. Éppen most legutóbb a hálózatfejlesztéssel próbáltuk megfoglalkozni, tehát ott is annyira régi a vezeték, illetve a hálózat, hogy ott hajtottunk végre egy kisebb beavatkozást, ami nem annyira látszik, de mindenképpen törődni kellett vele. És most legutóbb megkerestek a szülők, egy szülői munkaközösség, akik légkondicionálóval szeretnék látni az egyik tantermet, és mondtam, hogy rendben van, csak mindenképpen a fenntartónak is hozzá kell járulnia, ami azt hiszem, hogy már közben megtörtént, így a légkondicionáló majd felszerelhető lehet, bár igazgatóasszonnyal beszélgettünk, hogy egy kicsit diszkriminatívnak tartjuk, mert hogy ha egy teremben van, akkor az összes többi tanteremben is kellene. Erre pont a héten történtek beszélgetések arra vonatkozóan, hogy a vállalkozó, aki felajánlotta egyébként ezt a teljes körű megvalósítást, az beszélgessen a többi szülői munkaközösséggel is, mert én azt gondolom, hogy minden osztálynak ki lehetne vitelezni egy ilyet, és akkor ez megbeszélés tárgya, hogy milyen módon tudunk esetleg mi hozzájárulni, csak tudnunk kell a pontos adatokat. Most éppen az folyik, hogy hová kell majd elhelyezni ezeket a légkondikat, és hogy hogyan tudjuk biztosítani az áramforrását, és hogy hogyan lehet majd bekötni. Tehát ezek azok ez egy nagyobb beruházásnak mondható a mi életünkben, és természetesen mindig nyitva áll az ajtó az igazgatóasszony, illetve a tankerületi központ előtt, hogyha bármilyen fejlesztés van, de a másik oldalán viszont ott vannak a szülők, tavaly is nagyon-nagyon-nagyon sokat segítettek különböző adományokban és felújításokban, tehát mindig jól működnek ezek a dolgok, és remélem, hogy ez a jövőben is így lesz.
3: Nyilván egy ilyen fajta beruházás az önkormányzatnak, hogyha neki kellene elvégezni, azért egy komoly beruházás lenne, hogy mindegyik termet felruházza légkondicionáló berendezéssel. De hát adódik a kérdés, nem tudom, például pont Hende Mátéval, az országgyűlési képviselővel beszéltetek erre, mert hogy ugye szóba került az iskolabővítés már jó pár évvel ezelőtt.
4: Hát igen.
3: És ugye az előbb említetted pont, hogy az idejében egy olyan megoldást kell találni az iskolának is, hogy három első osztály indul. Nyilván a gyerekszámokat látjátok, hogy akár ez a jövőben is folytatódik, tehát akár jövőre is, vagy két év múlva is gondolkodni kell hasonló létszámban. Nyilván akkor itt ugye ez a következő X évre a helyeknek a megoldását is logisztikázni kell majd ott a testületnek. Ilyen tekintetben például van előrelépés, tehát egyrészt a bővítés, másrészt ugye szóba került, hogy akár az önkormányzatokhoz visszakerülnének a teljes egészében az iskoláknak a működtetése. Ezt mondjuk Inárcs hogyan fogadná, illetve ha már tantestület is szóba került, akkor hogyan készültök az idei őszre, például tanár létszám tekintetében?
4: Jók a kérdések, jók az információid. No, hát akkor haladjunk sorrendben, tehát Mátéval kapcsolatban ugye említettem, hogy pont a múlt héten beszélgettünk, és az is szóba került, hogy az új iskola az hogyan tudna megvalósulni. Itt teljes körülön készen vannak a tervek. Tehát én úgy szoktam mondani, az új iskola mellé, mert nekem a Fekiács József utcai a legrégebbi, és a Tolnai utca az újabb, és itt a Tolnai utcában van egy olyan terület, egy akkora hatalmas terület, amin megvalósulna a legújabb iskola. Ezt a beruházást kértem, hogy nézzünk utána, és próbáljuk meg támogatni, hiszen intézményi szinten bővülnünk kell, a lakossági számot nem tudjuk már elhelyezni, ahogy említettem, az iskolákban, intézményekben, mert az igény óriási, viszont biztosítanunk kell a lehetőséget, főleg az iskolával, és akkor az iskolához köthetően még megemlíthetném a főzőkonyhát, hiszen a főzőkonyhánk is 500 adagot főz, és egyszerűen olyan méltatlan helyen, olyan aprócska helyen vannak, ami század elején épült az az épület, mindig próbáljuk felújítani, meg megoldást találni arra, hogy kiszolgáljuk ezeket az igényeket, de egyszerűen képtelenek vagyunk utána menni, tehát mindenképpen ez is oda kerülne, és jó lenne, hogyha megvalósulna az iskola, és akkor mi volt még a kérdése?
3: Pedagógus.
4: Igen. Hát éppen most folyik majd a két négy lakásos épület felújítás, illetve négy lakásos önkormányzati lakásoknak a felújítása, és ott két lakást tudunk biztosítani két tanárnak, mert az igazgatóasszony, az általános iskola igazgatóasszonya keresett meg azzal, hogy volna hat álláshelyük van, tehát hat betöltetlen pozíció van, és ebből már két olyan tanár, illetve nevelő érkezne, aki abban az esetben tudna itt végezni munkát, hogyha biztosítunk lakást, és mondtam, hogy minden további nélkül. Szeptemberre nem leszünk készve, de legkésőbb októberre igen, tehát ez meg van beszélve, és akkor tudjuk így biztosítani ezt a két tanárt. A másik két, másik több jelentkező, egyelőre nincs, viszont állunk elébe annak, hogy mindenképpen beszélgessünk arról, illetve az igazgatóasszony is, hogy ezek a betöltetlen állások, ezek valamilyen módon betöltésre kerüljenek, de az az igazság, hogy ez olyan kérdés, mint az orvos, hogy nagyon nehéz ide csábítani egy orvost, egy tanárt, mindig mögé kell rakni valamit, nem kis infrastruktúrában. Most ezt tudjuk biztosítani, ezt a két lakást, és így tudtuk megoldani ezt a két tanárt.
3: Illetve ugye még az is kérdés volt, hogy a hosszú távú terv az lenne, hogy visszakerülnének az önkormányzatokhoz az iskolák működtetése teljes egészében, akkor ez mennyire jelentene nehézséget?
4: Óriási problémát jelentene, főleg anyagilag, tehát nyilvánvalóan az önkormányzatokra, hogyha ezt önkormányzatoknak ezeket visszaadják, akkor azért anyagilag mind a fenntartást illetően, mind pedig a fizetéseket illetően el kellene gondolkodni azon, hogy hogyan tudnánk ezt megvalósítani. Ez szerintem minden önkormányzat ugyanígy gondolja, főleg ezek a kisebbek, mint ami Nárcs is, illetve mi vagyunk. Egyelőre nem tudjuk, hogy ebben lesz-e változás. Természetesen, ha lesz változás, akkor ezt meg kell oldanunk, tehát ez nem kérdés.
3: Három témával jövünk vissza a szünet után.
5: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Tessék!
7: Itt a reklám.
6: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
8: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
6: Nem mond már, és hol hirdettél, csak az interneten?
8: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
6: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
8: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
6: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu
9: 93.4
10: Rádiódabas.
11: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32 18 13 42. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
12: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereo támogatta az Aranykorona ékszerbolt.
3: A három téma, amivel folytatjuk tovább a beszélgetést Szulócki Csabával, Inárcs polgármesterével, azok közül is az első egy kis előretekintés, ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy ugyanis zajlott az első fél év, most egy kicsit előretekintünk az év hátralevő részére, akkor milyen tervek, milyen célok vannak még az önkormányzat részéről?
4: Hát ugye elmondtam, hogy a Dózsa György út felújítása megtörtént, a temető kerítése folyamatban van, a Széchenyi téri játszótérre egy napvitorlát szeretnénk még létrehozni, azért mondom, hogy szeretnénk, mert ott az árványozat az teljes körülön elkészült, viszont a napvitorla a vállalkozó tájékoztatása szerint határidőre nem érkezett meg, tehát most már több mint egy hónapja fönt kellene lennie a napvitorláknak. Annyira egyedi gyártású és annyira erősnek kell ennek lennie, hogy bírja az időjárás viszontagságait, hogy nem titok, egy kínai vállalkozó az, aki legyártja ezt, és egyszerűen nem érkezett meg, és ezért van egy kis csúszás, de azt ígérte, hogy jövő hét folyamán mindenképpen ez meg lesz, és akkor megpróbáljuk ezt is felrakni, mert tényleg a gyerekek, ahogy mondtam, a közterületen, hogyha vannak esetünkben a játszótéren, azért jó, hogyha meg vannak védve a naptól. És akkor hát az ősz folyamán elsősorban ilyen előkészített fejlesztések folytatását szeretnénk megvalósítani, pályázati lehetőségeket próbáljuk megkutatni, ahogy mondtam, Hende Mátéval beszélgetve országgyűlési képviselőnkkel segítségkezet nyújtott, hogy ő is utána néz annak, hogy ebben a kis térségben mi az, amit meg lehet valósítani, és mi az, amit nem. És akkor a másik fejlesztés az a közvilágításra vonatkozott egyébként, és akkor itt meg is említeném, hogy az év második felében megtörténik majd az Iris utca és a Liget közvilágításának kiépítése, illetve kisebb pótlási munkák, és itt szeretnék köszönetet mondani a Településfejlesztési Bizottságnak, hiszen az ő tagjaik voltak azok, akik végigjárták a település összes utcáját, és feltérképezték, hogy hol vannak olyan fekete pontok, ha így mondhatom, ahol közvilágítást kell javítani, úgyhogy ezeket mindenképpen meg fogjuk csinálni. Illetve a tervek között szerepel, ahogy már korábban említettem, a bölcsőde és illetve a főzőkonyha parkolójának az elkészítése. Csak most már kavarog a fejemben a két parkoló, mert hogy vásároltunk egy területet a bölcsőde mellett, ott is, illetve az egymás mellett van nálunk a Hunyadi utcában az óvoda és a bölcsőde, és egyszerűen annyi autó jár már oda, nem csak a dolgozók, hanem a szülők is, hogy nem tudják megoldani sem reggelente, sem napközben a parkolást, és sikerült megvásárolnunk egy területet a bölcsőde mellett, ahol ki fogjuk alakítani a parkolót, és ott rengeteg autó el fog férni, és reményeim között ez rövidesen meg fog valósulni, mert most már aláírtuk a szerződést két héttel ezelőtt a tulajdonossal, úgyhogy most már a miénk a terület, illetve ami még nagyszabású terv, az, hogy méltatlan körülmények között vannak a közmunkások, a közfoglalkoztatottak, a régi iskola, vagy a régi kazánházban vannak elhelyezve, tényleg méltatlan a körülmény, és minden reggel ott kezdenek, tehát ez a Tolnai utcában van, sokszor nem látjuk, hogy mikor jönnek, mikor mennek, ha kérdés van, akkor mindig telefonálnunk kell, és szeretnénk biztosítani konténert. Az önkormányzatnak van egy hátsó udvara, ahol a kiindulási pontot meg tudnánk adni nekik, és végre méltó helyen lennének, tehát ez a konténer biztosítaná az öltözködéshez, a tisztálkodáshoz a feltételeket, és így sokkal közvetlenebbé válna egyébként a munka. És akkor, amint említettem, volt kérdés a forgalom technikára vonatkozóan, azt szeretnénk még egy nagyobb körben átnézni. Rengeteg olyan helyen van, most például a Barackos utca szélén van egy olyan terület, ahol szeretnénk forgalmi tüköröket elhelyezni, forgalomjelző táblákat, tehát nagyon sok olyan hely van Inárcson, ahol meg szeretnénk változtatni a tábláknak a létét, illetve cseréjét. Például az egyik ilyen nagyon-nagyon sarkalatos dolog a Honvéd utca, hogyha ott az M5-ösön baleset van, akkor már több ízben bementek a kamionok, leszaggatják a távvezetékeket, ott mindig problémát jelent ez, oda most ki van rakva egy behajtani tilos tábla, de elgondolkodtunk azon is, hogy lehet, hogy egyirányosítani kell ezt az utat. Van egy forgalomtechnikai lakos, aki ezzel foglalkozik, ez a munkája. Az Ákos, Csontos Ákosnak hívják egyébként, és ővel fogjuk majd végigjárni még egyszer. Ugyan már elkészített egy teljes képet a forgalomtechnikai felülvizsgálatra, de azért szeretném még egyszer majd kérni a segítségét. Tehát ezek a táblák most beszerzés alatt vannak, és egy csomó helyen lesz helyezve behajtani tilos tábla. Időszakosan lehet majd ott közlekedni, illetve zsákutcák lesznek majd kihelyezve, mert erre szükség van.
3: Az utolsó két téma, az tulajdonképpen egy nagy téma, két részre bontva, mert hogy augusztus 4-én és 5-én Inárcson lehetőség nyílik helyben térítésmentes mammográfiai szűrővizsgálaton való részvételre. Ugye a Csuka János Sportparkba várják majd az inárcsi lakosoknak elsősorban a jelentkezését. Itt ugye erre még lehet jelentkezni házi orvos, illetve szakorvos általi beutalóval. Ugye minden információ megtalálható a közösségi felületeken. Adódik a kérdés, hogy ezeket egyébként ti szervezitek meg a lakossági kérés alapján, vagy az önkormányzatot keresik meg ilyenkor ezek a cégek, hogy helybe jönnének vizsgálatot elvégezni, illetve keresitek-e a jövőben akár hasonló vizsgálatokra való jelentkezést, illetve mennyire jellemző a részvétel a lakosság részéről, hogyha mondjuk helybe jönnek ezek a vizsgálatok?
4: Alapvetően az egészségmegőrzés a legfontosabb, ezt mindenki elmondja, és én is ugyanígy egyet tudok vele érteni. És az önkormányzat szervezi mindig ezeket a lehetőségeket, most is így történt. Vannak megkeresések, és abból tudunk válogatni, hogy mi az, amit szeretnénk létrehozni. Most erre esett a választás, ugye, ahogy elmondtad, augusztus 4-én és 5-én egy mobil mammográfiai vizsgálat rendelkezésre áll majd. Egyébként, ha jól emlékszem, akkor összesen 130 térítésmentesen vizsgálatra van lehetőség. Ha el tudják még látni a 130 felett, mert hogy erre is van lehetőség, akkor azt is megcsináljuk, csak az már térítéssel jár. És ez, akkor ez az egység, ami odaérkezett, hogy úgy szokott működni, hogy általában az önkormányzat előtti téren, vagy parkolóban, vagy az önkormányzat udvarában szokott ez megvalósulni. De mivel ez egy komoly gépjármű és a hozzátartozó egységek olyan nagyok, hogy nem tudtuk máshová vinni, mint a sportparkba, de azt gondolom, hogy méltó helyen van. Tehát aki szeretné a mammográfiai vizsgálatot elvégezni, az minden további nélkül megteheti még egyszer 4-én és 5-én.
3: Így van, a 40 éven felülieket várják majd, akik ugye az elmúlt egy évben nem vettek részt ilyen vizsgálaton, de minden további info fent van a közösségi felületeken. És akkor a programokkal zárjuk a beszélgetést, ugye már említetted, hogy a hétvégén falumozi lesz, filmvetítéssel, illetve a bronzmérkőzés közvetítésével, közös szurkolással. Milyen más nyári programra készültök még?
4: Hát most például én nagyon készülök a következő két hétre, mert igazgatási szünetünk lesz.
3: Tehát ez is egy fontos információ,
4: ezt szerettem volna elmondani, hogy ezen a héten még az önkormányzat nyitva áll mindenki előtt, viszont jövő hét, illetve az utána való hét, tehát 20-ától hónap végéig, augusztus 1-jéig zárva tartunk. Egyszerűen a szabadságokat nem tudjuk másképp kiadni, mert hogyha az egyik osztályt elküldjük, akkor az hiányzik, és a másik osztály duplán dolgozik, tehát nem tudjuk megoldani másképp csak így. És azt gondolom, hogy nem csak mi oldjuk meg. Itt pont néztem egyébként, Kakucs ugyanígy oldotta meg a kérdést. Nem beszéltünk össze abszolút, tehát ez teljesen független egymástól. És akkor ilyenkor a lányok, illetve az osztályon dolgozók azok el tudnak menni, és tervezni tudják a nyarat. Tehát két hétig nem leszünk, de utána gőzerővel fogunk dolgozni.
3: És nyilván az igazgatási szünet alatt ügyelet van, ennek a telefonszáma fent lesz majd a közösségi
4: felületen. Így van. Viszont hát a nyári programok azok folyamatosan zajlanak, ahogy mondtam, a művelődési ház programjaiban, a civil szervezetekkel kapcsolatban, a táborokkal kapcsolatban. Nyugodtan lehet informálódni a Zrumeszki honlapján, vagy az önkormányzat honlapján, telefonon is, és ami nagyon fontos, hogy használják a Munipoliszt, most az a legújabb egységünk, ahol információt lehet gyűjteni, és egy kolléganő nagyon-nagyon a szívén viseli, és minden információt oda felrak, tehát a Munipoliszon bármit el tudnak érni, ez egy applikáció keretén belül is működik, úgyhogy tessenek használni ezt a lehetőséget, és akkor a két hét pihenő után az első rendezvényünk augusztus 20-a, ezen a rendezvényen szoktuk átadni az Inárcs községért díjazottaknak a díjakat, illetve a díszpolgárdíjakat, ez lesz a legközelebbi nagy megmérettetés.
3: Mi pedig köszönjük szépen, hogy itt kezdted a reggelt. Szulócki Csaba, Inárcs polgármestere volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
4: Én köszönöm, minden jót.
3: És folytatjuk a beszélgetést a következő órában is Hende Mátéval, országgyűlési képviselővel.
0: Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: A Stereo támogatta az Aranykorona ékszerbolt.

0: Tóth Gabi és az Én Idő című felvétel szólt itt a 93.4-en. Kinézünk az utakra, utána már is jönnek a friss hírek. Az útinform tájékoztat bennünket arról továbbra is, hogy az M5-ös autópályán Ócsa térségében a növényzetet gondozzák, a Röszke felé vezető oldalon a 31-es és a 35-ös kilométer között mozgó terelés mellett dolgoznak itt csak egy sávjárató. Az N0-ás autóúton pedig a déli szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon lezártak egy műszakhibás kamion miatt az Annahegyi pihenőhelyet.
1: A piaci ár többszörösét számlázták az államnak Balázsi Gyula cégei. Letartóztatták a megbilincselt politikusokat, videózó Szabó Bálintot. Drámai a helyzet a műtéti várólistákon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A piaci ár többszörösét fizethette ki az állam Balázsi Gyula cégeinek egyebek mellett egy logóért, egy animációs videóért és a Vox 2025 kampány visszaszámlálójáért, írja a 444. A Transparency International által a miniszterelnöki kabinet irodától kiperelt dokumentumokból az derült ki, hogy a tárca 2025 áprilisa és decembere között több olyan megbízást adott a Balázsi Gyula érdekeltségbe tartozó Lounge Designnak és Newland Médiának, amelyeknek az ára az iparági szakemberek szerint jelentősen meghaladta a piaci szintet. A 444 felidézte azt is, hogy Hankó Balázs minisztériuma a piaci ár nagyjából háromszorosáért szerzett be nyuszi motorokat Balázsiék közreműködésével. Az ügyben Kátai Német Vilmos családügyi miniszter feljelentést tett. Rács mögé került Szabó Bálint, aki nemrég az óbudai korrupciós ügy megbérincselt politikusait videózta. Szabó letartóztatásáról az Itt az Idő Facebook oldal adott hírt. Azt írták, hogy Szabó a budapesti Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetben van, egy közelebbről meg nem nevezett magánvádas eljárás kapcsán. Az egykori szegedi önkormányzati képviselő Juni Szabó letartóztatásáról az Itt az Idő Facebook oldal adott hírt. Azt írták, hogy Szabó a budapesti Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetben van, egy közelebbről meg nem nevezett magánvádas.

0: a repülő rovarok mennyiségét összességében a 2025-ben tapasztalt érték harmadára becsülték. A közösségi oldalon megjelent beszámolók alapján Siófok egyes vízparti területein néhány nap alatt erősödött fel az árvaszúnyog rajzás. A bejegyzésekből jelenleg nem állapítható meg, hogy a teljes partszakaszon hasonló-e a helyzet, írja a sonline.hu. Bár az árvaszúnyogok nem csípnek, teljesen ártalmatlanok, tömeges rajzás idején a jelenlétük rendkívül zavaró és ijesztő lehet. Drámai a helyzet a műtéti várólistákon. A három leghosszabb várólistán június elején már több mint 35.600 beteg szerepelt. A legtöbben közel 20.000-en tért protézisre vártak, csípő protézis műtétre közel 9.800-an, szürkehályog operációra pedig közel 6.000-en várakoztak 60 napnál is tovább. Az emelkedés egy év alatt tekintélyes, 20%-os. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter vállalásainak és a Tisza párt programjának egyik legfontosabb eleme volt a kórházi várólisták rövidítése. A tárca vezetőnek augusztus 15-éig kell kidolgoznia a programot, amellyel az ígéret szerint 2027 végére a fekvőbetegellátásban legfeljebb 6, a járóbetegellátásban maximum 2 hónapra csökken a várakozási idő. Továbbra is van esély záporokra, zivatarokra az ország bármely pontján, ennek ellenére a nagy része mégis száraz marad. Közben a kánikula egyre jobban fokozódik, a légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható, késő este 26-29 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon.
4: 10 óra után is folytatódik tovább a sztereó. A 13-as számú választókerület országgyűlési képviselője Hende Máté érkezik majd hozzánk, úgyhogy vele fogunk beszélgetni.
2: A 70-es,
3: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4. Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: Stereo. Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo. A Stereo támogatta az Arany Korona ékszerbolt.
2: Ahogy ígértem, már is folytatjuk tovább a Stereót, és vendégünk van méghozzá a 13-as számú választókerületnek az országgyűlési képviselője, Hende Máté. Köszöntök a műsorban, szia!
3: Szia Krisztián, köszöntöm én is a hallgatókat itt a körzetből, úgyhogy nagy izgalommal vagyok itt ezen az oldalon. Azért ugye a hallgatók tudják, hogy sokáig osztoztunk azon a széken, ahol te ülsz, de hát most egy másik szerepkörben itt vagyok, úgyhogy igyekszem beszámolni az elmúlt, hát 65 napja, május 9-én történt a beiktatásunk, úgyhogy azóta sok minden történt.
2: Kezdjük is akkor a beszélgetést. 29-es körzet 562-562 a telefonszám, hogyha esetleg van kérdés, észrevétel vagy hozzászólás a műsorhoz, természetesen várjuk tőletek. Elkezdődött a munka, te is említetted, és már ugye meg is volt egy kisebb értékelés néhány nappal ezelőtt az országgyűlésben Magyar Péter miniszterelnök részéről, ugye már körvonalazta, hogy mik voltak azok az eredmények, amik ugye a választások óta, illetve a beiktatás óta már ugye a jelenlegi kormány részére pozitívumként felsorolhatók, de hát azért voltak olyan történések, olyan vélemények, olyan javaslatok, amik azért nagy visszhangot váltottak ki. Például a polgármester körében is ugye negatív visszhangot váltott ki, hogy esetlegesen módosítják, pontosabban befagyasztják a fizetésüket. Ezt egyfajta csökkentésként érték meg ugye a településvezetők. Végül aztán az a döntés született, hogy 2024-es szinten befagyasztják a fizetésüket, ami azt jelenti, hogy most lett volna aktuális nekik az emelés így a nyár folyamán, ez egyelőre nem történik meg, illetve költségvetésüket viszont azért érintette olyan tekintetben, hogy költségtérítést ugye megvonták tőlük, és hát ezt azért sokan negatívan véleményezték. Hogyan lehet ezt a döntést megvédeni?
3: Hát elég könnyen. A legrövidebben úgy, hogy óriási az államkasszában a hiány, és hát ugye a spórolást azt elsősorban a magunkon, tehát hogy azért ezt megelőzte azt, hogy ugye a képviselők saját magunknak megszavaztuk a mi csökkentésünket, a fizetés csökkentésünket, ami egy elég nagy arányú csökkentés, és a 4 éves ciklus alatt 50 milliárd forintot spórolunk meg, csak ezen ez még nem az önkormányzati, tehát ne keverjük össze. De hát ez a képviselőknek a fizetés csökkentésén, 50 milliárd forint csökkentés, azért annak lesz sok máshol helye, én azt gondolom. A polgármestereket, önkormányzatokat illetően pedig ott azért nagyon fontos kiemelni, hogy ez nem egy csökkentés, hanem egy befagyasztás. Ugye ott mindig egy év eltolódásban van, tehát ha azt mondjuk, hogy a 2024-es szint, az nem azt jelenti, hogy a 25-öt átugorva visszamegyünk, hanem ugye a 25
2: most eddig... Most lett volna nekik aktuális az emelés.
3: Igen, tehát igazából csak az emelés marad el, csökkentésről nincsen szó. És hát ennek az az üzenete, hogy kérjünk mindenkit az észszerű és takarékos gazdálkodásra, és hát nyilván a példamutatás az ott kezdődik, én azt gondolom, hogy saját magunknál kezdjük, és ebbe hívjuk ezáltal a polgármestereket is. Ugye, amit említettél, a költségtérítés, az tény, hogy ilyen formában megszűnik, de ez nem azt jelenti, hogy az valahova elveszne az a pénz, tehát az marad az önkormányzatoknál. Az ugyanúgy eddig is az önkormányzati kasszából kellett megoldani, úgyhogy ez marad, és a lakosokra, a településre lehet ezt fordítani. Ugye itt is volt szerintem egy félreértelmezés, hogy akkor ez így eltűnik, vagy nem lesz, de hogy ez eddig sem az államtól érkező pénz volt, hanem ez eddig is az önkormányzat költségvetéséből kellett kihozni. Ugye ezzel pedig az volt a probléma, hogy ez egy nem kellett vele elszámolni, tehát ez egy ilyen nagyon szabad felhasználású keret volt, talán ilyen 200-300 ezer forintról beszélünk egyébként havonta, tehát semmilyen elszámoláshoz nem volt ez kötve, és hát pont ez ellen küzdünk úgy általában, hogy ilyen elszámolatlan pénzeknek keringjenek így az éterben, a levegőben. Úgyhogy ez marad ugyanúgy az önkormányzatoknál is, hát elszámolható módon kell majd ezeket, vagy lehet felhasználni. Megint csak mondom, hogy ugye a lakosság javára fordítva. Úgyhogy egyébként én személyesen nem tapasztaltam, de elhiszem, hogy valakinek ez nem tetszett. Én olyan hangokat hallottam inkább, de lehet, hogy ezt csak akkor nekem mondták, és a háttérben más zajlik, hogy ezzel nincsen nekik igazából semmi problémájuk, hiszen ezt a közös terhet, hogy most a spórolási a hangsúly, hiszen látjuk, hogy mekkora a hiány. Gyakorlatilag ugye mindig ezt a hasonlatot, hogy ugye május 9-e után megkaptuk a kulcsokat, vagy a kormányzat megkapta a kulcsokat a Space-hez. Bemegyünk a Space-ben, és azt látjuk, hogy mi van, meg mi nincs, de leginkább az, hogy mi nincs, tehát óriási a hiány minden szinten. Közben az emberek persze türelmetlenek, ha a Space-es hasonlathoz hasonlítjuk, akkor éhesek, az éhes emberekkel nehéz szót érteni. Tehát, hogy ebben kérjük ezáltal az önkormányzatoknak is, vagy polgármestereknek az együttműködését, hogy egyfajta jó példamutatással. Azért azt tegyük hozzá, hogy ugye 2024-ben kaptak egy óriási fizetésemelést, tehát, hogy a település méretétől függően 80, de volt, ahol 160%-os emelést kaptak, és ugye most nincs csökkentve ahhoz képest, tehát azért gondoljunk bele, hogy ekkora fizetésemelést ugye a civil szférában mikor és kikapott utoljára 80-160%-os fizetésemelést. Tehát ugye előtte kaptak egy nagyon nagy emelést, és akkor most ugye ez van befagyasztva. Úgyhogy én őszintén nem tapasztaltam, vagy én hozzám nem jutott el ilyen hang, hogy valaki ezt itt helyben sérelmezni. Nyilván igen, ott ültem én is a parlamentben, amikor erről szóló viták szóltak, hogy most akkor az ő megbecsülésük kérdőjeleződik meg. Nem gondolom. Tehát, hogy én a magam nevében is elmondhatom, illetve az egész új kormányzat nevében, hogy mi szolgálni jöttünk, nem a pénzért jöttünk. Nagyon sokan az eddigi jobb fizetésüket hagyták hátra azért, hogy most az ország újjáépítésért tegyenek. Úgyhogy csak ezt tudjuk kérni minden szinten. Most itt a polgármesterek szintjén kértük ezt, a takarékoskodás.
2: Maradjunk még az önkormányzatoknál, hiszen ugye te is említetted az újjáépítést, tehát az újjáépítésnek az egyik lába, az pont az önkormányzatok, illetve az önkormányzatoknak a működése. Ugye jelen pillanatban kicsit érdekesen van megszerkesztve az ő működésük, hiszen a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium alá tartoznak az önkormányzatok, viszont a törvényességi felügyelete, működése pedig a Belügyminisztérium alá tartozik. És hát még talán a választások előtt, sőt, biztos már elkezdődött egy egyeztetés Navracsics Tiborral az önkormányzatok részéről, hogy ott azért a működésük, illetve az elvonásokat azért újra kellene tárgyalni, és hát akkor ugye akkori Fidesz kormányzat azt ígérte, hogy majd a választások után fognak ezzel a kérdéssel foglalkozni. Hát valóban a választások után fognak foglalkozni, de ugye már a Tisza kormány teszi meg ezt a módosítást, mert hogy nagyon várják az önkormányzatok, és ugye a választások óta is különféle tagozatban próbálnak egyeztetést kezdeményezni a jelenlegi kormányzattal. Például olyan kérdésekben is, hogy kikérjék a véleményüket, mint például a versenyképes járások program, vagy a szolidaritási hozzájárulás kérdése. Talán ez a legégetőbb, és aztán nyilván vannak még más kérdések is az önkormányzatok részéről. Ezek az egyeztetések hogy zajlanak, illetve egyáltalán zajlik-e jelenleg az önkormányzatok képviselőivel?
3: Igen, azt azért kiegészíteném, hogy ugye az egész önkormányzatiság az a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumhoz tartozik most már, tehát hogy a Belügyminisztériumot most már azért ebből kivonták, tehát hogy teljes egészében a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumhoz tartozik, és hát ott igen, minisztériumi és kormányzati szinten zajlanak az egyeztetések. Erre nekem nagyobb rálátásom nincs, tehát hogy itt a képviselők ebbe a folyamatba közvetlen nem vagyunk bevonva, hiszen ez nem a mi munkakörünkhöz vagy hatáskörünkhöz tartozik. Ez kormányzat, minisztériumi szint, államtitkárok igen, egyeztetnek önkormányzatokkal, vagy hát az önkormányzatok képviseleteivel. Úgyhogy ehhez biztosan hozzá kell nyúlni, tehát hogy azt mindenki látja, hogy a jelenlegi rendszer az nem működőképes. Gyakorlatilag az önkormányzatoktól rengeteg jogot elvettek az elmúlt évek során, sokukat kivéreztették. Ezért ez egy érdekes megélés most az én személyes életemben, hogy ugye eddig mondjuk a kampány alatt, meg korábban ha itt én körzetemben nézzük, akkor ugye a fideszes önkormányzatok gyakorlatilag szóba se álltak velem, most pedig azért ott is megkapom az ilyen teendő listát, hogy milyen elmaradások vannak, úgyhogy ez egy ilyen furcsa helyzet, hogyha mindenki érezte, ők is ugyanúgy természetesen érezték, hogy itt nagy a baj, akkor hogy lehet az, hogy ezt még négy évig szerették volna folytatni. De mindegy, most itt vagyunk, és a jövőben nézünk, és szeretnénk ezen változtatni, hogy az önkormányzatok végre visszakapják azt, hogy ők tényleg önkormányzatok legyenek, hiszen én is azt gondolom, hogy a helyi problémákat helyben kell megoldani, és ezt megint csak nagyon tapasztalom, hogy ugye a civil lakosság részéről nagyon sok olyan problémával keresnek meg engem közvetlenül, ami alapvetően az önkormányzatokhoz tartozó kérdés lenne, csak ott elakadnak, vagy már nem is bíznak, elvesztették a bizalmukat, hogy ott bármiféle iránymutatást vagy segítséget tudnak kapni, és hát ezt szeretnénk visszaállítani, az önkormányzatokba vetett bizalmat, hiszen tényleg a helyi problémákat helyben kell és lehet megoldani, úgyhogy igen, ahogy mondtad, a szolidaritási hozzájárulás, a versenyképes program, tehát hogy ezeken mind módosítani kell, most még erről többet nem tudok mondani, de hogy én sem tudok többet, de biztos, hogy valamilyen irányba változtatni kell. Ugye itt különböző akár jogköröket visszaadni, persze egyfajta kontrollal, tehát nem azt, hogy így rájuk öntjük, akár kapacitás és munkaerő hiányában, tehát azért ez mind egyfelől komoly tervezést igényel, megelőző tervezést, és hát a kivitelezésben is azért ezek összetett kérdések és összetett problémák, tehát nem azon, hogy egyik napra a másikra, akkor innentől oldjátok meg visszakapjátok az iskolákat, és oldjátok meg, tehát ehhez kell nyilván az infrastruktúra, úgyhogy ez egy hosszabb távú folyamat lesz, de valamilyen irányba muszáj elmozdulni. Azt gondolom, hiszen tényleg azt mindenki látja itt pártól függetlenül, hogy a jelenlegi működés az nem működőképes. Hát ugye, amint említettem, jelenleg 65 napja alakult meg a Tisza kormány. Tényleg itt hétfő-keddenként 10-12 órás plenáris ülések vannak, hogy haladjunk, minél több törvénymódosítást vagy törvényt megszavazzunk, és akár ebben a önkormányzati kérdésekben is haladjunk, de hát azért az elmúlt sok éves felgyülemlett problémáját azért ne várja senki, hogy itt pár hónapon belül megoldjuk. Hát főleg, amint mondtam, ironikus azoktól ezeket hallani, hallgatni, akik nem ezen az úton akartak volna tovább jönni. De mindegy, most már együtt megyünk ezen az úton.
2: Jóköröket említetted te is, nyilván itt a két elvonás az valamilyen szinten részben azért visszakerül az önkormányzatokhoz, de hát ott eléggé célzottan, de ugye a jogkörök azok nagyon sokszor előkerülnek, és hát itt be vannak lebegtetve dolgok, akár például, hogy az iskolák visszakerüljenek az önkormányzatok tulajdonába. Nyilván ez megint más kérdés, hogy egyáltalán anyagilag tudja egy önkormányzat mindezt vállalni, vagy sem, de akár a kormányzaton belül, akár mondjuk, mikor a település vezetőkkel egyeztettél, felmerült-e olyan jogkör, ami esetleg fontos lenne, vagy úgy érzitek, hogy azért ez tényleg az önkormányzatok kezébe kell, hogy visszakerüljön?
3: Igen, hát itt az iskolát említettük, egyébként ott azért találkoztam olyannal, aki azt mondta itt önkormányzati szinten, hogy köszönjük szépen, nem kérjük vissza, tehát hogy...
2: Nyilván azért attól is, hogy milyen önkormányzatról beszélünk, tehát hogy egyáltalán van-e olyan bevétele, hogy tudja működtetni, hát vagy mellé, állami segítséget
3: kell. De hát ez mellé oda kell rakni természetesen a költségvetést, tehát nem úgy van, hogy most akkor így visszapasszoljuk az iskola üzemeltetést vagy fenntartást, és akkor oldjátok meg, tehát ez mellé kell apparátus, akár személyzet, akár költségvetés, Tehát azért mondom, hogy ez nem így fog működni, ha fog működni, és én azt gondolom, hogy akkor is első körben mindenképpen mondjuk ez egy választható opciónak kéne, hogy legyen, hogy amelyik önkormányzat él a lehetőséggel, éljen, de kötelezni sem lehet erre mindenkit. Itt függ majd, mert persze én azt gondolom azért a település méret is. Úgyhogy ez tekintetében is ezt tudom elmondani, hogy ugye még az idei költségvetés is most van újra gondolva, hiszen azt azért láttuk a sajtóhírekből, hogy már az idei költségvetési célhiánynak a 90%-át már májusig elérte a költségvetés, és ezen sikerült már most egy másfél hónap alatt annyit megtakarítani, hogy a 90%-ról már visszaesett 80%-ra, tehát ezek a megtakarítási intézkedések működnek, már ilyen rövid időn belül is ennek van látszatja. Sok esetben, igen, beszélünk megtakarításról, de sok esetben egyébként a pénzszórás megszüntetése is nagyon sokat segít, tehát hogy itt folyamatosan esnek ki a csontvázak a korrupciós ügyekben, túlárazott dolgokban, ugye itt az NKA, a Nemzeti Kulturális Alapnak a hát botrányos pénzszórása, ott már most már igazából utalják maguktól vissza a kedvezményezettek, akik jogtalanul kaptak ilyen pályázati forrásokat. Úgyhogy van egy ilyen folyamat is, pont ez ennek a kérdésében szólaltam föl a hétfői napon a parlamentben, hogy áll ez a nyomozati folyamat, visszafejthető-e, hogy milyen alapon adták ezeket a Nemzeti Kulturális Alapból a pénzeket. Szerintem nagyon sokan látták a hétvégi Fási Ádám interjút, hogy gyakorlatilag épkézlábmondatokkal nem tudja megindokolni, hogy mégis mire fordították ezeket a milliókat, milliárdokat. Úgyhogy igen, még a jelenlegi 2026-os új költségvetés is készül, ugye a 27-est is majd akkor utána ősszel fogadjuk el, tehát ugye egy hatalmas újratervezés van. Visszatérve az önkormányzatokra, igen, itt az iskolát szokták gyakran emlegetni, az építésügyi hatóságot, tehát most ezek is ugye ilyen központosítottak, és a távolból döntik el, hogy itt helyben mit, hogyan lehet építeni építési engedélyek tekintetében. Ugye ez is egy olyan jogkör, amit pár évvel ezelőtt elvettek, úgyhogy ezt szokták sűrű mondani azért a polgármesterek, önkormányzatok. Ezeket tudnám kiemelni, illetve ugye hát ott a gépjárműadó, ha jól nem, igen, gépjárműadó. Úgyhogy azért vannak itt olyan tételek, amik megnyírbálásra kerültek, de ezek talán a legkiemelkedőbbek.
2: Rögtön folytatjuk a beszélgetést, méghozzá egy kicsit megnézzük olyan tekintetben a választókerületet, hogy a település vezetők például milyen olyan feladatokra hívták fel a figyelmet, amiben segítséget, megoldást várnának.
4: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Tessék!
6: Itt a reklám!
5: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
9: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba Vasudvar.
6: Minden, ami vas.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Sztereó.
1: Sztereó.
11: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
11: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
11: Rejtélyek és megoldások.
1: Sztereó.
11: Sztereó.
0: A Sztereót támogatta az Aranykorona ékszerbolt.
2: Ende Máté országgyűlési képviselő a vendégünk Pest 13-as választókerületéből, és hát ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy nagy vonalakban országos politika tekintetében átnéztük az önkormányzatok, illetve a polgármestereket érintő legnagyobb kérdéseket, amik ugye az elmúlt, ahogy említetted, 65 napot érintette, illetve felmerültek, de hát nyilván te is említetted már szerintem a legelső beszélgetés alkalmával, illetve most is, hogy a településvezetőkkel már egyeztettél, nyilván azóta is folyamatosan zajlanak az egyeztetések. Azért, mikor itt nálunk járnak, rengeteg problémát hoznak ők is, amire megoldást vártak az előző irába is. Nem sikerült ugye megoldást találni, most ugye nyilván téged is akkor listával találtak meg. Mik voltak azok a legnagyobb kérdések, vagy legfontosabb kérdések, és utána egy-kettőbe belemegyünk részletesebben is, amire azért majd megoldást várnak.
3: Igen, még talán annyi kiegészítést tennék itt az önkormányzatok és a vidékkel kapcsolatban, hogy ugye pont tegnap tárgyalt a kormánya a Szent István vidékfejlesztési program kapcsán is, amivel a sajtótájékoztató az, ha jól tudom, ma délután várható, úgyhogy erről többet ilyenkor mi se tudunk, hanem általában mi is egyébként elsőként a sajtóból értesülünk a kormányzati döntésekről, úgyhogy akár a mai nap folyamán én azt gondolom lesznek ebben is új információk. És akkor igen, hogy milyen listákat kapok, hát van bőven teendő. Én azt gondolom elsősorban például itt a vízszennyvízhálózatnak a rendkívül rossz állapota az, ami minden települést érint, tehát ez egy olyan dolog, hogy szerintem nincs olyan település, ahol ez ne lenne probléma. Van, ahol ugye a legkisebb településünk Mikebuda, ott gyakorlatilag ugye a szennyvízhálózat nem létezik, tehát ott még a szippantós autók működnek, tehát ott gyakorlatilag a hiánya a legnagyobb probléma, ahol megvan, ott pedig az állapota a szennyvíznek is, valamint a vízhálózatnak is. Ugye ezek annyira régi rendszerek, és talán hát ugye a föld alatt vannak, tehát nem annyira látható probléma, és akkor így gondolták, hogy ezzel akkor nem kell foglalkozni, mert nem látjuk, amit nem látunk, az pedig nincs is. Hát ez a szemlélet, ez most megváltozik. Gyakorlatilag sok helyen mondjuk az ivóvíz vezetékek is annyira rossz állapotban vannak, hogy az út rezgése, tehát hogy megy az autóforgalom, az út rezgése által összeroppannak ezek a régi vezetékek, tehát van ilyen is. Ezzel kapcsolatban is azt lehet elmondani, mint minden problémával, hogy a forráshiány jelentkezett itt az elmúlt sok évben, tehát ezek nem egy-két év alatt lettek ilyenek, mint ahogy az útjaink sem, majd erről is beszélünk, hanem ugye 2013-tól vezették be a rezsicsökkentést, ami egy tök jó dolog, tehát hogy senki ne forgassa ki a szavaimat, azt kérem. Tehát persze, viszont a szolgáltatók, tehát nálunk a Daköv ennek ellentételezését nem kapott semmit. Tehát, hogy ők kötelezve voltak a szolgáltatók, hogy egy fix áron, vagy egy nyomott áron adják, ami gyakorlatilag az önköltségüket éppen hogy fedezte. Egyébként nem minden településen, még volt, ahol az önköltség sem jött ki. Egészen 2024-ig, tehát 11 éven keresztül a túlélésre mentek a vízszolgáltatók országos szinten is, nálunk is, de hát hogy arra, hogy fejlesztés, beruházás, csővezetékhálózat csere, vagy bővítés, hát erről fel sem merült a gondolat sem, hiszen tényleg a túlélésért küzdöttek. És akkor 2024-től már kaptak valamilyen, megkapnak valamilyen kompenzációt, de hát azért ott 11 év kimaradását, annak azért megvan most a látszatja, és nem is egy-két hónap alatt lehet behozni 11 év elmaradását. Ez is érthető, és ez egy olyan égető probléma, amivel sürgősen foglalkozni kell. Ugye itt van például, hozzánk tartozik megint csak Inács, és akkor átkanyarodunk a szennyvíz kérdésére. Inál Csócsa és Felsőpakony három településnek van egy közös szennyvíztelepe, ami gyakorlatilag nem funkcionál. 6 éve engedély nélkül, hát tegyük idézőjelbe, hogy üzemel, mert igazából nem is üzemel, átmegy rajta a szennyvíz, gyakorlatilag rosszabbul jön belőle ki, mint ahogy bemegy, tehát hogy ez egy olyan környezetszennyezés, ami felfoghatatlan, hogy az elmúlt években ez hogy történhetett meg, és hogy ezt hogy nézhették tétlenül. Úgyhogy hát ez egy ilyen 10 milliárdos költségvetés egy új szennyvíztelep, mert hogy ez már annyira rossz, hogy nincs értelme javítani és toldozni, foltozni sem. Nem tudom, pont most itt előttem volt, ugye, Inács polgármestere Szurocki Csaba volt erről szó vele, vagy ez most nem
2: volt
3: szóba.
2: Téma.
3: Ez nem volt téma, de hogy alapvetően ez egy nagyon erős téma, és egy nagyon súlyos téma. Ezzel kapcsolatban is már egyeztettünk itt, ugye, ez a három település, amit említettem, három különböző választókörzet, tehát három országgyűlési képviselő, három önkormányzat, jártunk a országos katasztrófavédelemnél. Ott ugye nem Adaköv van, hanem egy másik szolgáltató, az ő képviselőik is, tehát egy ilyen elég nagy kerekasztal beszélgetés volt, és mindenki egyébként nagyon segítőkész, és meg akarja oldani a problémát. Már csak idézve be a pénz szükséges, amit eddig nem raktak bele. Tényleg felfoghatatlan, és érthetetlenül állok én is ezelőtt, hogy oké, hogy 6 éve mondjuk engedély nélkül üzemel, mert hogy nem kapja meg az engedélyt, annyira rossz állapotban van, de 6 évvel ezelőttig is eljutott, tehát hogy azért nem ilyen hirtelen lett 6 évvel ezelőtt ez működésképtelen, tehát azért ez is egy hosszabb folyamat volt. Úgyhogy egészen elképesztő ez, ami minket közvetlen érint a mi körzetünkbe, de hát megint csak igen, az országos szinten sok-sok ilyen kiderül. Úgyhogy ez a szennyvízhálózat kérdése, ami egy óriási égető probléma. A másik az útjaink állapota, a közutak. Azért ezt is nem kell bemutatni, ezen közlekedünk mindannyian. Minden közvéleménykutatás egyébként ezt hozza ki első helyen, az úthálózatot, hiszen ezt mindenki használja. Ugye, amint mondtam, a vízszennyvíz az, amíg folyik víz a csapból, azért az nem annyira feltűnő. De az úthálózat kérdésköre az nagyon feltűnő, úgyhogy azon is rengeteg munkánk lesz. Azért a belterületi utak, ahol vannak, mert azért vannak persze olyan külterületi utak, ahol nincs aszfaltburkolat, de ahol van, ott azért az önkormányzatok szerintem erre igyekeznek odafigyelni, de ami az országos közútba tartozik, itt ugye a Magyar Közút fenntartása, azok hát sok helyen életveszélyes, meg balesetveszélyes állapotokban vannak, és ez sem egy-két év alatt lett ilyen. Itt is már egyeztettem a Pest megyei Magyar Közút vezetőjével, hát ő is elmondta, hogy olyan szintű forráshiány volt ebben a szegmensben is, hogy gyakorlatilag az éves minimum szükséges költségvetésnek a tizedét fordították az úthálózat karbantartására. Tehát, hogy, és az is még csak a minimumhoz nézzük, hogy annak a tizedét kapták meg. Úgyhogy pont ma délután megyek itt a dabasi kirendeltségére a Magyar Közútkezelőnek, úgyhogy én azt abban bízok, hogy nekik lesz sok munkájuk, nem csak itt Dabason, hanem megint csak országos szinten, hiszen egy ilyen országos közúthálózatfejlesztési program el fog tudni indulni, amint érkeznek az Európai Uniós források, és erre is lehet csoportosítani. Remélem minél nagyobb összegeket, hiszen ez tényleg nagyon-nagyon súlyos probléma. Itt a mi körzetünkben ezért a Dabas-Tatár-Szentgyörgyet összekötő út, gyakorlatilag én, ha a Tatár-Szentgyörgyre megyek, nem is arra megyek közvetlenül, hanem akkor Örkény felé kerülök, mert járhatatlan. Az Örkény-Pusztavacs közötti szakasz, ott most, ha jól tudom, azért 1 kilométernyit megcsinálnak majd, de azért maradott még bőven, amit meg kellene majd oldani. Illetve szintén a mi körzetünk a Nyáregyháza-Pilis összekötő, az egy rövidebb útszakasz, de az is nagyon-nagyon rossz állapotban van. Úgyhogy ezeket emelném ki, meg hát persze az egész 5-ös főút, tehát hogy azt meg talán mondanom se kell, hogy oké, itt most a Dabas-Gyón közötti szakaszt megcsinálták, de megint csak azért ott előtte utána bőven lesz dolgunk és munkánk. Úgyhogy bízok benne, hogy ez is el fog indulni. Ami még egy ilyen nagyon súlyos kérdéskör, ugye a vasútunk, ez a 142-es
2: erről vasút. Erről hamarosan beszélünk. Igen. Úgyhogy...
3: Ja, akkor erről fogsz kérdezni. Igen. Meg az asszály, arról is fogunk
2: ezekről
3: beszélgetni.
2: Ezekről is fogunk beszélgetni, igen. Így van. Ugye te is említetted, hogy azért uniós pénzek úgy néz ki, hogy érkezhetnek majd akár már az idei évben, ugye már intézkedésekkel a jelenlegi kormányzat azért tett lépéseket, és hát az ígéret is megvan az Európai Unió részéről. Látszik az, hogy akár ezekben a kérdésekben lesz anyagi támogatás, hiszen azért nyilván egy bizonyos keret fog érkezni, ha minden rendben lesz itt a feltételek teljesítésével kapcsolatosan, de hát azért nagyon sok felé kell ezt a pénzt szétosztani.
3: Igen, igen.
2: Sok nem csak terület tekintetében, hanem ha az országot nézzük, úgy is nézzük, igen. Hogy az ország területén igen. Is.
3: Hát ha visszakanyarodunk a Spacehez, akkor sok az éhes száj, úgyhogy biztosan lesz, aki éhen marad, tehát hogy mindenki nem fog jól lakni első körben, de fokozatosan igen. Tehát azért megint csak azt mondom, hogy az évek rombolása, az nem lehet egy-két hónap, meg egy-két év alatt sem visszaépíteni, de el kell kezdeni, és amit ugye az elejétől kezdve ott volt a kampány szlogenben is, hogy lépésről lépésre, tégláról téglára kell építkezni együtt. Tehát, hogy ebben megint csak szeretném kiemelni az egész magyar társadalom felelősségét, tehát hogy nem csak jogaink vannak, hanem kötelezettségeink is, úgyhogy ezt együtt lehet elkezdeni, és mindenki a saját mikrokörnyezetében, hogyha egy picit tesz, akkor már előrébb vagyunk, és én is erre biztatom akár a Tisza-szigeteknek a közösségét, egyfelől bátran mindenki csatlakozzon hozzájuk, de hogy egy önkéntes feladatokat vállaljanak magukra, tehát akár egy köztéren egy pad rendbetétele, kicsiben is lehet kezdeni, de akár tervezünk közös iskolafestést, ugye Pilisen van egy gyermekotthon, a mi körzetünkben ott is számtalan feladatot lehet csinálni, hogy szebbé tegyük az ott élő gyermekek környezetét, úgyhogy ez egy közös felelősségünk és egy közös feladatunk, hogy ezt az országot ismét növekvő és fejlődő pályára építsük, tehát hogy ez ebben tényleg csak összefogással történhet meg, és igen, az Európai Uniós források hozatala most első körben, ezért fontos ez az augusztus 31-i dátum, addig kell teljesíteni minden olyan jogi feltételt, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy jöjjenek, nagyon jó úton haladunk, és tényleg ezért nincsen nyári szünet a plenáris ülésekben, az országgyűlésben, ugye hivatalosan június közepétől már nyári szünet lenne, de hát ezt most nem engedhetjük meg magunknak, hiszen tényleg nagy a tét. Úgyhogy ezért rendkívüli ülések zajlanak folyamatosan. Ugye azért ezt hozzá kell tenni, hogy ezeknek a nagy része az korrupció ellenes intézkedés. Tehát, hogy például belépjünk, és most már tényleg elfogadták, hogy beléphessünk az Európai Ügyészségbe, ami egyfajta kontroll, hogy az Európai Uniós források, a közpénzek jó helyre kerüljenek, és ne túlárazott beszerzéseken a havaroknak osztogassák szét. Hiszen ezt láttuk, és most már ez nem csak a levegőbe beszélés, hanem kézzelfogható bizonyítékok vannak. Tényleg a külügyminisztériumban is elmondják, hogy gyakorlatilag a korrupciótól ragad minden papír, minden dokumentum. Tehát most ezt lehet szépíteni, de fölösleges. Tehát most már ott tartunk, hogy muszáj a problémákról beszélni, muszáj kimondani, tehát attól, hogy nem beszélünk róla, még azok léteznek, úgyhogy most egy olyan kormányzat van, hogy erről kell is beszélni, és erre biztatunk mindenkit. Úgyhogy mi volt az eredeti kérdés? Már elkanyarodtam.
2: Az eredeti kérdés az volt, hogy ugye a pénzek meg fognak érkezni, erre válaszoltál.
3: Igen, ja, itt helyben.
2: Így van, csökken az időnk, illetve fogy az időnk, úgyhogy szerintem mindjárt úgyis vele megyünk részletesen témákba, és akkor ott ki tudjuk ezt fejteni.
4: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Tessék,
13: itt a reklám. Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
14: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
12: Skoda.
14: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
15: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
14: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
15: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
14: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
15: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
16: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
17: 93.4 Rádió Dabas.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
18: Sztereó.
19: Sztereó.
18: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
19: de témázunk veled,
18: és rólad is beszélgetünk.
19: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
18: Rejtélyek és megoldások.
19: Sztereó.
18: Sztereó.
0: A Sztereót támogatta az Arany Korona ékszerbolt.
2: Folytatódik tovább a beszélgetés a Sztereóban. Hende Máté 13-as számú választókerületnek az országgyűlési képviselője a vendégünk, és ígértem pár témát, amivel egy kicsit részletesebben próbálunk foglalkozni. És hát az egyik ilyen az a 142-es számú vasútvonal kérdése. Talán még a választások előtt utoljára ezzel kapcsolatosan hír Szűcs Lajostól, az akkori fideszes országgyűlési képviselőtől érkezett, hogy itt tulajdonképpen már elkezdődött a projektnek a megtervezése, és hát valami elindult. Aztán nagy csönd lett ezzel kapcsolatban, és hát Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter ígért nagy projekteket, nagy terveket. Egy-két vasútvonallal, illetve a fővárossal kapcsolatban már hallottunk bejelentést. A 142-es vonal körül viszont csend van, de hát ugye ez nem csak a te úgymond hatáskörött, hanem a 8-as és a 10-es számú választókerületet is érinti ez a kérdés, hiszen ugye több választókerületen is keresztül megy a vasútvonal, sőt ugye talán még ide vehetjük Bács-Kiskunnak is az igen, egyik választó, igen, választókerületet, úgyhogy adódik a kérdés, hogy ebben történt-e például akár beleegyeztetés.
3: Igen, tehát, hogy történt. De gyakorlatilag nekem nem is nagyon kellett lobbiznom, hiszen hát egy profi szakember, és szerintem az egész ország vasúthálózat a tenyerében van. Így aztán ez is a 142-es vonal, tehát ahogy elhangzott a Dabas szóneve, ő egyből tudta, hogy ez egy nagyon rossz állapotban lévő vasútvonal. Ugye itt, aki, de szerintem mindenki tisztában van vele, tehát most nem nekem kell elmondani, hogy mennyire nagy a baj, és mennyire rossz az állapot. Ugye a 72 kilométeres szakasz a Budapesttől a Lajos Mizséig, ezt 2 óra alatt teszi meg, tehát hogy ilyen több helyen 30-40 kilométeres sebességkorláttal tud közlekedni a vasúti szerelvény. Ugye ez az utolsó, még nem villamosított elővárosi vonal. Ugye itt nálunk is Dabason akár a sorompó szerkezet az mindennapos, hogy elromlik, most pont talán tegnap is elromlott, de én is látom, ahányszor arra megyek, hogy azt mindig bütykölik és szerelni kell, de ehhez tartozóan még ott vannak azért ugye a kiszolgáló, vagy hát ugye az épületek, vasúti állomások, ami sok helyen hát a leromlott állapota miatt, meg elhanyagolt állapota miatt, ezek ilyen hát mondjuk bűnözés meleg ágya, tehát azért itt több helyen akár a drog, meg a prostitúciót is meg lehet említeni, hogy azért ezek ilyen helyszínek is sajnos, hiszen tényleg elhanyagolt és ilyen elanyátlanodott területek, akár a vasút állomások is. Úgyhogy volt is erre egy ilyen figyelemfelhívó kampányunk még a kampányidőszakban, hogy ugye biciklivel haladtunk a vasút mellett, és ez egyébként eljutott Vitézi Dávidhoz is, még akkor ugyan ő nem volt miniszter, de amikor beszéltünk erről, akkor emlékezett erre a videóra, tehát az tényleg sokakhoz eljutott, úgyhogy örülök, hogy ez egy ilyen sikeres figyelemfelhívó akció volt. Úgyhogy természetesen tud a problémáról, és én nagyon bízok benne, hogy a mi vonalunk is érintett lesz majd a felújítások során. Most konkrétumot nem tudok, és ígérni sem szeretnék, meg nem is szabad, felelőtlenség, tehát hogy pont ahogy itt mondtad elődeim nevét, én ezt a sort, ezt nem szabad folytatni, hiszen láttuk, hogy már mennyi ígéret van, akár a vasútvonal kapcsán is, vagy volt, azért ugye itt is ez a Lázár János minisztériumához tartozott a MÁV, és láttuk, hogy ott mennyi minden beruházást lehúztak, akár egy ilyen kis félsztollal, így aztán ez is ennek az áldozata lett. A tervek készen vannak már régóta, csak le kell porolni, le kell fújni a port róla, és megvalósítani. Nyilván azért ez egy ilyen gigaberuházás, hívjuk így, tehát ez sok milliárd forintos. Az egész vonal azért az álmok között ott szerepel, ugye most ez Lajos Mizsei közlekedik, de hát mi lenne, ha Kecskemétig, mert egyébként nyilván ott is ki van építve a vasútvonal Lajos Mizse Kecskemét között. Most jelenleg ugye ott átszállással lehet tovább menni, de azért nem mindegyik vonalnál van átszállási lehetőség, ahol van ott sem feltétlen jó a csatlakozás. Úgyhogy ez egy nagyon átfogó és komoly és sok milliárdos gigaberuházás, de természetesen mindenki tud róla, látjuk, foglalkozunk vele, egyeztetünk, szeretnék majd ezzel kapcsolatban egy azonnali kérdést is intézni Vitézi Dávid miniszter irányába az egyik ülésen, úgyhogy ez egy top prioritás, de ígéretet azt most felelőtlenség.
2: Akkor várjuk ezeket egyrészt a te megnyilvánulásodat majd felé, illetve akkor a híreket ezzel kapcsolatban, de akkor egyelőre még pozitívumot nem tudunk ez ügyben kijelenteni. A másik kérdés, és hát az ugye most főleg leginkább nyáron szokott előjönni, és hát most megint aktuális, hiszen mondhatni azt, hogy bár a csapadék itt-ott hullott, de hát olyan áztató csapadék, amire ténylegesen szüksége lenne a mezőgazdaságnak, szerintem már hónapok óta nem volt. Viszont ezzel kapcsolatban annál sűrűbben vannak egyeztetések, tényszerű dolgok vannak-e már, vagy egyelőre még csak a beszélgetések zajlanak?
3: Igen, hát az asszály kérdése az megint csak egy nagyon égető probléma, ugye hát víz nélkül nincs élet.
2: Ugye itt fölmerült már az, hogy például az augusztus 20-ai rendezvényeket is az asszályra fordítsák.
3: Igen, azért ugye ezek a költségvetési nem tudom, pénztárcák, azért nem mindig olyan egyszerűek, ugye megvan az, hogy persze most lehetne azt mondani, hogy akkor minden pénzt az asszályra fordítunk, de akkor másra nem jut. De igen, a tűzijáték az egy ilyen, most egy ilyen társadalmi kérdés. Az biztos, hogy ha lesz is, akkor is sokkal kisebb költségvetésű és szerűbb, mint ami eddig volt. Most oké, hogy nekem van egy személyes véleményem erről, de azért itt nagyobb társadalmi igényeket és össztársadalmi kérdéseket vetesz fel. Én is örülnék, hogyha ez az asszályra fordítódna, ez az összeg is, de megint csak azért, és nem a visszamutogatás, de hogy megint csak ne kérjük számon most itt pár hónap után, mert az asszály sem pár hónap alatt alakult ki, oké, van egy klímaváltozás, de azért a vízmegtartás kérdése az erősen kormányzati döntések hiánya volt eddig. Most a kormányzat részéről, hát nem, hogy megvan a szándék, de hogy ez egy nagyon top téma, és itt helyben meg nekem, igen, nekünk az a feladatunk, hogy lehozzuk helybe ezeket a döntéseket, úgyhogy pont a múlt héten volt, igen, erről is egy egyeztetés a Közép-Duna vízügyi hatósággal, akár itt a Dabasi önkormányzat is be volt vonva, a Nemzeti Park, Pilisi Parkerdő, és ugye a civilek, vízőrzők társulása, a Dabasi természetvédők, és ugye zöld gerillák. Tehát, hogy sokan leültünk megint egy asztalhoz, és én azt gondolom, hogy azért ez egy történelmi pillanat volt, hiszen még ez sem valósult meg, hogy ezek az érintett felek a civilekkel együtt leüljenek, úgyhogy ezt nagyon köszönöm ezúton is, hogy mindenki erre nyitott volt, hiszen a cél az közös. Konkrét lépések pedig azért már elindultak, de hát ide is azért még sok-sok forrást kell csoportosítani. De például pont tegnap jártam én is a Ráckevei Dunaágnál, ahol ugye mesterségesen magasan tudják tartani a vízszintet, és tényleg magas, tehát hogy ezt most tegnap a saját szememmel láttam, hogy ott magas a Duna vízszintje, és akkor ennek köszönhetően ugye gravitációs úton tudják a csatornahálózaton eljutatni, de a homokhátságra is a vizet. Nyilván ez most ez is egy hosszú folyamat, de a folyamat elindult, tehát hogy azért itt már vannak kisebb sikerek, én azt gondolom, de hát várjuk ennek a folytatását, gyakorlatilag 0-24 működnek a szivattyúk, a jelenlegi kapacitás ki van használva maximálisan, de hát megint csak ez is egy nagyon forrás hiányos szegmens volt az elmúlt években. Nem tudom, ez sem, nem értem, nem értelmezhetetlen, hogy ez miért nem volt korábban egy top téma, hiszen látjuk tényleg a klímaváltozást, hogy itt már gyakorlatilag a növények nem tudnak megteremni. Ugye oké, itt az öntözés, de azt meg akkor az ivóvizet, gyakorlatilag az ivóvizünket locsoljuk szét. Tehát itt azért olyan kérdések is felmerülnek, hogy akár a növénytermesztésben is kellenek olyan döntések, hogy például egy kukoricát, ami egy magasabb vízigényű növény, azt itt a felső homokhátságon, meg a homokhátságon ne akarjunk termeszteni, mert azt öntözni kell, és annak sincs értelme, hogy már az elvetés pillanatában tudják a gazdák, hogy az abból nem lesz semmi, de hogy az állami kártérítésre appellálva mégiscsak elvetik. Tehát, hogy itt megint egy össztársadalmi összefogásra van szükség, akár a gazdák részéről, akár a kormányzat részéről. Tehát, hogy persze kell sok-sok forrás, de hogy azt értelmesen használjuk fel, és ne szétlocsoljuk, már szó szerint. Úgyhogy vannak pozitívumok, én azt gondolom, ezen a téren. Sok munka áll előttünk még.
2: Hozzánk is többször érkezett már a következő témával kapcsolatban kérdés, de hát egyelőre mi se kaptunk így a kérdésfelvetés után pozitív választ általában. De ugye a te kampányodban is szó esett például, hogy Dabason több csökkent munkaképességű embernek megszűnt a munkahelye. Most azonban úgy néz ki, hogy körvonalazódik egy jó lehetőség, és hát adódik a kérdés, hogy ebben a körzetben hogyan, mivel lehet segíteni például a fogyatékkal élőket, vagy éppen az esen is gyerekeket, vagy bárkit, aki élethelyzete folytán külön segítségre szorul.
3: Így van. Igen, itt én azt gondolom, megint csak országos szinten, de körzet szinten is ezáltal nagyon nagy az elmaradás, tehát, hogy ezt szoktam említeni, hogy egy társadalom nagysága az mindig abban rejlik, hogy a leginkább rászorultakkal, az elesettekkel hogyan tud bánni és segíteni őket, és igen, az egy szerintem mindannyiunk közös szívfájdalma, hogy ugyan Dabason működik egy megváltozott munkaképességű foglalkoztató, de ez leépülőben van, márciusban 18 embert bocsátottak el, nem tudom, hogy azóta hogy áll ez a folyamat, én felvettem most már hivatalból a kapcsolatot az ottani vezetőséggel, azt a választ kaptam, hogy ezek mind egyedi döntések voltak, azt mondjuk nem értem, hogy lett 18 egyedi döntés így hirtelen egyik napról a másikra, de amit én tudok tenni, azt megteszem ebben az ügyben is, úgyhogy várhatóan ezen dolgozunk, hogy egy másik ilyen megváltozott munkaképességű meg tudja itt Dabason vetni a lábát. Ugye, oké, az megint egy szívfájdalom, hogy a Dabasi nyomda decemberben bezárt, de hogy akkor ennek az épületét ezt lehetne akár ilyen célra is hasznosítani. Ott is egyeztettem, az ugye ez nem önkormányzati, a Dabasi nyomda épülete, de egyeztettem a tulajdonosokkal, ők nagyon nyitottak arra, hogy ez az épület komplexum, ha nem is az egész része, de egy része, és a többi része is, tehát hogy bármilyen felhasználásra ők ezt nagyon szívesen bérbe adják. Úgyhogy várhatóan oda érkezik egy megváltozott munkaképességű foglalkoztató. Mai tudásom szerint még keresik az embereket, mert van egy minimum létszám, 80 fő, amivel el tud indulni, és még de lehet, hogy megvan. Remélem, hogy mielőbb meg lesz ez a 80 fős minimum létszám, amivel el tud indulni, hiszen e tekintetben is ugye Dabas egy központ, egy járási központ, tehát itt megint csak nem a dabasiakról van csak szó, hanem ugye a környék településeiről is. Ugye a Dabasi nyomdaépülete ilyen szempontból jó helyen van, azért ott ugye közlekednek a buszok, bár az előbb említettük, hogy a vasút rossz állapotban van, de azért közel van a Gyóni vasútállomás is, úgyhogy ez mindenképpen fontos, és hát hogyha visszamegyünk a fiatalabb korosztályra, akkor ott pedig az iskola-óvoda kérdése. Ugye az egymi iskola-óvoda, ott most ugye a Dabasi intézménynek gyakorlatilag Örkényen és Bugyin van a telephelye, tehát hogy ott van egymi iskola. Itt az örkényi telephelyen is már jártam, és sikerült ott egyeztetni. Úgyhogy látszanak itt is előrelépések. Ugye az egymis óvoda az elindul szeptembertől. Itt Dabason egy kisebb létszámban ugyan, vagy egy csoporttal, de legalább elindul. És hát ennek is várjuk, hogy az infrastruktúrája az felépüljön és megépüljön. Ugye volt OTP épületét szánják erre a célra, de az is még felújítás előtt áll, de addig is elindul egy másik intézményben ideiglenesen. Úgyhogy ezen is nagyon sokat kell dolgozni, hogy a betegeket, már úgy értem tartós betegséggel küzdőket segítsük és támogassuk, és a társadalom hasznos tagjai legyenek. Volt egy ilyen, csak egy rövid személyes történet, még egy pár éve Norvégiában nyártam pár napot, és azt tapasztaltam, hogy nagyon sok kerekesszékes voltam a köztereken. És így hát hamar rájöttem, hogy ennek az az oka, hogy nyilván nincs ott több kerekesszékes, mint akár Magyarországon, de hogy ki tudnak menni az utcára, és aktív részesei a közösségi életnek, és tudnak akár egymással, mindenkivel ott lenni, mert annyira akadálymentesített az utolsó lépcsőfok is, hogy tudnak részesei lenni a társadalomnak. Nálunk ugye sajnos azt tapasztaljuk, hogy akár a tömegközlekedésen, tehát lehet, hogy mondjuk egy busz, vagy mondjuk nálunk a vonat nem, de egy busz mondjuk alacsony padlós, és föl tudna menni, de a busz megállóig viszont nem tud eljutni a kerekesszékkel, ugyanez akkor ugye a babakocsisok problémája is. Úgyhogy etéren is nagyon nagy dolgunk és felzárkóztatásunk kell, hogy legyen. Úgyhogy itt a busz megállóig viszont nem tud eljutni a kerekesszékkel, ugyanez akkor ugye a babakocsisok problémája is. Úgyhogy etéren is nagyon nagy dolgunk.

0: és ezen dolgozunk, hogy előbb a kasszába kell ugye az Európai Uniós forrásokat érkeztetni, hogy aztán elinduljon a munka, amiben pedig számítunk mindenki segítségére.
1: A munka tehát zajlik egész nyáron, várjuk majd augusztus 30-át, meglátjuk, hogy akkor milyen változások érkeznek majd anyagi téren Magyarországra, és hogy annak milyen következményei lesznek majd a következő időszakról, úgyhogy talán a következő alkalommal már erről is tudunk beszélgetni.
0: Bízok benne.
1: Hende Máté, Pest Vármegye 13-as számú választókerületének országgyűlési képviselője volt a vendégünk. Köszönjük szépen.
0: Én is köszönöm a lehetőséget, és hát építsünk együtt egy élhetőbb Magyarországot.
1: Én is köszönöm a mai figyelmet. A híreket követően Szluka Brigi érkezik. További szép napot.
2: Stereo.
3: Stereo.
2: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
2: Rejtélyek és megoldások.
3: Stereo.
2: Stereo.
4: A Stereo támogatta az Arany Korona ékszerbolt.
5: Budapesten fogták el a német lövöldözőt, lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. Olcsóbb lesz az idei tűzijáték. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
6: Nachrichten.
3: Novel.
6: Noticias.
3: Novinky.
6: News.
3: Magyarul és érthetően
6: hírek.
5: A német nyomozók több mint egy hónapja keresték nagy erőkkel azt az elkövetőt, aki május 31-én Kölnben több lövést adott le egy ember, aki életveszélyesen megsérült. A magyar kapcsolatokkal is rendelkező 33 éves német férfi a bűncselekmény elkövetése után elmenekült, ezért európai elfogató parancsot adtak ki ellene. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda, életvédelmi és célkörözési osztálya a terrorelhárítási központtal együttműködve végül Budapesten sikeresen elfogta a KMA monogrammal jelzett férfit, számolt be az esetről a polisz.hu. Lemondott parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nál fog dolgozni. Rendkívül megtisztelő ajánlatot kapott a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére, posztolta a Facebookon. A volt külügyminiszter a BYD külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Szijjártó Péter 2002-ben került be a magyar parlamentbe, 2010-től Orbán Viktor miniszterelnök személyes szóvívője volt, 2012-től a külügyi és külgazdasági ügyekért felelős államtitkár lett, 2014-től 26-ig pedig külgazdasági és külügyminiszter. A 2026-os választáson egyéni körzetben nem indult az országos listáról szerzett mandátumot. A Balázsi Gyula féle Lounge Event 17,5 milliárdért vállalta volna az idei augusztus 20-ai tűzijáték megszervezését. Ehhez képest az utolsó pillanatban kiírt új tenderre egyedül a budapesti Hard Rock Szolgáltató Kft. Adott be egy 4 milliárdos ajánlatot, ebből viszont csak egy csökkentett műszaki tartalmú állami ünnepség hozható ki, írja szerdai cikkében a HVG. Mivel a Lounge csoporttal szemben hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával nyomozás indult, a cégcsoport számláit zárolták, és NAV végrehajtás is indult ellene, az Enerő felbontotta korábbi szerződését Balázsi Gyula cégével. A HVG információja szerint az ajánlat megfelel a Tisza kormány azon elvárásainak, hogy az eseményt az eredeti forrás töredékéből kívánja biztonságosan és méltó színvonalon megszervezni. Az Egyesült Államok újabb katonai csapásokat mért iráni célpontokra kedden, miközben visszaállította az iráni kikötőkre és a teljes partvidékre vonatkozó blokádot, idézi a távirati iroda az amerikai hadsereg közel-keletért felelős irányítási törzsének közleményét. A bejelentés szerint washingtoni idő szerint a délutáni órákban indította a műveletet a Hormuzi szorosban közlekedő kereskedelmi hajók elleni iráni támadásokra válaszul. A katonai parancsnokság egyben közölte, hogy az Irán elleni tengeri blokád az Egyesült Államok erői térségben állomásozó 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartja fenn. A felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Délelőtt a Dunántúlon eső, zápor, zivatar egyaránt előfordulhat, majd délután lokálisan másutt is, de inkább az északi középhegységben és az Alpok alján lehetnek csapadékgócok, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
7: A régió

0: Média.
1: 11 óra múlt 8 perccel, a mikrofonnál Szluka Brigit, halljátok, én már köszöntök mindenkit, szép napot kívánok mindenkinek. Lady Gagával és Doki közösével, Runway-jel kezdjük ezt az órát, és közben elmondanám nektek, hogy itt Dabas, illetve Gyón között az 5-ös számú főúton töltik az útpatkát kővel, murvával, ezáltal félpályán engedik a forgalmat felváltva, úgyhogy vezessetek óvatosan és türelmesen, vigyázzatok magatokra, és az M5-ös autópályán pedig Ócsa térségében a növényzetet gondozzák, a Röszke felé vezető oldalon a 31-es és a 35-ös kilométer között mozgó terelés mellett dolgoznak, így csak egy sáv járható, ott is vigyázzatok magatokra. Jön a Runway itt az otthon hangján.
0: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal,
0: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Te vagy az a lány, az Arias Dás közös felvétele szólt itt az Otthon hangján, 18 perc múlt el 11 óra. És nézzünk egy menü ajánlót, hiszen hamarosan dél lesz.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám. Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menü ajánló.
3: 93.4.
0: És nézzük, hogy mit tudok nektek már ajánlani. Méghozzá a szarvasbangó mai ajánlata, csíbe húsleves macesz gombóccal, az A menü kievi töltött csirkemell zöldséges rizssel, a B menü omlós sült császárhús hagymás tört burgonyával és bajor káposztával, a vegán menü zöldséges rakott tészta vegán tejföllel, a mentes menü kakukkfüves vasalt csirkecomb almás diós zeller sarátával, és desszertnek túró gombócot választhattok édes tejföllel. A Sári ABC mai ajánlata húsleves házi grízgombóccal, az A menü sertéspaprikás galuskával, a B menü mexikói csilis bab jázmin rizssel, a napi ajánlat sült csülök karamellizált almás hagymával, citromborsos parázsburgonyával, a másik napi ajánlat pedig rántott csirkeszán petrezselymes burgonyával és savanyúsággal. A konyha mai ajánlata pedig burgonya krémleves kolbászmorzsás pirítóssal, az első főétel sült hack steak burgonyával, kovászos uborkával, a második pedig bakonyi sertésszelet copfocska tésztával, a konyha ajánlata bécsi szelet sertésszűzből, petrezselymes burgonyával, a desszert pedig hartyáni krémes. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez!
2: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
3: Telefonszám 29-361-776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Tulajdonosi fórumot tartottak Újhartyánon a Pipacs utcában a tervezett fejlesztésekről. A Felső-homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület is részt vett az EMMI alapú klímavédelmi egyeztetésen. Tovább nő a hőmérséklet.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Üdvözlöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Tulajdonosi fórumot tartottak Újhartyánon a Pipacs utcában, ahol az érintett lakókkal közösen tekintették át a városrész jövőjét érintő legfontosabb kérdéseket. A megbeszélésen szó esett a parkolási lehetőségek rendezéséről, a közterületek használatáról, valamint a tervezett fásliget kialakításáról is. A fórum célja az volt, hogy a fejlesztési elképzelések megvalósítása előtt a lakók is elmondhassák véleményüket, javaslataikat és észrevételeiket. Az önkormányzat szerint kiemelten fontos, hogy a települést érintő fejlesztéseket párbeszéd előzze meg, hiszen a helyben élők tapasztalatai hozzájárulnak a megalapozott döntésekhez. A cél egy rendezett, biztonságos és zöldebb lakókörnyezet kialakítása, amely hosszú távon is javítja az ott élők életminőségét és növeli a település értékét. A mesterséges intelligencia klímavédelmi lehetőségeiről tartott szakmai egyeztetést a Pest vármegyei éghajlatváltozási fórum, amelyen a Felső-homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület is részt vett. A tanácskozás középpontjában az állt, hogy a mesterséges intelligenciára épülő megoldások miként támogathatják az önkormányzatokat és a helyi közösségeket a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásban, valamint a fenntarthatóbb településüzemeltetés megvalósításában. Az előadások során bemutatták a klímasemlegességet segítő EMMI alapú eszközöket, a korszerű távérzékelési technológiákat, a levegőminőség mérésének új lehetőségeit, valamint szó esett az okosvárosok és okosfalvak jövőjéről. Rácz Judit munkaszervezet vezetőt hallják.
7: Nagyon érdekes volt a konferencia, minket most hívtak először, ez elsősorban önkormányzatok számára szervezett tudásátadó rendezvény, amikkel mi azért szeretünk részt venni, mert ha mi magunk nem is tudjuk hasznosítani azt a tudást, amit ott megszereztünk, de tudjuk továbbadni, vagy összekapcsolni azokat, akiket ez érdekelhet. És ugye a Leaderben lesz majd egy ilyen felhívás, hogy okosfalú, intelligens település, és ott olyan megoldásokat kellene kidolgozni közösen a településre, amik egyrészt a klímaváltozás hatásait próbálják mérsékelni, másrészt egy élhetőbb települést tudnak létrehozni, és amit még mindig szeretek mondani, az az, hogy az egyik cél az, hogy a Leadernek, meg a vidékfejlesztésnek is alapvetően az az egyik célja, hogy helyben az embereknek jobb legyen az életminősége. És ezzel sikerül ott tartani őket, ahol élnek, a vidéki térségekben. És ilyen szempontból figyeljük mi ezeket a tudásátadó eseményeket, konferenciákat, hogy mindig hozunk valami ötletet, amivel helyben lehet tartani az embereket, amitől jobb lesz ott élni, ahol élnek. És ehhez talán még támogatást is tudunk majd nyújtani.
4: Több lovas is bekerült a térségből a Nemzeti Vágta mezőnyébe. A második vasadi vágtán huszárgyerek kategóriában második lett Holzer Hanna Vasadról, harmadik pedig Marton Johanna Monorról. A kis huszár vágtában Rakottyai Judit vasadi versenyző arany, míg péntek Borbál a Nyáregyházáról ezüstérmet szerzett. A felnőttek közül Balog Luca vasadról a harmadik helyet szerezte meg, így kvalifikálta magát az országos megmérettetésre. A 19. nemzeti vágta döntőjét 2026. október 3-án és 4-én rendezik meg a szilvásváradi Lipicai Lovas Központban.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
6: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit Moldován Ágnestől hallod. Az MLS versenybizottsága elkészítette az NB3-as férfi felnőtt labdarúgó bajnokság 2026-27-es szezonjának csoportbeosztásait. Eszerint a következő szezonban a délnyugati csoportban lesz a legjelentősebb képviselete Pest vármegyének, hiszen itt három együttes is érdekelt lesz. A már korábban is itt lévő Ért mellé átkerült az éveken keresztül északnyugaton szerepelt Budaörs, valamint egy év után visszatér a csoportba a Dunaharaszti is. Földrajzi értelemben Gödöllő a mérleg nyelve északkeleten, Sipeki István együttese végül a második NB3-as szezonjában is marad ebben a csoportban, ahol legutóbb újoncként a 9. helyen végzett. A Dunaharaszti távozásával délkeleten ketten maradtak, az elmúlt évad bajnoka a Monor, valamint a Meton FC Dabas. Valamennyi együttes esetében a szakmai stabilitás figyelhető meg, azaz ugyanazokkal a szakvezetőkkel vágnak neki a július 26-ai bajnoki rajtnak, akikkel az előző évadban is dolgoztak. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb információkkal. Addig is hallgass tovább a 93.4 Rádió Dabast! Ma már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar, az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi és északnyugati szél. Délután 28 és 34 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Köszönöm a figyelmet!

0: Negyed Street és a Fordulj még itt az otthon hangján, 2 perc elmúlt el, 3:12, mindjárt megyünk tovább, jön Bon Jovi és a Living the Prayer, itt a 93.4-en. Viszont negatív rekordot döntött a Dunavízállás a Bajánál, derül ki a vízügy hivatalos mérési adataiból. A múlt hét óta rohamosan csökken a Bajánál mért vízszint is, vasárnap még 59 centiméteres minimumról számoltak be, mostanra viszont már 25 centit mutat a grafikon, és jól látszik a folyamatos csökkenés, a korábbi minimum a vízügy adatai szerint 27 cm volt. És Baján nemrég be is kellett zárni a Dunán működő szabad strandot, mivel a fürdéshez megengedett minimum szint alá apadt a folyó. Az alacsony vízállás egyébként láthatóvá tette egy több mint 80 éve elsüllyedt hajóroncs, máig ott lévő darabjait is, ami nyaranta gyakran felbukkan a vízszint felett. További részleteket pedig a telex.hu cikkében olvashattok a súlyos bodóvízhiányról.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: Tessék, itt a reklám.
1: Már mondom is a reklámot is. Jóni Géza általános iskola magyar matematika angol szakos pedagógust és napközis nevelőt keres, jelentkezni Kotán Sándor intézményvezetőnél lehet a 0629 367 391-es telefonszámon.
0: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: És a friss közlekedési hírekbe is belekukkantunk, már is így egy perccel dél előtt. Az M0-as autóúton a déli szektorban több helyen is munkavégzés folyik, az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti térségében aszfaltmarási munkák miatt mozgó tereléssel a külső sávot lezárták, a 21-es és a 22-es kilométer között. Távolabb az M5-ös autópálya csomópontjánál a 29-es kilométernél külső sávzárás mellett dolgoznak, mindkét helyen torlódás tapasztalható, valamint az ellenkező oldalon az M5-ös csomópont után kamerakarbantartás miatt a 32-es kilométernél csak egy sáv járható. A kialakult torlódás ott meghaladta a 3 kilométert, vezessetek óvatosan. Az M1-es autópályán Budapest felé vezető oldalon Tata és Tatabánya között, valamint Bicskénél és Biatorbánynál egyaránt az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos tolódás alakult ki a külső sávban, aki teheti személyautóval az átterelt belső sávot használja. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.

0: Nagyot emelkedtek a bérek májusban a KSH szerint. Tovább sztrájkolnak az IKEA dolgozói, meteo cunami alakult ki az Adrián. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News.
2: Magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint 2026 májusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlag keresete 764.100 forint volt, ez 8,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó átlag kereset 11%-kal nőtt 535.900 forintra. A bérhelyzetről leginkább árulkodó medián adat nettó 436.200 forintot ért el 11,5%-os növekedéssel. A medián gyorsabb emelkedése arra utal, hogy a béremelkedés az alsóbb kereseti sávokban is érvényesül. Új szakaszba lépett az IKEA magyarországi dolgozóinak sztrájkja, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete az éjszakai munkabeszüntetés után. Ma reggel 6 órától délután 3 óráig ismét sztrájkot hirdetett az ország valamennyi áruházára és telephelyére vonatkozóan. A dolgozók továbbra is egységes 6%-os alapbéremelést követelnek. A szakszervezet szerint ezzel új szakaszba lépett a tiltakozás, miután a múlt heti 2 órás figyelmeztető sztrájkok nem vezettek eredményre. Elfogott egy pécsi önkormányzati képviselőt a rendőrség Mohácsnál, írja a Telex. A lap információi szerint 350 g kristály találtak a hatóságok az autóban, amiben a politikus utazott. Utastársának, egy nőnek a drogtesztje pozitív lett. Kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. A közlemény szerint kábítószer kereskedelem miatt nyomoz ellenük a mohácsi rendőrkapitányság. Szeptemberben még nem, hanem legkorábban csak az év végén indulhat a gyógyszerészi vényírás. A halasztásról szóló hírt az Egészségügyi Minisztérium is megerősítette a Népszavának. A döntést informatikai okokkal és a kormányváltás utáni felülvizsgálattal indokolva. A krónikus betegek így egyelőre nem tudják majd a patikákban megújítani egyes receptjeiket. A tárca szerint a 3 hónapos csúszásra azért volt szükség, mert nem készültek el az e-recept informatikai moduljainak fejlesztésével. Meteo cunami alakult ki szerda késő este az Adriai tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Starigradban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett, jelentette csütörtökön a Slobodna Dalmacia című horvát regionális napilap. A meteo cunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. A jelenség különösen a hosszú sekély a hullámok érkezési irányába nyitott öblökben erősödhet fel. A ritka tengerszint ingadozás a helyiek szigának vagy sesnek nevezik. Továbbra is van esély záporokra, zivatarokra az ország bármely pontján, ennek ellenére a nagy része mégis száraz marad. Közben a kánikula egyre jobban fokozódik, a ingadozást a helyiek szigának vagy sesnek nevezik. Továbbra is van esély záporokra, zivatarokra az ország bármely pontján, ennek ellenére a

0: Rádiója.
1: Délmúlt 4 perccel, a mikrofonnál Szluka Brigit, halljátok, folytatódik a Déli Báb az Otthon hangján. Ed Sheerannel nyitjuk ezt az órát, jön a Putitalom Mi itt az Otthon hangján, és majd jövök az óra második felében például azzal, hogy a csillagok állása szerint hogyan alakul a mai napunk. Addig is sok jó zenével készülök.
0: A 70-es,
2: a 80-as,
0: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
0: az Otthon hangja.

0: Well, hello és Papszabi közösen a részegen a Rolleren szólt itt az otthon hangján. 1:45 van, mindjárt The Weeknd Save Your Tears című felvételével megyünk tovább. Viszont egy szomorú hír jön, ellopták Kolodkó Mihály miniszobrát a Vajdahunyad vára mellől. Szoktam beszámolni mindig az új szobrokról itt a 93.4-en is. Én nagy rajongója vagyok Kolodkó művészetének, és nagyon-nagyon szeretem ezeket a miniszobrokat felkutatni, ha Budapesten járok, sőt kifejezetten ilyen túrán is vettem már részt, ahol a közösen a testvéremmel kutattuk a Kolodkó miniszobrokat, és most ellopták Drakulát a Vajdahunyad vára mellől. Zuglóban már napok óta találgatták, hova tűnhetett a Városligeti tópartján a Vajdahunyad vára tövében üldögélő kis vámpír. Rózsa András szerdai bejegyzésében úgy fogalmazott, titkon remélte, hogy a gróf csak a napfény elől húzódott egy árnyékosabb pad alá, de az alkotóval egyeztetve kiderült, a szobrot valószínűleg ellopták. Ahogy írja, ezek a szobrok nem csupán turista látványosságok, hanem városunk szerethető egyedi értékei, amelyekhez sok budapesti kötődik, elfogadhatatlan, hogy valaki puszta vandalizmus vagy haszonszerzés és miatt megfossza a közösséget ettől az élménytől, írta a polgármester, aki bízik benne, hogy a rendőrség mielőbb felderíti az ügyet, és a szobor sértetlenül visszakerülhet a helyére. Mint fogalmazott, közös felelősségünk megóvni köztereink értékeit, mert azok mindannyiunkat gazdagítanak. Ez így van. A Drakula szobor egyébként 2023 májusában bukkant fel a Városligetben. A bronz figura Lugosi Bélát ábrázolta, amint a gróf szerepében bús arccal lábát lógatva olvasgat a vár árnyékában. A helyszínválasztás nem volt véletlen, hiszen a Vajdahunyad vára oldalában már 2003 óta áll egy komor Drakula mellszobor, amelynek alkotóját sokáig homály fette, míg nem kiderült, hogy Hartmut Zeck német szobrász munkája, és az is egy ilyen kicsit gerilla módon került oda. Minden esetre mindkét szobor szerintem nagyon szerethető, és nagyon szép helyen van, és nagyon jó lenne, hogyha ez a kicsi Drakula is visszakerülne a helyére.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Red Bull Pilva Car 2022-es felvétel, az anyám tyúkja szólt itt az otthon hangján. Egy percünk van még 3-4-1-ig, és hát ígértem, hogy megnézzük, hogy a csillagok szerint hogyan alakul a mai napunk.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kedves Kos, csütörtökön végre úgy érezheted, hogy minden a terveid szerint alakul, jó ütemben haladsz, és még egy korábban elakadt ügyben is jöhet egy áttörés. Használd ki ezt a lendületet, mert most sokkal többre vagy képes, mint gondolnád. Nyugodtabb nap vár a bika szülötteire, mint amire számítottak. Egyszerűen azért, mert több akadály is lehet, ami teljesen váratlanul elhárul az utatokból. A feladataitok szinte maguktól rendeződnek, és nem kell felesleges kerülőutakat tenni. Csütörtökön nagyon könnyen megtalálod a közös hangot másokkal, kedves ikrek, ezért a megbeszélések és az egyeztetések most különösen jól sikerülhetnek. Egy régebbi ötleted végre támogatásra talál, minden adott ahhoz, hogy előre lépj. A mai nap segít rendet tenni a gondolataidban és a teendőid között is, kedves rák. Egy olyan ügyben is megoldás születhet, amelyet már kezdtél túlgondolni. Néha tényleg a legegyszerűbb út vezet célra, és ezt ma te is megtapasztalhatod. A hold még mindig az oroszlán jegyében jár, és a Szaturnusz támogatása stabilitást ad a nagy lendület mellé. Maga biztosan hozol döntéseket, ráadásul mások is bíznak benned, ha ma belevágsz valamiben, jó eséllyel tartós eredményt érsz el. Most nem kell minden aprólékosan megtervezned, kedves szűz, mert a dolgok meglepően gördülékenyen alakulnak. Egy váratlan segítség vagy kedvező fordulat sok időt spórolhat meg neked. Szóval most érdemes rábízni magad az élet csodrására. Jó nap ez arra, hogy kipipálj egy régóta halogatott feladatot. Könnyebben találsz kompromisszumot, kedves mérleg, és ez csütörtökön több helyzetben is a javadra válik. Egy közös terv végre lendületet kap, mert mindenki ugyanabban az irányba húz. Jó érzés lesz megtapasztalni, hogy a dolgok most tényleg összeállnak. De nem csak munkában tapasztalod ezt, egy személyes kapcsolatodban is kibeszélésre kerülhetnek a dolgok. Most olyan határozott a fellépésed, kedves Skorpió, hogy tulajdonképpen meg sem kell szólalnod. Olyan ajtó is kinyílhat előtted, amelyről korábban azt hitted zárva marad. A türelmed és a kitartásod meghozza a gyümölcsét ma valamilyen módon. Kifejezetten szerencsésnek érezheti az időzítést a nyilas, mert ma pont akkor érkezik egy hír vagy lehetőség, amikor szükség van rá. Ha nyitott maradsz, a mai nap akár egy hosszabb távú siker kezdete is lehet. Ez a csütörtök a baknak is kedvez, mert a Szaturnusz támogató energiája felerősíti a legjobb tulajdonságaidat. Könnyedén átlátod az összefüggéseket és jó döntéseket hozol, egy régi akadály végre elhárulhat az utadból. A vízöntő kapcsolataiban most sokkal könnyebb közös nevezőre jutni. Egy fontos egyeztetés vagy beszélgetés pozitív fordulatot vehet. Érdemes ma kezdeményezni, mert nyitott fülekre találsz és könnyen keresztül tudod vinni az akaratodat. Kedves halak, a mai nap azt bizonyítja, hogy nem mindig kell erőből megoldani a dolgokat, több ügy is szinte magától rendeződik, ha hagysz egy kis időt az eseményeknek. A nap végére elégedetten láthatod, hogy jóval többet haladtál, mint azt remélted volna. Ezeket üzenik mára nekünk a csillagok.
1: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
2: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Will Serker. Will Serker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: Gabrielles a Cat's Eye-t otthon hangján, illetve Cat's Eye-tól a Gabrielle-t az otthon hangján. Egy percünk van még egy óráig. Közlekedési információkkal megyünk tovább, és a következő órában is folytatódik a Déli Bábel, egy Madonna dallal fogunk indítani. Az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti térségében aszfaltmarási munkákat végeznek a 21-es és a 22-es kilométer között, emiatt csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta a 7 kilométert. Valamint az ellenkező oldalon a baja Dunaharaszti csomópont után a szalagkorlátot javítják, a 26-os kilométernél a külső sávot lezárták. Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Tatabánya és Biatorbágy között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban, aki teheti személyautóval az átterelt belső sávot használja. Az M3-as autópályán a határ felé vezető oldalon Gödöllő térségében a Babati Pihelyén nőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat a tegnap történt súlyos baleset helyszínénél. A 32-es kilométernél emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, már 2 kilométeres ott is a torlódás. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: Újabb fordulat történt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében, sok az adózási mulasztás. Szabó Bence lett Pósvai Gábor kabinetfőnöke. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Újabb fordulat történt a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. Beismerő vallomást és egykori kollégáira terhelő nyilatkozatokat tett a volt rendészeti vezető, aki elhagyhatta a letartóztatást. Az Economics cikkéből kiderült, hogy a gyanúsított jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, vagyis saját óbudai otthonában várhatja az eljárás folytatását, ugyanakkor 4 egykori áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. A nyomozás középpontjában kezdetben Juhász Péter Pál volt igazgató állt, akit emberkereskedelemmel, kényszermunkával és később szexuális jellegű bűncselekményekkel is összefüggésbe hoztak. Letartóztatása után a megbízott igazgatói posztot Kovács Buna Károly vette át, akinek neve akkor vált országosan ismerté, amikor nyilvánosságra kerültek azok a biztonsági kamera felvételek, amelyeken fiatal növendékeket bántalmaz. Az idén több mint 62 ezer adózó nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. Az adóhivatal eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött felhívást. Aki még nem kapta meg az értesítését, a napokban számíthat rá, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A naptári éves gazdálkodóknak a 2025-ös üzleti évről szóló beszámolót 2026. május 31-ig kellett letétbe helyezniük és közzétenniük. A NAP első lépésként segít elkerülni a szankciókat, a felhívás átvételétől számítva 30 napot biztosít a beszámoló bírság nélküli pótlására. Ha ez is eredménytelenül telik el, a második felhívással akár 200 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszab, és újabb 30 napot ad a teljesítésre, figyelmeztetett a NAV. Szabó Bence július 7-i hatállyal ezredesi rendfokozatot kapott, és egyidejűleg Pósvai Gábor belügyminiszter kabinetfőnökévé nevezték ki, értesült a HVG. Szabó leszerelését követően júniusban tért vissza a hivatásos állományba. A visszaszerelése után őrnagyi rendfokozatban főreferensi beosztásban csatlakozott az országos rendőrfőkapitánysághoz. A belügyminisztérium azzal indokolta Szabó gyors előléptetését, hogy új kabinetfőnöki megbízatása olyan helyzeteket teremthet, amelyekben magasabb rendfokozatú munkatárs utasítására lehet szükség. Lengyeltótiban a Balaton közelében másodfokú vízkorlátozás lépett életbe, miután a vízhálózatot a megszokottnál jóval nagyobb terhelés érte. A helyieket arra kérik, hogy csak a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet. A döntés hátterében az áll, hogy a településen hirtelen és indokolatlanul megugrott a vízfogyasztás. A Dunántúli regionális vízmű szakemberei jelenleg is vizsgálják a hálózatot, és nem zárják ki, hogy egy rejtett föld alatti csőtörés okozza jelentős vízveszteséget. Emellett a térségben zajló több napos fesztivál is jelentősen növelheti a vízigényt. Továbbra is van esély záporokra, zivatarokra az ország bármely pontján, ennek ellenére a nagy része mégis száraz marad. Közben a kánikula egyre jobban fokozódik, a légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható, késő este 26-29 fok lesz.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És
3: most! A hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: Egy óra múlt 4 perccel a mikrofonnál Szlóka Brigitt, halljátok, folytatódik a Déli Báb itt az Otthon hangján. Nem sokára Tudás Morzsával jelentkezem, de először még zenélünk, és ahogy ígértem, Madonna indítja ezt az órát, jön a Hang Up, de itt lesz majd még Diaz és Menta is. Egy óra múlt 4 perccel a mikrofonnál Szlóka Brigitt, halljátok, folytatódik a Déli Báb itt az Otthon hangján. Nem sokára Tudás Morzsával jelentkezem, de először még zenélünk, és

0: Pumpit, a Black Eyed Peas felvétele szólt itt az Otthon hangján. A Republikkal és a Berlin lányokkal megyünk már is tovább, de közben mondanám, hogy az M0-ás körgyűrűn Dunaharaszti térségében ugye aszfaltmarási munkákat végeznek, ott emiatt csak egy sáv járható, a dugó per pillanat meghaladta a 7 kilométert. Az ellenkező oldalon, a Baja-Dunaharaszti csomópont után a szalagkorlátot javítják, emiatt ott a külső sávot zárták le, és ott is hosszú sor van, vagy torlódás, úgyhogy arrafele mindenképpen vezessetek óvatosan. És káosz uralkodik az M1-es autópályán is a Budapest felé vezető oldalon, Tatabánya és Biatorbágy között csigalassú útépítési okozza a brutális dugót, aki teheti személyautóval az átterelt belső sávot használja, továbbra is ezt mondják. Minden esetre érdemes elkerülni, ha tudjátok, akkor valami alternatív útvonalat választani, például az M0-as helyet most per pillanat. Menjünk tovább, jön a berlini lányok a Republiktól, aztán itt lesz velünk még Sabrina is, és Gloria Gaynor is énekel majd nekünk.
1: Az élet döntések sorozata.
2: Most a 93.4-et hallgatod.
1: Ez jó döntés volt.
2: Rádió Tabas, az Otthon hangja.

sera, rövid a nyár, a papa meg a mama indulna már. Könnyes a szem, ha belekap a szél, törik a fény a trabant tetején.

0: Tört fel a rádiódabas széfjét, és vidd el a pénznyereményt! Részletek hamarosan az Otthon hangján, a 93.4-en. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 15 cm vastag EPS 80 homlokzati hungarocell most mindössze 4190 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba Vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Kitty and David Guetta felvétel a Floating Throes itt az otthon hangján. Tudásmorzsákkal megyünk tovább, 3-4-2 van.
1: Városi legendák
2: vagy elképesztő tények,
1: a tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
0: Térképre tették, Magyarországon hol lennének a legveszélyesebbek a szélerőművek. Szélerőmű madárkonfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, hogy a szélerőmű hálózat fejlesztése során a természet- és madárvédelmi szempontokat a gazdasági érvekkel egyenrangú súllyal vegyék figyelembe a beruházók, tervezők és döntéshozók. Az MML levélben is megkereste Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert arra a bejelentésére reagálva, miszerint augusztus végén a kormány jelentős szélerőmű építési pályázatot ír ki. Az energetikai és környezetvédelmi célok közül kiemelkedik a megújuló energiaforrások minél nagyobb arányú bevezetése, amelyen belül Magyarországon aktuálisan a szélenergia kihasználásának jelentős növelése kap teret. Az MME támogatja a megújulók, köztük a szélenergia arányának növelését, ám figyelmeztet, ez csak úgy valósulhat megfelelősen, ha a fejlesztések nem okoznak jelentős természetvédelmi károkat. A szélerőművek élővirágra gyakorolt negatív hatásai már az 1970-es évek óta ismertek, és az utóbbi évtizedben már a Kárpát-medencében is születtek vizsgálatok a ragadozó madarak vagy a túlzokállomány érintettségéről. Ezek a vizsgálatok kimutatták, hogy az ütközések okozta közvetlen pusztulás mellett a szélerőművek és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kiépülése miatt jelentős élőhelyvesztést is okoz az ilyen fejlesztés. 2,5 kilométeres felbontású országos konfliktus térképet hoztak létre a közeljövőben kialakítandó szélerőmű hálózat miatt, hiszen ez évtizedeken keresztül fogja befolyásolni a hazai élővilágot, és egyes veszélyeztetett madár vagy denev élőfajok esetében akár kritikus szintű és visszavonhatatlan hatásokat is okozhat, ha a tervezésnél nem veszik kellő súlya figyelembe a természetvédelmi szempontokat. A rakéta.hu-n is megtaláljátok ezt a térképet, illetve az MME, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület oldalán is, hogy hogy lehetne jól elhelyezni ezeket a szélerőműveket. Tóth Andréval megyünk tovább, és a Júniusban című dallal.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Rádió Dobos az otthon hangja, a közlekedési infókkal megyünk tovább. Egy percünk van még 2 óráig, nézzük, mi a helyzet az utakon. Már mondom is a friss értesüléseket az utakról. Az M0-as autóúton a déli szektorban, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, az M51-es autóúti csomópont előtt aszfaltmarási munkákat végeznek. A 21-es és a 22-es kilométer között a belső sávban a torlódás meghaladta a 7 kilométert. Burkolatjeleket festenek az M5-ös autópálya a határ felé vezető oldalán, az M0-as autóút csomópontjától kezdődően a 22-es kilométertől a 25-ös kilométerig mozgóterelés mellett csak a belső sávon lehet haladni, emiatt a munkavégzés mögött 1-2 kilométeres torlódás alakult már ki. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: Másfél-két éven belül új választási törvény lehet. Átalakítja kormányát Zelenszky, súlyos gondok vannak az agráriumban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Az új alkotmány elfogadása és várhatóan egy népszavazással történő megerősítése után az egyik legelső prioritás lesz egy új választási törvény elfogadása, amire másfél-két éven belül sor kerülhet, mondta a 24.hu-nak Mellétei Barna Márton, a Tisza frakció vezető helyettese. A kormánypárt jogi vezetője arról is beszélt a lapnak, hogy egy arányosabb választási rendszer kialakítása a céljuk, amelyben a kétharmados többség megszerzésének esélyét minimalizálnák. Mellétei Barna Márton beszélt alapnak arról is, hogy szerinte nem fog alkotmányos válság kialakulni az alaptörvény 17. módosítása miatt. Szerinte a köztársasági elnök helyzete nagyon rövid időn belül megoldódik. Az Operettszínház társulatának 35 tagja közös nyilatkozatban kéri számon a vezetést az Orbán János Dénes ügyben. Felhívják a figyelmet, hogy a vezetőség korábban forráshiányra hivatkozva hárította el a fizetésemelési kéréseket, amit a botrány fényében nem tartanak megalapozottnak. Az elmúlt napokban derült ki, hogy a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. 2025 márciusa és 2026 áprilisa között 423 millió forintért vásárolta meg saját szakmai vezetője Orbán János Dénes több művének felhasználási jogait. Ezt követően a sajtó arról is írt, hogy az Operettszínház is jelentős összegeket utalt a szerzőnek, a Teátrum közlése szerint mintegy 90 millió forintot, míg a Magyar Hang összesítése szerint legalább 129 millió forintot. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Naftoház állami energetikai vállalat vezérigazgatóját Szerhij Koreckijt jelölte Ukrajna új miniszterelnökének a háború közepette végrehajtott kormány átalakítás részeként. A parlament várhatóan csütörtökön szavaz a kinevezésről. A kormány átalakítás a védelmi tárcát is érinti, ahol Mihajló Fedorov távozása várható. Mivel Zelenszky pártja parlamenti többséggel rendelkezik, a jelölés jóváhagyása valószínűsíthető. Az elnök indoklása szerint Koreckij a legalkalmasabb jelölt, mert Ukrajna előtt a közelgő térre való felkészülés, illetve az orosz támadások miatt veszélyeztetett energiaellátás biztosítása áll a legfontosabb feladatként. A súlyos aszálya, zsugorodó legelő területek és a drasztikusan visszaeső takarmányhozamok egyre kilátástalanabb helyzetbe hozzák a hazai kisgazdaságokat. Egy húsmarhatartással foglalkozó Pest vármegyei családi gazdaság példája hűen szemlélteti az ágazat nehézségeit, hiszen a szélsőséges időjárás és az elszabaduló költségek miatt a korábban 250 egyedet számláló húsmarha állományukat már a 70-re kellett csökkenteniük, miközben a termelés fenntarthatósága és a generáció váltás is bizonytalanná vált, írja az Agrárszektor. A csapadékhiány miatt a kaszálók teljesen kiégtek, így a természetes takarmány gyakorlatilag elfogyott. A gazda elmondása szerint egy hektárról mindössze egyetlen bálát tudnak letakarítani, ami fenntarthatatlan helyzetet teremt. Továbbra is van esély záporokra, zivatarokra az ország bármely pontján, ennek ellenére a nagy része mégis száraz marad. Közben a kánikula egyre jobban fokozódik, a légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 35 fok között várható, késő este 26-29 fok lesz.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
5: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Kettő óra múlt 4 perccel, a mikrofonnál Szluka Brigit halljátok, és folytatódik a Déli Báb. Még ebben az órában hamarosan közérdekű információkkal jelentkezem, az óra felénél pedig még friss hírekkel is jön Moldovan Ági, addig is jön Sabrina Carpenter és a Busy Woman itt az Otthon hangján.
5: A 70-es,
2: a 80-as,
5: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
5: az Otthon hangja.
7: Mature, collected, and sensible, except when I get...
5: Kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
5: az Otthon hangja.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Egy perccel múlt el 2:45, folytatódik a Daily Babit az Otthon hangján, közérdekű információkkal megyünk tovább.
1: Értéket közvetítünk. Közérdekű információk.
0: A MÁV ZRT 2026. július 17-től augusztus 10-ig felújítja a H6-os Hév Sziget-Szent Miklós gyártelep állomása melletti közúti hévátjárót. A munkálatok időtartamára a környéket érintő jelentős közúti és közösségi közlekedési forgalmi korlátozásra kerül sor. A MÁV személyszállítási ZRT és a Közlekedés Tudományi és Építés Ügyi Minőségellenőrzési Intézet tájékoztatása alapján 2026. július 13-tól 18-ig a Cegléd és Szolnok állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 142-es számú Budapest-Lajos-Mizse vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A módosított menetrend megtalálható a MÁV csoport oldalain. Augusztus 4-én és 5-én Ináccson lehetőség nyílik helyben térítésmentes mammográfiás szűrővizsgálaton részt venni. A vizsgálatot egy mobil szűrőállomás végzi, amely a Csuka János Sportparkban várja a jelentkezőket. A részvétel feltételei a betöltött 40. életév, az elmúlt egy évben nem vett részt mammográfiás szűrővizsgálaton és érvényes beutaló. Fontos tudnivaló, hogy a beutalót kizárólag házi orvos vagy szakorvos állíthatja ki, üzemorvos vagy magánorvosi beutaló nem fogadható el. A szűrővizsgálat elsősorban Ináccson lakosok számára érhető el. A szűrővizsgálaton kizárólag előzetes időpontfoglalással lehet részt venni, az időpontot a házi orvosi rendelőkön keresztül lehet lefoglalni, a Kastély utcai rendelőn keresztül a 0629 570 130-as telefonszámon, vagy az egészségház rendelőn keresztül a 0629 370 020-as telefonszámon.
1: A Rádió Dabas közérdekű információit hallott.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 12 és feles gipszkarton most mindössze 869 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Igazgatási szünetre készülnek a polgármesteri hivatalok. Nem lesz körforgalom Felsőpakonynál a Kőrösi úton. Pénteken is kitart a kánikula.
4: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
3: Üdvözlöm a Rádiódabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Igazgatási szünetre készülnek a polgármesteri hivatalok. A legtöbb településen, így Kakucson, Ócsán és Gyálon is július 20-ától július 31-éig zárva tartanak a hivatalok. A bíróságokon az ítélkezési szünet tegnap kezdődött. Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Gyalogos átkelőkkel rendben vannak, a belterületi utak is elkészültek, azonban a külterületi utak hagynak kívánnivalót maguk után Felsőpakonyon. Nagy János polgármester elmondta, a faluból kivezető egyetlen út, amely a Kőrösi útba torkollik, jelentős forgalmat bonyolít. A kereszteződés veszélyes, ha pedig az M5-ös vagy M0-as autópályákon baleset történik, a megnövekedett forgalom miatt csak jelentős várakozással lehet elhagyni a falut. A megoldás egy körforgalom lenne, azonban erre nincs forrása a közútkezelőnek.
6: Gyalogos átkelő, én azt gondolom, ha ez az óvoda így megvalósul, akkor az iskolánál és az óvodánál is mind a kettőnek a közelében van egy gyalogos átkelőnk. Ez így akkor szerintem a belterületen rendben vagyunk. A külterületen vannak igazából inkább problémák, van az a bekötő útunk, illetve van a Kőrösi út, amely ugye nem is olyan régen pont volt ezzel kapcsolatban levélváltás, illetve a korábbi években minden évben próbáltuk a közútkezelő felé jelezni, hogy ez felújítás érett a Kőrösi út. Az a baj, hogy az M5-ös és az M0-as autópálya az ugye közvetlen Felsőpakony közelében találkozik. Ha bármiféle olyan torlódás, baleset van vagy egyebek, akkor ezt az utat használják kerülő útnak mind az autósok, mind a kamionok és a teherautók. És ilyen helyzetekben hát sokszor nagyon nagy türelem kell ahhoz, hogy Felsőpakonyról érkezve ki tudjunk kanyarodni a Kőrösi útra. Én azt gondolom, hogy ide én többször már javasoltam a közútnak, hogy egy körforgalmat kellene építeni. Azt mondták, nagyon jó, remek ötlet, csak szerezzek hozzá pénzt. Hát bízom benne, hogy előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy ennek a forrás és a keret is meg lesz, és akkor itt a külterületen, de a Felsőpakonyi lakosok számára egy fontos csomópontban sikerülhetne előbbre lépni ezzel a körforgalommal, talán javítani a közlekedést. Egyébként meg tényleg balesetveszélyes a Kőrösi út, rengeteg kátyú van, pont ez a megnövekedett teautó forgalom miatt, illetve az elmúlt tél ugye azért szokatlan időjárási körülményeket hozott, legalábbis az elmúlt évekhez képest, és ez alaposan megviselte az aszfalt burkolatot.
3: Véradás lesz holnap Gyálon az Arany János közösségi házban. A nyári hónapokban jellemzően csökken a véradók száma, miközben a kórházakban kezelt betegek vérkészítmény igénye változatlan marad. Ezért ebben az időszakban különösen fontos, hogy minél többen jelentkezzenek véradásra. Egyetlen véradással akár három ember életén is segíthetünk, ezért minden önkéntes hozzájárulás a felbecsülhetetlen érték.
4: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
5: Hírmondó, a Rádiódabas 93.4-en.
4: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
5: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
3: A Rádiódabas helyi sporthíreit Moldován Ágnestől hallott. Új szakmai igazgató dolgozik Pirisen Kenesei Krisztián személyében. Labdarúgó pályafutása mellett immár 8 éve dolgozik edzőként. Tapasztalatot szerzett az MTK Budapestnél, ahol egyéni képzési területen tevékenykedett. Az elmúlt 4 évben a Csoki sportjátékos edzőjeként dolgozott, így jól ismeri a vármegyei labdarúgást. Idén a Pest vármegyei amatőr válogatott asszisztens edzőjeként is értékes tapasztalatokat szerzett. Pirisen kiemelt feladata lesz az igazolások szakmai koordinálása, valamint szoros együttműködésben dolgozik majd a felnőtt csapat vezető edzőjével Miklósvári Jánossal. Fontos kapocs lesz a játékosok, az edzői stáb és a klub vezetősége között, emellett aktívan részt vesz a csapat mindennapi edzés munkájában, valamint a szakmai döntések előkészítésében is. Krisztián szerint a csapat elsődleges célja a bajnokság megnyerése és az NB3-ba való feljutás. Úgy véli, hogy a bajnokság megnyerése komoly kihívás, de következetes szakmai munkával és megfelelő hozzáállással elérhető. Minden nap azért fog dolgozni, hogy a csapat megvalósítsa ezt a célkitűzést. Nagyon várom ezt az új kihívást, bízom benne, hogy meg tudok felelni az előttem álló feladatoknak, és szakmai gondolataimmal folyamatosan segíthetem a csapat fejlődését. Szeretnék aktívan hozzájárulni a klub sikereihez, nyilatkozta a szakember. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb információkkal, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast. Pénteken a napos, gomoly felhős idő mellett csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar. A déli egy szél nyugaton megélénkülhet. Hajnalban 13-22 fok várható, a csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet!

0: Lesz, ahogy lesz, Rúzsa Magdi énekelt nekünk itt az Otthon hangján. Tonzendája és a Dance Monkey-val megyünk tovább már is itt a 93.4-en. És miről lesz még szó? Jön még majd a Blaha Louisiana is, ő is énekel majd nekünk, a következő órában pedig már a Hangárral várlak benneteket. A Déli Báb nem sokára véget ér, de tartsatok velem, a következő órában hozok nektek majd friss híreket is, legyen szó kultúráról, sportról, úgyhogy akkor is tartsatok velem, és mindenképpen vigyázzatok magatokra. Amit még ebben az órában el akartam mondani nektek, hogy el fogják halasztani a Balaton átúszást. A jó időben is kihívást jelentő sportesemény most hétvégén lett volna, amikor az előrejelzés szerint betör egy hideg front, ezért ezen a héten elmarad, és új időpontban rendezik majd meg a 44. Lidl Balaton átúszást, írták a közleményükben a szervezők. A Hungaromet előrejelzése alapján a szervező Budapest Sportiroda, a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntött, hogy a 44. Lidl Balaton átúszást nem tartja meg július 18-19-ei hétvégén, helyette július 25-én szombaton tervezik megrendezni az eseményt, az új időpontról július 23-án döntenek majd a szervezők. A döntést azzal indokolták, hogy a szombaton érkező hidegfront miatt élénk időn erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható. Vasárnap pedig egy újabb közeledő hidegfront előtt labilis légköri viszonyok, illetve a délnyugati szél miatt tenger irányú hullámzás várható. Aznap késő délutántól pedig hidegfront érkezik viharos északnyugati széllel és zivatarokkal. Az alacsony vízállás a szervezők szerint nem veszélyezteti a Balaton átúszást, a résztvevők felszerelését szállító motoros kishajók nem tudják biztonságosan megközelíteni a Révfülöpi partot, ezért a Balaton vízére ideiglenes óriás stéget építenek majd, amelyhez a csónakok már zökkenőmentesen kiköthetnek. Szóval a Balaton átúszással kapcsolatban még tájékozódnotok el, de a hét végén nem lesz megtartva, ez biztos.
1: Lüktető ütemek
2: a királyi dobosok városában.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: The Course és a Summer Sunshine itt az Otthon hangján reklámmal fogjuk folytatni. 4 percünk van még 3 óráig, a Daily Bab véget ért, de tartsatok velünk a hangárban is. A mai nap folyamán mindjárt át is lépünk 3 óra után, az országos hírek után bele is csapunk, de most reklám, közlekedési hírek, majd következik a hangár.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Na ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszám gép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Véget ért a munkavégzés az M0-as autóúton, a déli szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon az M51-es autóúti csomópont előtt. A 22-es kilométertől már minden sáv szabadon járható, az időközben kialakult 7 kilométeres kocsisor lassan feloszlik. Pest vármegyében a Balassagyarmat Aszód összekötő úton Püspök 60 és Galga György között egy tehergépkocsi motorost gázolt a 41-es kilométernél, az utat teljes szélességében lezárták. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni, akár 20 percre is hosszabb lehet a menetidő. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
6: A piaci ár többszörösét számlázták az államnak Balázsi Gyula cégei. Letartóztatták a megbilincselt politikusokat, videózó Szabó Bálintot. Drámai a helyzet a műtéti várólistákon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
7: Nachrichten,
3: Novel,
7: Noticias,
3: Novinky,
7: News,
3: magyarul és érthetően
7: hírek.
6: A piaci ár többszörösét fizethette ki az állam Balázsi Gyula cégeinek egyebek mellett egy logóért, egy animációs videóért és a Vox 2025 kampány visszaszámlálójáért, írja a 444. A Transparency International által a miniszterelnöki kabinet irodától kiperelt dokumentumokból az derült ki, hogy a tárca 2025 áprilisa és decembere között több olyan megbízást adott a Balázsi Gyula érdekeltségbe tartozó Lounge Designnak és Newland Médiának, amelyeknek az ára az iparági szakemberek szerint jelentősen meghaladta a piaci szintet. A 444 felidézte azt is, hogy Hankó Balázs minisztériuma a piaci ár nagyjából háromszorosáért szerzett be nyuszi motorokat Balázsiék közreműködésével. Az ügyben Kátai Német Vilmos családügyi miniszter feljelentést tett. Rács mögé került Szabó Bálint, aki nemrég az óbudai korrupciós ügy megbilincselt politikusait videózta. Szabó letartóztatásáról az Itt az Idő Facebook oldal adott hírt. Azt írták, hogy Szabó a budapesti Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetben van, egy közelebbről meg nem nevezett magánvádas eljárás kapcsán. Az egykori szegedi önkormányzati képviselő júniusban az óbudai korrupciós ügy kipattanásakor rendszeresen videózott a Gyorskocsi utcai és a Nagy Ignác utcai büntetés végrehajtási intézetnél is, és több olyan felvételt tett közzé a közösségi oldalán, amelyeken a rendőri őrizettel érkező letartóztatásba helyezett politikusok voltak láthatók. Ismét megjelent az árva szúnyograjzás Siófokon, az erről szóló Facebook bejegyzés azonnal nagy vihart kavart. A hozzászólások alapján valóban megnőhetett az árva szúnyogok száma. Májusban még a tavainál jóval kevesebb rovarra számítottak a szakemberek, a repülő rovarok mennyiségét összességében a 2025-ben tapasztalt érték harmadára becsülték. A közösségi oldalon megjelent beszámolók alapján Siófok egyes vízparti területein néhány nap alatt erősödött fel az árva szúnyograjzás. A bejegyzésekből jelenleg nem állapítható meg, hogy a teljes partszakaszon hasonló-e a helyzet, írja a sonline.hu. Bár az árvaszúnyogok nem csípnek, teljesen ártalmatlanok, tömeges rajzás idején a jelenlétük rendkívül zavaró és ijesztő lehet. Drámai a helyzet a műtéti várólistákon. A három leghosszabb várólistán június elején már több mint 35.600 beteg szerepelt. A legtöbben közel 20.000-en tért protézisre vártak, csípő protézis műtétre közel 9.800-an, szürkehályog operációra pedig közel 6.000-en várakoztak 60 napnál is tovább. Az emelkedés egy év alatt tekintélyes, 20%-os. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter vállalásainak és a Tisza párt programjának egyik legfontosabb eleme volt a kórházi várólisták rövidítése. A tárca vezetőnek augusztus 15-éig kell kidolgoznia a programot, amellyel az ígéret szerint 2027 végére a fekvőbetegellátásban legfeljebb 6, a járóbetegellátásban maximum 2 hónapra csökken a várakozási idő. Pénteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás. A kora reggeli 14-21 fokot követően délutánra már 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. A délutáni órák második felében nyugaton egy közeledő hidegfront hatására már kialakulhatnak záporok, zivatarok, nyugaton, északnyugaton élénk lökések kísérhetik a déli szelet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
7: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 3:04, és ez már a hangár itt az otthon hangján. Én pedig Szlóka Brigi vagyok, és már is kezdjük a Huntrix és a Cape of Demon Hunters slágerével, a Goldennel itt az otthon hangján, de itt lesz velünk majd még Daniel Figergő is, Billy Idol, Kálai Sanders, az emberek, beszélgetünk a benzináról és Szoboszlai új szerződéséről is, úgyhogy tartsatok velem most is itt a hangárban.
3: Az ország szívében
7: együtt a legjobbakkal,
3: Rádió Dabas,
7: az otthon hangja, hogy a nap vége ne kényszer leszállás legyen.
8: Végig kísérsz az úton,
7: utaz
3: első osztályon.
7: Leszálló ágban a munkanap.
3: Hangár a 93.4-en.

0: Klimbandit és Julie Michaels közös az emisszió itt az Otthon hangján. Mindjárt jön az emberek és a tábor tűz, de előbb megbeszéljük a benzinárakat, ugyanis a holtankoljak.hu előrejelzése szerint péntektől újabb nagykereskedelmi áremelés érkezik. A szakportál információi szerint pénteken a 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolai pedig bruttó 8 forinttal emelkedik majd. Az elmúlt napok módosításait követően várhatóan a töltőállomások áraiban is fokozatosan megjelenik a drágulás. A mai napon, 7. hó 16-án tehát az országos átlagárak az alábbiak szerint alakulnak, a 95-ös benzin 594 forint per liter, a gázolaj pedig 613 forint per liter. Ezek az előrejelzések várhatóak, mi pedig megyünk tovább az emberekkel és a tábor tűzzel.
1: Ha akarod, a világon bárhol hallgathatod.
2: www.radiodavas.hu

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Régóta

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szervíz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen. Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Törd fel a rádiódabasz széfjét, és vidd el a pénznyereményt!
7: Részletek hamarosan az otthon hangján, a 93.4-en.

0: Back to Black és a Nem kell itt az Otthon hangján. 2 perccel múlt el, 3:44, megyünk mindjárt tovább. A 2026-os FIFA világbajnokságnak a hivatalos dalával, de előbb egy kis Liverpool, illetve Szoboszlai Dominik hír. Több angliai portál és a magyar Liverpool szurkolói oldal, a Poolbarátok is megerősítette, hogy Szoboszlai Dominik megállapodott Richard Hughes sportigazgatóval az új szerződéséről, és a hírek szerint még ma aláírja új kontraktusát a klubbal. Mint írják, mint egy 8 hónapnyi egyeztetés után született megegyezés, és legalább 4 évre szól majd a kontraktus. Ez hatalmas jelentőségű hír, hiszen Szoboszlai jelenlegi szerződése 2028-ban járt volna le, ráadásul a Liverpool nem tudta meghosszabbítani Ibrahim Konaté és Trent Alexander-Arnold kontraktusát sem, mindketten a Real Madridhoz távoztak. Úgy tűnt, Szoboszlai esetében nem ismétlődik meg ugyanez a történet, hosszú távon a Liverpool játékosa marad, és minden bizonnyal hamarosan ő lehet a csapat új csapatkapitány helyettese, majd Virgil van Dijk távozása után átveheti a holland védő kapitányi szerepkörét is, írják, részleteket pedig a csakfoci.hu-n olvashattok.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: Crash Adams és a New Heart itt az Otthon hangján. Egy percünk van még 4 óráig, közlekedési hírekkel megyünk tovább. Az 5-ös főúton Dabas határában a 44-es és a 45-ös kilométer között a patkát javítják 7 óra és 17 óra között félpályás lezárásra, jelzőrös irányításra és torlódásra is kell számítani az arra utazóknak. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. És ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a komáromi csomópont és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: Nagyot emelkedtek a bérek májusban a KSH szerint. Tovább sztrájkolnak az IKEA dolgozói, meteo cunami alakult ki az Adrián. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint 2026 májusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlag keresete 764.100 forint volt, ez 8,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A nettó átlag kereset 11%-kal nőtt 535.900 forintra. A bérhelyzetről leginkább árulkodó medián adat nettó 436.200 forintot ért el 11,5%-os növekedéssel. A medián gyorsabb emelkedése arra utal, hogy a béremelkedés az alsóbb kereseti sávokban is érvényesül. Új szakaszba lépett az IKEA magyarországi dolgozóinak sztrájkja, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete az éjszakai munkabeszüntetés után ma reggel 6 órától délután 3 óráig ismét sztrájkot hirdetett az ország valamennyi áruházára és telephelyére vonatkozóan. A dolgozók továbbra is egységes 6%-os alapbéremelést követelnek. A szakszervezet szerint ezzel új szakaszba lépett a tiltakozás, miután a múlt heti 2 órás figyelmeztető sztrájkok nem vezettek eredményre. Elfogott egy pécsi önkormányzati képviselőt a rendőrség Mohácsnál, írja a Telex. A lap információi szerint 350 g kristályt találtak a hatóságok az autóban, amiben a politikus utazott. Utastársának, egy nőnek a drogtesztje pozitív lett. Kihallgatásukat követően őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat. A közlemény szerint kábítószer kereskedelem miatt nyomoz ellenük a mohácsi rendőrkapitányság. Szeptemberben még nem, hanem legkorábban csak az év végén indulhat a gyógyszerészi vényírás. A halasztásról szóló hírt az Egészségügyi Minisztérium is megerősítette a Népszavának. A döntést informatikai okokkal és a kormányváltás utáni felülvizsgálattal indokolva. A krónikus betegek így egyelőre nem tudják majd a patikákban megújítani egyes receptjeiket. A tárca szerint a 3 hónapos csúszásra azért volt szükség, mert nem készültek el az e-recept informatikai moduljainak fejlesztésével. Meteo cunami alakult ki szerda késő este az Adriai tenger északi és középső térségében. A Hvar szigetén fekvő Starigradban a tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötött hajó megfeneklett, jelentette csütörtökön a Slobodna Dalmacia című horvát regionális napilap. A meteo cunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. A jelenség különösen a hosszú sekély a hullámok érkezési irányába nyitott öblökben erősödhet fel. A ritka tengerszint ingadozás a helyiek cigának vagy sesnek nevezik. Pénteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás. A kora reggeli 14-21 fokot követően délutánra már 31 és 37 fok közé melegszik a levegő. A délutáni órák második felében nyugaton egy közeledő hidegfront hatására már kialakulhatnak záporok, zivatarok, nyugaton, északnyugaton élénklökések kísérhetik a déli szelet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: 4:03 a mikrofonnál Szlóka Brigit halljátok, és folytatódik a Hangár az Otthon hangján. Bruno Mars indítja ezt az órát, és az I Just Might című dal, aztán itt lesz majd velünk még Veréb Tamás is a Védőháló című dallal, valamint jön a Black Eyed Peas és J Balvin közös a ritmú is, szóval tartsatok velem, ebben az órában is hozok majd érdekességeket, illetve egy receptet is vacsira.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: Rag & Bone Man és Calvin Harris közös a Giant szólt itt az Otthon hangján, 2 perccel múlt el 4:45, és mindjárt megyünk tovább a Papa Was a Rolling Stone George Michael felvételével, viszont lesz egy izgalmas program a hétvégén, kéklámpás járművek találkozója lesz az Aeropark repülőmúzeumban. Mint egy 70 kék villogóval felszerelt jármű csatlakozik a kéklámpás találkozóhoz szombaton a Ferihegyi Aeropark repülőmúzeumban, tájékoztatta az intézmény csütörtökön az MT-t. A közleményben kiemelték a helyszínen számtalan eszközt, például tűzoltófecskendőket, műszaki mentőszereket, oldtimereket, régi rendőr- és mentőautókat, helikoptereket próbálhatnak ki a látogatók, akik akár valódi tüzet is oldhatnak. Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a különféle testületek, szolgálatok, szervezetek munkájába. Hozzátették, emellett számos interaktív eseménnyel készülnek, illetve toporzást is tartanak majd a helyszínen. A rendezvényről pedig részleteket a Facebook oldalon is találhattok, illetve a Ferihegyi Aeropark és Repülő Múzeum oldalán is, weboldalán is megtaláljátok a programot.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Planet Funk és a Chase the Sun itt az Otthon hangján 3-4-5 van, úgyhogy hoztam már is a jó kis receptet, méghozzá a Z-féle paradicsomleves receptjét, a Z-féle orasz paradicsomleves receptjét, hiszen úgyis itt a paradicsom szezon.
1: A rádió dabas a vacsorát is megfőzi helyetted?
2: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
1: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ínycsiklandó vacsora tippek.
2: Ételízesítő.
1: Jó ízű, gasztronómiai percek.
0: Mindössze fél óra alatt könnyen összehozható ez a jó kis finom recept, és már mondom is, hogy mi kell hozzám 4 főre. 4 evőkanál olívaolaj, 1 fej vöröshagyma, 2 gereszt fokhagyma, 400 ml passata, passzírozott paradicsom, 1 konzerv darabolt paradicsom, sóbors, 1 teáskanál oregano, 1 teáskanál bazsalikom, a gremolatához 50 g pankómorzsa, 1/2 darab citrom reszelt héja, és 1/2 gereszt fokhagyma, a fél csokor petrezselyem és 20 g parmezán. Szóval a leveshez az olívaolajat felhevítjük egy lábasban, majd rádobjuk a finomra vágott vöröshagymát és 1-2 perc pirítás után az úzott fokhagymát is. Picit pirítjuk, majd felöntjük a passzátával és a paradicsom konzervvel. Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a zöld fűszereket és opcionálisan egy csipet cukrot is. Közepes lángon felforraljuk, majd 10 percig főzzük és felöntjük annyi vízzel, hogy jó állagú levest kapjunk a végén. Újra felforraljuk, 5 percig főzzük és kész is a leves. A gremolatához a pankómorzsát megpirítjuk egy száraz serpenyőben, majd kihűtjük és összekeverjük a reszelt citromhéjjal, a finomra vágott fokhagymával, az aprított petrezselyemmel és a reszelt parmezánnal. Tálalásnál a levest tányérba szedjük és megszórjuk a ropogós, illatos morzsával. Hűtőben jól lefedve vagy zárható dobozban 3-4 napig simán eláll, és mivel paradicsom alapú levesről van szó, elég stabil, és az ízek másnapra gyakran még jobban össze is érnek. Újra melegítéskor elég lassan felmelegíteni tűzhelyen, vagy mikróban nem kell hosszan forralni. Ha nagyon besűrűsödik a hűtőben, egy kevés vízzel vagy alaplével könnyen vissza lehet higítani. Szóval 30 perc alatt kész van, és akár egy jó kis vacsora is lehet belőle, vagy még másnapra is jó, akár ebédre is. Jó étvágyat kívánok hozzá!
2: Ételízesítő. Fűszerezett pillanatok.
1: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
2: Minden délután 3-4-5-kor a 93.4-en.

0: Dalos Bogi és a Félnék, hogyha című dal szólt itt az óra végén, egy percünk van 5 óráig, folytatódik a Hangár a következő órában is, és majd kultúrkálunk, hozom nektek a jobbnál jobb programokat, tartsatok velem, most nézzük, mi a helyzet az utakon.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Térségünkből balesetről, torlódásról nem kaptunk híreket, viszont ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán. A komáromi csomópont és Tatabánya között szakaszosan torlódik a forgalom, a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás, félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni, akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Vezessetek óvatos. További jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Elmosta az időjárás a hétvégi Balaton átúszást. Feljelentést tett a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt. Még lehet pályázni az év zöld beruházása díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Egy héttel elhalasztják a 44. Balatonátúszást egy érkező hidegfront miatt. Mivel az előrejelzések szombatra erős északnyugati szelet és ehhez kapcsolódó intenzív hullámzást ígérnek, vasárnapra pedig labilis légköri viszonyokat, illetve a délnyugati szél miatt tengelyirányú hullámzást prognosztizálnak, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt ezen a hétvégén. Azt írják, akinek jó az új időpont, annak nincs további teendője. Akinek nem, az július 21-én 12 óráig mondhatja a nevezését az online nevezési felületen, és visszakapja a befizetett díjat. A lemondásra került helyekre legkorábban július 23-án újraindul a nevezés. Feljelentést tett a legfőbb ügyészségen és számvevőszéki vizsgálatot kezdeményez a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt, közölte a szervezet az MT-vel. A szervezet elemzése a Baross Gábor tőkeprogram háttér dokumentumait vizsgálta. Az eredmény: rendszer szintű hiányosságok a kockázatkezelésben, kétes megalapozottságú piaci tesztek, fel nem tárt összeférhetetlenségek és 281 milliárd forintnyi állami forrás, amelynek sorsa évekig nyomon követhetetlen marad, emelték ki. A Transparency International álláspontja szerint a feltárt mintázatok együttesen megalapozzák a hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúját. Ágyi poloskák miatt volt szükség átszervezésre a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórházban. A rovarok a szülészeti nőgyógyászati osztály gyermekágyas részlegén jelentek meg, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Hozzátéve, haladéktalanul megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, az ellátás folyamatos, a szülészet és újszülött ellátás biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal kórházi higiéniai hiányosságra, a rovar közösségi intézményekbe kívülről vagy személyes tárgyakkal is bekerülhet. Augusztus 3-áig lehet jelentkezni a Green Awards pályázatra, összesen 7 kategóriában keresik az ország kiemelkedő fenntarthatósági projektjeit és vállalatait, akiket a portfólió szeptember 8-ai éves fenntarthatósági találkozóján mutatnak be és díjaznak. Az év zöld beruházása kategóriában azon fejlesztéseket, programokat ismerik el, amelyek megvalósításával a vállalat, a munkavállalók, a partnerek vagy a felhasználók számára pozitív hatást tudott elérni az elmúlt években. Az év zöld beruházása lehet egy felújítás, egy új korszerű gépsor, egy megújuló energiaprojekt, de egy zajcsökkentési beruházás vagy egy munkavállalói oktatási program, esetleg munkavédelmi projekt bevezetése is. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 5 óra múlt 4 perccel a mikrofonnál Szluka Brigit, halljátok, és folytatódik a Hangár az otthon hangján. Roxette és Galantis közös a Fading Like a Flower című dal kezdi majd ezt az órát, és kultúrkálunk, hozom a programokat nektek, és ti pedig majd válogathattok kedvetekre a hétvégi, illetve a jövő heti programokból. Tartsatok velem!
4: Az ország szívében
3: együtt a legjobbakkal,
4: Rádió Dabas,
3: az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Rádiódabas az otthon hangja, Kelly Clarkson és a Stronger, és 13 perccel elmúlt már 5 óra, kezdjük is a Kulturkálót.
1: Kulturkáló, válogatott helyi és hazai programok.
0: És már mondom is, először is egy mai programmal, ugyanis a mai nap

A barátom Róbert Gida című filmet tekinthetitek meg 7 órától itt a Szent István téren, a nagy kivetítőn. Hogyha szeretnétek egyet mozizni családilag, akkor gyertek el már ma is ide. Aztán idén nyáron is lesz Salgótarjánban zentenyár. Július 20-ától augusztus 12-ig a színház 11 előadással, köztük egy saját szabadtéri premierrel, a Zente Ferenc Színház és a Budapest Bár közös produkciójával, a Naftalin, avagy Működik a kémia című előadással várja a közönséget a főtéren. Szóval, ha kíváncsiak vagytok a Zente Ferenc Színház darabjaira, akkor érdemes ellátogatnotok Salgótarjánba is, és egy jó kis előadást is láthattok a Budapest Bárral közösen is, amiről lesz, van-e fent egy verkfilm is, a fidelio.hu-n ott olvashattok erről bővebben.

0: Dr. Véres Veréb Tomi, ugye nem bántad meg itt az Otthon hangján, és 9 percünk van még fél hatig, úgyhogy kultúrkáljunk egyet tovább.
1: Kultúrkáló, válogatott helyi és hazai programok.
0: Méghozzá ismét egy filmes programot néztem ki nektek, de ez majd csak augusztusban lesz. De hogyha augusztusban éppen a Balatonparton jártok, és ne adj Isten Veszprém és Balatonfüred környékén, akkor régi, új névvel, új időpontban, új művészeti vezetővel és programkoncepcióval vár benneteket a Veszprém Balaton Film Piknik. Visszatérve az Európa Kulturális Fővárosa program keretében született koncepcióhoz, augusztus 27-e és 29-e között Veszprémben és Balatonfüreden Veszprém-Balaton filmpiknik néven külső szakmai partner bevonása nélkül rendezik meg az idei új alapokra helyezett filmes fesztivált. A szervezők egy nyitott, közvetlen szemléletben kívánják tovább vinni az eseményt, mely egyszerre lesz vadonatúj és hagyományőrző. Az esemény célja, hogy meghatározó találkozási pontja legyen a magyar filmnek, miközben még erősebben kapcsolódik a Veszprém-Balaton régió közösségi és kulturális karakteréhez. A filmpikniken a nézők a legjobb magyar filmekkel találkozhatnak, majd lehetőség lesz újra nézni az elmúlt év legjobbjait, de premierek is várhatóak, mintegy 60 játék és dokumentum filmmel, bő kis játék és animációs filmes válogatással várják a közönséget. Több közönség találkozó, koncert, gyerekprogram, kerekasztal beszélgetések teszik teljessé a programot. Megemlékeznek majd az 50 év elhunyt Latinovics Zoltánról, Tal Béláról és a 100 éve született rendezőről, Herskó Jánosról is. Érdemes követni egyébként a Veszprém Balaton Film Piknik honlapját, illetve Facebook oldalát és az eseményt, és ott meglátjátok majd a részletes programot is, de ha esetleg augusztus utolsó hétvégéjén Veszprém és Balatonfüred környékén járnátok, akkor nem rossz program ez sem.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Láttam, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4
1: Rádió Dabas.
0: Órástól a medencébe! Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63,
7: telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Igazgatási szünetre készülnek a polgármesteri hivatalok. Nem lesz körforgalom Felsőpakonynál a Kőrösi úton. Pénteken is kitart a kánikula.
9: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
9: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
9: Első kézből.
8: Üdvözlöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Igazgatási szünetre készülnek a polgármesteri hivatalok. A legtöbb településen, így Kakucson, Ócsán és Gyálon is július 20-ától július 31-éig zárva tartanak a hivatalok. A bíróságokon az ítélkezési szünet tegnap kezdődött. Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Büntető ügyekben a határidő számítását az ítélkezési szünet nem érinti. Gyalogos átkelőkkel rendben vannak, a belterületi utak is elkészültek, azonban a külterületi utak hagynak kívánni valót maguk után Felsőpakonyon. Nagy János polgármester elmondta, a faluból kivezető egyetlen út, amely a Kőrösi útba torkollik, jelentős forgalmat bonyolít. A kereszteződés veszélyes, ha pedig az M5-ös vagy M0-as autópályákon baleset történik, a megnövekedett forgalom miatt csak jelentős várakozással lehet elhagyni a falut. A megoldás egy körforgalom lenne, azonban erre nincs forrása a közútkezelőnek.
10: Gyalogos átkelő, én azt gondolom, ha ez az óvodai megvalósul, akkor az iskolánál és az óvodánál is mind a kettőnek a közelében van egy gyalogos átkelőnk. Ez így akkor szerintem a belterületen rendben vagyunk. A külterületen vannak igazából inkább problémák, van az a bekötő útunk, illetve van a Kőrösi út, amely ugye nem is olyan régen pont volt ezzel kapcsolatban levélváltás, illetve a korábbi években minden évben próbáltuk a közútkezelő felé jelezni, hogy ez felújítás érett a Kőrösi út. Az a baj, hogy az M5-ös és az M0-as autópálya, az ugye közvetlen Felsőpakony közelében találkozik. Ha bármiféle olyan torlódás, baleset van, vagy egyebek, akkor ezt az utat használják kerülő útnak mind az autósok, mind a kamionok és a teherautók. És ilyen helyzetekben hát sokszor nagyon nagy türelem kell ahhoz, hogy Felsőpakonyról érkezve ki tudjunk kanyarodni a Kőrösi útra. Én azt gondolom, hogy ide én többször már javasoltam a közútnak, hogy egy körforgalmat kellene építeni. Azt mondták, nagyon jó, remek ötlet, csak szerezzek hozzá pénzt. Hát bízom benne, hogy előbb-utóbb eljutunk odáig, hogy ennek a forrás és a keret is meg lesz, és akkor itt a külterületen, de a felsőpakonyi lakosok számára egy fontos csomópontban sikerülhetne előbbre lépni ezzel a körforgalommal, talán javítani a közlekedést. Egyébként meg tényleg balesetveszélyes a Kőrösi út, rengeteg kátyú van, pont ez a megnövekedett teherautó forgalom miatt, illetve az elmúlt tél ugye azért szokatlan időjárási körülményeket hozott, legalábbis az elmúlt évekhez képest, és ez alaposan megviselte az aszfalt burkolatot.
8: Véradás lesz holnap Gyálon az Arany János közösségi házban. A nyári hónapokban jellemzően csökken a véradók száma, miközben a kórházakban kezelt betegek vérkészítmény igénye változatlan marad. Ezért ebben az időszakban különösen fontos, hogy minél többen jelentkezzenek véradásra. Egyetlen véradással akár három ember életén is segíthetünk, ezért minden önkéntes hozzájárulás a felbecsülhetetlen érték.
9: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
9: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabas helyi sporthíreit Moldován Ágnestől hallott. Új szakmai igazgató dolgozik Pirisen Kenesei Krisztián személyében. Labdarúgó pályafutása mellett immár 8 éve dolgozik edzőként. Tapasztalatot szerzett az MTK Budapestnél, ahol egyéni képzési területen tevékenykedett. Az elmúlt 4 évben a Csoki sportjátékos edzőjeként dolgozott, így jól ismeri a vármegyei labdarúgást. Idén a Pest vármegyei amatőr válogatott asszisztens edzőjeként is értékes tapasztalatokat szerzett. Pirisen kiemelt feladata lesz az igazolások szakmai koordinálása, valamint szoros együttműködésben dolgozik majd a felnőtt csapat vezető edzőjével, Miklósvári Jánossal. Fontos kapocs lesz a játékosok, az edzői stáb és a klub vezetősége között, emellett aktívan részt vesz a csapat mindennapi edzés munkájában, valamint a szakmai döntések előkészítésében is. Krisztián szerint a csapat elsődleges célja a bajnokság megnyerése és az NB3-ba való feljutás. Úgy véli, hogy a bajnokság megnyerése komoly kihívás, de következetes szakmai munkával és megfelelő hozzáállással elérhető. Minden nap azért fog dolgozni, hogy a csapat megvalósítsa ezt a célkitűzést. Nagyon várom ezt az új kihívást, bízom benne, hogy meg tudok felelni az előttem álló feladatoknak, és szakmai gondolataimmal folyamatosan segíthetem a csapat fejlődését. Szeretnék aktívan hozzájárulni a klub sikereihez, nyilatkozta a szakember. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb információkkal, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast! Pénteken a napos, gomoly felhős idő mellett csak néhol fordulhat elő zápor, zivatar. A déli szél nyugaton megélénkülhet. Hajnalban 13-22 fok várható, a csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között valószínű. Köszönöm a figyelmet!

0: Kamila Cabello és a Mayo Mayt az otthon hangján. Két percünk van 3-4-6-ig, kulturkálunk tovább.
1: Kulturkáló, válogatott helyi és hazai programok.
0: Ha csütörtök, akkor mozi premierek, és már mondom is, hogy minek a premierjét tekinthetitek meg mától. A Pasi gyerekkel jön, ez egy francia-belga vígjáték. Anna egy 40-es éveiben járó kedves, de visszahúzódó nő, aki szokatlan fóbiával küzd, retteg a gyerekektől. Amikor újra összejön Alexanderrel, a volt barátjával, akin sosem tette túl magát, úgy érzi, végre megtalálta a boldogságot egészen addig, amíg rá nem jön, hogy a férfinak van két gyereke. A helyzet tovább bonyolódik, amikor Anna kénytelen egyedül vigyázni rájuk, és bár már a gondolattól is pánikba esik, végül vonakodva beleegyezik. A nevetséges szabályok és abszurd helyzetekkel teli kényszerű gyerekfelügyelet során minden megváltozhat, talán rosszabb, de akár jobb irányba is. Mától tehát megtekinthetitek. Diane Clavier az a rendezője, és az egyik forgatókönyv írója is a történetnek, a szereplők pedig Camille Chameau, Alban Lenoir, Fred Testo és Marima Gay itt az otthon hangján, ezt tudom nektek ma ajánlani. A másik pedig, hát amit már biztosan nagyon sokan vártatok, illetve várnak, az Odüsszeia, Christopher Nolan legújabb filmje, egy mitikus akcióeposz, melyet számos helyszínen forgattak IMAX technológiával, a film először hozzá el a Homérosz alapművét az IMAX filmvásznakra, és világszerte 2026 júliusában kerül a moziban. Az Odüsszeia főszereplői Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson és Lupita Nyong'o, valamint Zendaya és Charlize Theron. A film producerjére Emma Thompson és Christopher Nolan, és a Synkopi égisze alatt fut a történet. Úgyhogy, hát az Odüsszeia történetét mondhatom, hogy talán mindannyian ismerjük, hiszen kötelező volt, legalábbis úgy emlékszem, talán még mindig kötelező elolvasni. Minden esetre Christopher Nolan meglátásai vagy adaptációja talán egy kicsit más színbe helyezi ezt a történetet. Mától tehát ezt is megtekinthetitek a vásznon.

0: A Sombra és a 12-12 itt az otthon hangján, és Kulturkálóval megyünk már is tovább.
1: Kulturkáló, válogatott helyi és hazai programok.
0: Egy izgalmas programot kínálnék most fel nektek, méghozzá egy ilyen, tulajdonképpen egy kihívást, amivel a Sunrun Club Sportegyesület készül nektek. Hernádi nyári kaland bingo, a titkos 5 próba a címe. Július 15-től augusztus 30-áig lehet rajta részt venni. Ha szeretnétek idén-nyáron egy olyan programot, ami egyszerre mozgat meg gyerekeket és felnőtteket, közös élmények, és közben még Hernád legszebb részeit is felfedezhetitek, akkor vár benneteket a Hernádi nyári kaland bingo. Természetesen nem csak hernádiaknak szól a felhívás, bárki becsekkolhat. Ez nem verseny, nem kell rohanni, nincsenek vesztesek, csak közös kalandok, nevetések és felfedezések. Hogy mit is kell csinálni? Keresétek meg az 5 titkos állomást Hernád és környékén. Minden állomáson egy izgalmas feladat vár. Reggeli harmatküldetés, erdei nyomozók, hernádi titkos kódját kell megtalálni, esti fényvadászat és családi szuperküldetés. A QR kódok segítenek a feladatok megfejtésében, a teljesítéséhez pedig csak egy kíváncsiságra, jókedvre és csapatszellemre lesz szükségetek. Több feladatnál fotót is készíthettek, amelyet beküldhettek a Sunrun Club Sportegyesületnek, és hogy mit nyerhettek, mindenki kap egy emléklapot, aki teljesíti a kalandot, és minden résztvevő bekerül a varázslatos tombola sorsolásba, mert hisszük, hogy a legnagyobb nyeremény a közösen eltöltött idő. A részvétel ingyenes, a helyszín Hernád és környéke, ajánljuk családoknak, nagyszülőknek, gyerekeknek, baráti társaságoknak, minden korosztálynak. Az eseményt megtaláljátok a Sunrun Club Sport Egyesület Facebook oldalán, ott tudtok becsekkolni, beregisztrálni, és akkor kaptok egy útmutatót, illetve le tudtok tölteni egy útmutatót, és akkor már csak annyi a teendőtök, hogy követitek a nyomokat. Ha teljesítettétek az 5 próbát, és elektronikus Hernád kalandmestere oklevelet küldtünk nektek, amelyet büszkén megoszthattok a közösségi oldalaitokon, és itt még nincs is vége. Mindenki, aki megosztja az oklevelét Facebook vagy Instagram oldalon megjelölve rajta a Sunrun Club oldalát, automatikusan kap egy garantált varázslatos tombolát, amelyre részt vesz a nyeremény sorsoláson. A varázslatos tombola nyereményei pedig túráz a Sunrun Club csapatával családi nyeremény. Részesei lehettek egy Sunrun Club életérzésnek, egy exkluzív, csak a nyertes család számára szervezett kalandos túrán. Le lehet futni a leggyorsabb futót, ki tudja legyorsulni Ritut vagy Zolit a hernádi sportpályán. Egy élő szurkolással teli kihívás vár rád, ha sikerül, egy szuper iskolakezdő ajándékcsomaggal térhetsz haza, és a harmadik pedig, hogy te leszhetsz az idei tiszteletbeli tagja a Sunrun Clubnak, hogy milyen megtapasztalni egy ilyen rendezvényt belülről, akkor a szervező csapathoz is csatlakozhattok. Szóval kalandra fel!

0: Podcast és az I'm out of love itt az otthon hangján, és ezzel a kultúrkálónak vége, hiszen egy perc múlva már is 6 óra lesz, 6 órától pedig a zenéje a főszerepön, de még most megnézzük, mi a helyzet az utakon, úgyhogy én pedig elbúcsúzok tőletek, köszönöm, hogy az elmúlt délutánt velem töltöttétek, legközelebb jövő héten találkozunk, illetve vasárnap a családi piknikben, tartsatok velünk holnap is, Ordasi Brigi vár benneteket reggel, délután pedig Kis György Krisztián, és a hétvégén is izgalmas műsorokkal jelentkezünk, úgyhogy maradjatok itt az otthon hangján.
1: Legközelebb is kultúrkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
0: Az M0-as autóúton a déli szektorban gyál közelében az M4-es autóút felé korábban több jármű koccant, a 31-es kilométernél már a leállósávon állnak az autók, de így is jelentős torlódás alakult ki, amely a délutáni erős forgalom miatt csak lassan oszlik fel. Ma is nagyon erős a forgalom az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, több helyen szakaszosan torlódás alakult ki, Tatabánya és Szárliget között, valamint Herceghalom és Biatorbágy között a sok kamion miatt elsősorban a külső sávon nehéz az előrejutás. Jelenleg az átterelt belső sávon is arra szólnak a járművek a Tatabánya-Szárliget közötti szakaszon. Ezen kívül sokan haladnak az M7-es autópálya kivezető szakaszán is, ahol egészen az M0-as autóút csomópontjáig szakaszos torlódás tapasztalható. Vezessetek óvatosan, türelmesen, jó utat és balesetmentes közlekedést!
2: A kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött. Új adatokkal és funkciókkal bővült a Hungaromet klímadat alkalmazása. Rekord alacsonyra csökkent a vízállás a Dunán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi elmondta, a törvényjavaslat rögzíti az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány kezelő létrehozását. Előbbi kialakítja a hálózatot, a menetrendet, a tarifarendszert, összehangolja a szolgáltatásokat és az állam nevében megköti a szerződéseket a szolgáltatókkal. Utóbbi beszerzi a járműveket a most megnyíló, illetve a későbbiekben rendelkezésre álló uniós forrásokból. Megújította a klímadat alkalmazást a Hungaromet. A fejlesztés eredményeként friss éghajlati adatok, további indikátorok és új funkciók váltak elérhetővé, miközben a jövőre vonatkozó klímaprojekciók és egységes módszertani alapokra kerültek. A városi éghajlatváltozás jellemzőiről Budapest mellett már Szegedre is lekérhetők információk. A következő években pedig a 90 ezer főnél nagyobb lakosság számú városokra vonatkozó eredményekkel bővítik a rendszert. Az adatok az eddig megszokott módon térinformatikai felhasználásra alkalmas formátumban is letölthetők. Bajánál megdőlt a vízállási rekord. Reggel 4 órakor 26 cm-re csökkent a Duna vízállása a bajai vízmércén. Ezzel megdőlt a valaha mért legkisebb vízállás rekordja, írja a Bácskai Napló. Legutóbb 2018. október 27-én volt hasonlóan kevés víz a Dunában, akkor 27 cm-re csökkent a vízállás. A legfrissebb adatok szerint reggel óta még 1 cm-rel csökkent a vízállás, így most már csak 25 cm-es. Goda Zoltán környezetmérnök kutató alapnak elmondta, a következő néhány napban további apadás várható, majd kisebb árhullám érkezik. Mintegy 1000 beteg vagy gyógyuló gyermek vehet részt idén-nyáron a Zalaszabari Erzsébet tábor gyógyító turnusaiban, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány az MT-vel. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, emésztőszervi, daganatos, neurológiai vagy légzőszervi megbetegedéssel élő, anyagcserebetegséggel küzdő, egyes típusú diabéteses, látássérült és értelmi fogyatékossággal élő gyermekek vannak. Hozzátették, a táborozás 1000 forintos kiadást jelent fejenként, a turnusokban a szállás mellett étkezést, egészségügyi ellátást és programokat biztosítanak. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat záporzivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel.
1: I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life.
0: Itt a 93.4-en.
2: Rádió.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját. A hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
6: Telefonszám 29 361 776.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A rendőrség nevében küldenek adathalász SMS-eket csalók, nincs azbeszt tartalmú útépítőkő Keszthelyen. Drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata csütörtökön a police.hu oldalon. Mint írták, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség nyomatékosítja, továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést. Nincs azbeszt tartalmú veszélyes útépítőkő Keszthelyen, ezt állapította meg egy akkreditált laborban történt vizsgálat, amelyet Keszthely önkormányzata rendelt el lakossági bejelentést követően, közölte Tóth Gergely a város polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatóján. Szántó András, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a Keszthelyi hegységben 5 működő bánya van, az itteni kövek alkalmasak az utak burkolására, ezért gazdaságilag nem érte volna meg Ausztriából követ szállítani Keszthelyre. Hozzáfűzte, a lakosság megnyugtatására rendelték el a vizsgálatokat, melyek végül igazolták az előzetes várakozásokat. Megerősítik a vasúti infrastruktúra és vagyonvédelmét, drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket, annak érdekében, hogy az illetéktelen behatolásokat minél hamarabb észleljék, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a drónok segítségével minden illetéktelen behatolót és rongálót azonnal észlelhetnek, még mielőtt kárt tenne a vasúti vagyonban vagy saját magában. Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az illetéktelen belépések az elzárt vasúti üzemi területekre, és több olyan eset is történt, amikor a vasúti járművekre, vonatok tetejére másztak fel emberek. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzési centrumok élén, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvívő a mai kormánytájékoztatón. Az előző kormányzat a szakképzési centrumok vezetésével kettős rendszert vezetett be, a kancellárok és a főigazgatók közösen irányították a központokat. Az eddigi tapasztalatok alapján kevésbé hierarchikus döntéshozatali rendszerre van szükség, ezért a kormány törvényjavaslatot nyújt be, amely alapján egy integrált rendszer jön létre 2027. január 1-ével. Ez azt is jelenti, hogy megszűnik a kancellárok és főigazgatók megbízatása. Szeptember végéig pályázatot írnak ki az új főigazgatói posztokra, melyeken természetesen a jelenlegi vezetők is pályázhatnak. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
4: Köszöntelek az otthon hangján, én Kis György Krisztián vagyok, ez pedig a családi piknik válogatás adása. Az elmúlt hétvégén hallott riportokból válogatunk a következő 60 percben. Jó rádiózást!

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat itt a 93.4-en. A mai vendégem Kovács Noémi, a Gyáli Májva Virágpont vezetője és méhnyakrák túlélő. Egy olyan nő, aki a saját életének egyik legnehezebb időszakából küldetést formált. Beszélgetünk a betegségéről, a felépüléséről, az életútjáról, de valójában arról is, hogy mit jelent nőként méhnyakrákkal szembenézni, milyen tünetekre érdemes odafigyelni, és honnan tudunk segítséget kérni. Szia Noémi, köszöntelek itt az adásban.
2: Szia Iza, én is köszöntelek, és az hallgatókat is köszöntöm.
1: Noémi, kezdjük egy kis rövid bemutatkozással. Ki is vagy te, mivel foglalkozol, és hogyan kerültél a Gyáli Májva Virágpont vezetőjévé?
2: Én Gyálon élek, most már 10 éve, jelenleg a saját vállalkozásomat építem ki most már 1,5 éve. Van egy 9 éves kisfiam, akivel itt élünk Gyálon. Hát a Gyáli Májva Virágpont létesülésének az oka az volt, hogy 5 évvel ezelőtt végigmentem ezen a betegségen, méhnyakrákom volt, amiből most már meggyógyultam. Úgy gondoltam, hogy fontos lehet az, hogy helyben legyen a segítség, és az idei évben alakult meg itt helyben a Gyáli Májva Virágpont, aminek a vezetője vagyok. Ez a két fő utam van jelenleg, amivel foglalkozom, és az időm nagy részét

0: kitölti.
1: Nem szeretnék indiszkrét lenni, és hogyha nem fér bele, akkor kérlek szólj, de hogy azért, ahogy így néztem utánad, és követtem az eseményeket, meg az oldalaidat, nagyon sok nőt inspirált a te történeted. Hogyan kezdődött a betegséged? Hogyan jöttél rá? Mi volt az a folyamat, amin te végigmentél, és most itt ülsz a vonal túlsó végén egészségesen?
0: Alapvetően a személyiségem olyan, hogy nagyon szeretek segíteni mások. Mindegy, hogy milyen témában, amikor a kisfiam megszületett, akkor azokban a témákban ástam bele magam nagyon mélyen, és akik körülöttem voltak, újdonsült kismamák, nekik segítettem. És ez valahogy végigkíséri az egész életemet. Nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, és azt a tudást, amit vagy tapasztalatot, amit én már megszereztem, vagy megéltem, azt én nagyon-nagyon szívesen adom át, és segítek az embereknek. 5 évvel ezelőtt derült ki, hogy méhnyakrákom van, és talán az én esetem egy picit azért különleges, vagy furcsa, mert nekem semmilyen tünetem nem volt, teljesen véletlenül derült ki ez a betegség. Abban az időben én nagyon-nagyon sokat néztem utána, hiszen nagyon kevés információm volt arról, hogy hogyan alakulhat ki ez a betegség. Hallottam már a HPV-ről, de nem ástam bele magam, hogy mit okozhat, és hogyan lehet ellene védekezni. Az éves szűrésekre minden évben eljártam, de ennél mélyebben nem mentem ebbe bele, és én azt gondolom, hogy nem is kell, hiszen az ember a prevencióval foglalkozik, az már egy nagyon jó dolog. Mivel átmentem ezen az úton, és végigéltem, nekem a betegségem ideje alatt nagyon-nagyon sokat segített, mind a mellett, hogy én magam is rengeteg kérdést helyre tettem. Egy másik részét megkaptam az orvosoktól, de a harmadik része volt az, amit kerestem, hogy szeretnék olyan emberekkel beszélni, akik átélték ezt a betegséget, és most jól vannak. Hogy mondják el nekem, hogy jól van. Csak mondják azt, hogy jól vannak. Hogy milyen stádiumban voltak, mi volt az ő történetük, és ez adott nekem igazán megnyugvást. Mert az orvosok is nyugtattak, ugye különböző vizsgálatokon megy végig az ember, de mégis a lelki nyugalmat, az adja meg, amikor egy érintettel tud az ember beszélni.
1: Bocsánat, hogy a szabadba vágok, de hogy ekkor te hány éves voltál, tehát hogy az életednek melyik szakaszán jártál?
0: 36 éves voltam,
1: ekkor.
0: Tehát nagyon fiatalnak számítottam. Nálam úgy terült ki ez a betegség egyébként, hogy a második kisbabámmal voltam terhes, tehát mi még szeretünk volna, hogyha bővülne a családunk, és végül is, mivel ez a terhesség sikertelenül fejeződött be, és nem a betegségem miatt, volt egy kis műtétem, egy rutin kis műtét, ami a terhességnek a befejezési fázisa volt. De a terhesség megállapításánál nekem ugyanúgy levették a citológiámat, mint minden évben, aminek vissza is jött az eredménye, hogy teljesen negatív. 3 hétre rá viszont fölhívtak, hogy a kisműtétnek a szövettanyjában daganatos sejteket találtak, és teljesen zavar volt nálam, hogy fogtam a kezembe egy negatív rákszűrési eredményt, és fogtam a kezembe egy 10 mm-es daganatot tartalmazó szövettan. Nem tudtam összerakni a képet, úgyhogy nálam ilyen borzasztó nagy viharok voltak minden szempontból, és az, hogy egy terhes kismamából lettem egy daganatos beteg egy hónap lefolyása alatt, az is egy rettenetesen megterhelő, egy óriási teher volt mind nekem, mind a családom számára. Úgyhogy 36 évesen borzasztó fiatalnak számítottam egyébként ezzel a betegséggel.
1: És azon túl, hogy fizikailag mennyire megterhelő volt, itt azért nálad duplán lelkileg is megterhelő lehetett.
0: Igen, ez abszolút, tehát nem is volt időm feldolgozni a kisbabámnak az elvesztését, gyakorlatilag már is egy újabb feladat elé állított a sors, amit végig kellett csinálnom. Akkor 4 éves volt a kisfiam, borzasztóan féltem attól, hogy nem fogom őt látni felnőni, és ez egy akkora erőt adott, hogy végig kell csinálnom ezt az utat, és sajnos ilyenkor az embernek a gondolatai egyébként mindenfele csaponganak a haláltól, onnantól kezdve egészen addig, hogy milyen műtétek várhatnak rá, milyen kezelések, és milyen csonkítás lehet ugye egy női szervben. Itt minden, nagyon sokáig ezek nincsenek konkrétan kimondva, hiszen mindig egy újabb vizsgálattól függ az, hogy merre megy tovább az út, és milyen, mi lesz a következő lépése a beteg útnak. És emiatt rengeteg a bizonytalanság is ezen az úton. Nekem nagyon sokat segített akkor, hogy a Májva Virág Alapítványnak a kiadványait és az online elérhető kiadványait tudtam olvasni, hiszen ott van például betegút kísérő, ami leírja, hogy attól függően melyik stádiumban van a betegség, merre mehet tovább az út. Már ez is egy megnyugvást ad, de rengeteg sok a kérdés, nincsenek válaszok, és ez egy nagyon, nagyon megterhelő időszak. A fizikális része az egyik, de talán a mentális. Az megterhelőbb, igen.
1: És amit az előbb említettél, hogy igyekeztél minél több gyógyult embert fölkeresni, ez neked egy könnyebbség volt? Motivált téged abba, vagy reményt nyújtott az alagút végén?
0: Abszolút, igen. Igen, a remény az, hogy nálam előre haradottabb stádiumban lévő nők hogy élték meg a kezeléseket. Volt olyan, aki elmesélte nekem, hogy a kemoterápia után minden alkalommal elment egy szórakozó helyre, hogy érezze azt, hogy él, és hogy jól van. Ezeket az ember csak akkor tudja igazán átvenni, és megérteni, amikor ő is ezen az úton van. Úgyhogy nekem borzasztóan sok reményt adott, hiszen vannak az orvosok, akik elmondják, hogy mi várható, ott áll az ember mellett a család, mert mindenki teljes válszélességgel ott van, de senki nem ért meg. Igen. Nem érti meg azt, hogy oké, hogy itt vagytok, segítetek, az orvos meg fog gyógyítani, de mégis elveszettnek érzi magát az ember lelkileg, és senki nem tudja, hogy én mind megyek át, nyilván a fizikális részét látják, hogy műtét, kezelés, akármi. De kiért meg engem? És ezek a nők, ezek megértettek engem, és én is megértettem őket, amikor már megtudtam, hogy beteg vagyok. És nekem ők rengeteg erőt adtak, és minden alkalommal, amikor azt éreztem, hogy elfogy ez az erőm, minden alkalommal belőlük tudtam újabb erőt meríteni.
2: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Azért egy ilyen komoly betegség után nem csak az orvosok általi kezelésre lehet szükség, hanem akár talán egy szakember segítségül hívására is. Mit gondolsz, hogy nőként mennyire változott a te önismereted, az önelfogadásod, akár a testedről kialakított képed, bármi, ami esetleg arra utal, hogy tényleg nőként megélni, ahogy az előbb említetted, csonkítást, azokban a szerveidben vélt problémát, amitől te tényleg igazán nőnek érezheted magad. Hogyan hatott ez a te személyiségedre? A női mi volt odra?
2: Szerintem egy nőgyógyászati daganat az egyik legmélyebb módon érinti a nőiességet. Nem csak fizikailag, hanem ugye lelkileg is. Hiszen azok a szervek érintettek, amelyek ugye a nőiességünkhöz, az anyasághoz, a párkapcsolathoz, vagy akár a szexualitáshoz kötünk. Szerintem teljesen természetes, hogy egy nő egy időre elveszíti a maga biztonságát, és akár meg is kérdőjelezheti önmagát. Én is ezzel az úton mentem egyébként végig, és meg kellett tanulnom, hogy a nőiességem nem attól függ, hogy a testem mind megy keresztül, vagy hogy van-e rajta heg, vagy műtéti heg, vagy bármi, vagy megváltozik-e a működése, igen, hanem azért ez ennél sokkal összetettebb. Nagyon fontos, hogy élünk, hogy szeretünk, hogy gondoskodunk, hogy kapcsolódunk a másikhoz, és nagyon fontos, hogy önmagunkra hogy tekintünk. Szerintem a gyógyulás egyik legfontosabb része miatt az önelfogadás, és nagyon nehéz egyébként elfogadni azt, hogy a testünk megváltozik. De ettől még ugyanúgy értékesek vagyunk, és ez nagyon-nagyon nehéz.
1: Az én nézetemben mit gondolsz, mennyire jelenthető ki az, hogy talán ez a betegség pont azért állított meg téged, hogy megtanuld még jobban értékelni önmagad?
2: Biztosan így van. Tehát igen, ahogy te is mondod, hogy ez nagyon befolyásolja. Számomra egyébként én mindig szerettem nőies lenni és nőként élni. A terhesség, illetve a gyermeknek a születése, ez mindig egy picit megváltoztatja az embernek az önmagához való hozzáállását, és ez a betegség ez egy újabb olyan mérföldkő lehet az ember életében, vagy egy nő életében, amikor elveszíti a nőiességét. És én például megpróbáltam az életminőségemen nem változtatni, például fotózásokra jártam, mert ott jó volt magamat visszanézni, hogy erőt adott és önbizalmat. Engem az, hogy ezzel foglalkoztatok, vagy hogy beszélhetek erről, engem ez például gyógyít, tehát terápiás jelleggel hat, és szerintem nagyon fontos az, hogy tudjunk és merjünk erről beszélni, mert a legnagyobb probléma az inkább az, hogy ezt még mindig tabuként kezeljük, és nem csak a betegséget, hanem az oda vezető utat is, ugye a HPV fertőzést. Nagyon sokan nem mernek erről még beszélni. Én ezért is szeretném, hogyha minél több nőhöz eljutna az, hogy erről lehet és kell is beszélni, mert a fizikai felépülésünk az egy része, és a lelki az egy másik, és nagyon fontos, hogy utána is nők maradjunk, és tudjunk tükörbe nézni, és megmaradjon a nőiességünk, hiszen kaptunk egy újabb esélyt az életre, és még sok év áll előttünk, és azt nem tölthetjük úgy, hogy nem vagyunk jóba önmagunkkal, vagy nem tudunk önazonosak lenni.
1: Mi a tapasztalatod, hogy aki átesik egy ilyen betegségen és túléli, annak utána a magáról alkotott képe az jó irányba változik?
2: Szerintem inkább nem. Tehát nagyon sokan például az, hogy egy-egy szervet elveszítenek, ami a nőiességet jelképezi, azt ők konkrétan a nőiességük elvesztésével azonosítják és élik meg. És nagyon sokan például, akár fiatalon is, de a szexuális életet teljesen megszüntetik, úgyhogy házasságban élnek. Tehát, hogy inkább azt gondolom, hogy nem jó irányba megy, és ennek az egyik oka talán, sőt biztosan az, hogy lelkileg nem fejlődnek, vagy nem kérnek segítséget. és nagyon fontos az, hogy merjünk segítséget kérni, mert amikor a testtel, tehát én azt tapasztaltam, hogy amikor végigmentem a kezeléseken, a műtéti folyamaton, és amikor megáll, tehát amikor azt mondta az orvos, hogy fél vagy évente találkozunk a kontrollon, tehát nem volt következő labor, nem volt következő vizsgálat, CT, műtét és semmi, akkor érkezett meg a lelki üresség, hogy oké, hogy a testem túl van ezen, de hol a lelkem? Az nem ért utol. Nem tudtam a lelki részével foglalkozni, és utána kezdtem el én is a saját lelkemmel, a nőiességemmel és önmagammal foglalkozni, és ez egy sokkal-sokkal hosszabb folyamat, mint egy fizikai felépülés, egy testi felépülés. És szerintem nagyon sok nő ezt nem lépi meg.
1: Igazából én azt gondolom, hogy az élet minden területén, bármilyen traumánál, törésnél, ahogy elkezdünk foglalkozni a fizikai résszel, és majd mellette a lelki résszel, az én nézetemben azt gondolom, hogy ez együtt a kettő működik. Tehát, hogy a gyógyuláshoz hozzájárul az is, hogy belülről gyógyítsuk a lelkünket.
2: Igen, igen, hiszen egy új fontossági sorrend lesz az ember életében egy ilyen betegség után, és az első helyre kell tennünk önmagunkat, és saját magunkkal foglalkozni, hiszen rájön az ember, hogy az élet múlandó, és nagyon sok dolgot máshogy fog csinálni, máshogy priorizál az ember ezután, és ott kell legyen az első között az önmagunkkal való foglalkozás és a saját lelkünknek a rendbetétele.
1: Köszönöm szépen, Noémi, és akkor egy kicsit menjünk át így a gyakorlati részére, hiszen sokan hallják a HPV, a méhnyakrák szavakat, de hogy így nem biztos, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mit jelent. Röviden elmagyaráznád ezeket nekünk, hogy mi a HPV, és hogyan kapcsolódik a méhnyakrákkal.
2: A HPV, a humán papilloma vírus jelenti, ez egy szexuális úton terjedő vírus, aki szexuális életet él, az sajnos nem védett ellene. A HPV-ről annyit érdemes tudni, hogy az életünk során majdnem mindenki megfertőződik HPV-vel, aminek semmilyen tünete nincs, és legtöbbször az immunrendszer le is győzi ezt a vírust, tehát nem is biztos, hogy tud valaki arról, hogy HPV fertőzése van, vagy esetleg volt, csak már meggyógyult, mert legyőzte az immunrendszer. Kétféle szűrést különböztetünk meg egy nőgyógyászati vizsgálatnál. Van a nőgyógyászati rákszűrés, és van a HPV szűrés, ez két teljesen külön szűrés. A nőgyógyászati rákszűrés, amit minden évben szoktak javasolni, a HPV szűrést azt külön szoktuk javasolni, ez nem automatikusan kerül szűrésre, csak hogyha valaki ezt kifejezetten kéri. Mi azt szoktuk javasolni, hogy 30 év fölött érdemes a HPV szűrést is kérni. Amennyiben a HPV szűrés negatív, akkor ezt elég 3-4 évente ismételni. De ha pozitív, akkor sem szabad megijedni, hiszen önmagában nem informatív, tehát a rákszűréssel együtt nézik minden alkalommal. Legtöbbször egyébként, amikor a rákszűrésben találnak egy kicsi eltérést, egy enyhe fokú eltérést, akkor szoktak kérni HPV szűrést, de annak, aki tudatos és próbál prevencióra odafigyelni, ők szoktak egyébként HPV szűrést is kérni. Ami nagyon fontos az, hogy ugye, mivel szexuális úton terjed, ezért mindenki veszélyeztetett, vagy ki van téve ennek a vírusfertőzésnek, aki szexuális életet él. Nőként a szűrést szoktuk javasolni, és a HPV elleni védőoltást, ezzel a kettővel tudunk maximális védelmet kialakítani, hiszen a HPV vírus, hogyha az immunrendszer nem győzi le, a rákszűrésben elkezd elváltozás lenni. Egészen a méhnyakrákig egyébként nagyon-nagyon sok fázisa van, úgyhogy nem kell rögtön megijedni, ezért szoktuk azt mondani, hogy minden évben ajánljuk a rákszűrést, és kell is menni, mert amikor már egy pici eltérést találnak a rákszűrésnél, akkor ugye egy helyi kezeléssel általában ez visszafordítható, és nem alakul méhnyakrákká ez a vírus. Úgyhogy ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy minden évben rendszeresen járjunk szűrésre, hiszen akkor időben felismerhető az elváltozás, és nem alakul még nyakrákká.
1: Igazából akkor még a HPV-nek esetlegesen tünetei sem lehetnek, hanem majd inkább később az előre haladottabb állapotba figyelhetünk meg mi nők tüneteket ezzel kapcsolatban?
2: Igen, tehát önmagában a HPV nem okoz semmilyen tünetet. Vannak, a HPV-nek vannak alacsony kockázatú, közepes és magas kockázatú törzsei. Az alacsony kockázatúaknál egyébként például a szemölcs a szokott tünetet okozni, ezek viszont nem fognak daganattá átalakulni. A magas kockázatúakból szokott kialakulni, de hogyha időben vagy rendszeresen figyelve van, rendszeresen járunk szűrésre, az orvos által megadott időben, hiszen van, hogy akkor 6 havonta szükséges rákszűrésre járnunk, akkor ezek időben felismerhetőek, úgyhogy nem alakul daganatá. De kérdésedre válaszolva, a legtöbb HPV vírusnak nincs semmilyen tünete, kivéve ugye a szemölcsöt, azt is a HPV vírus okozza.
1: Hogyha egy teljesen egészséges női szervezetről beszélünk, akkor ebben az esetben mit jelent itt a prevenció, mire figyeljünk oda nőként?
2: A szűrések fontosságára minden évben a rákszűrést szoktuk javasolni, és egy olyan nőgyógyászati szűrést, ahol ugye történik fizikális vizsgálat, ha van lehetőség kolposzkópiára, ahol nagyításban nézi meg az orvos a méhszájat, akkor az is nagyon-nagyon jó kiegészítő vizsgálat, és a hüvely ultrahangra is fontos odafigyelni, hiszen a fetefészek rákot például hüvely ultrahangon, vagy a méhtest rákot azon hamarabb fel lehet fedezni. Úgyhogy egy ilyen teljesen átfogó nőgyógyászati szűrést, hogyha minden évben megejtünk, akkor azt gondolom, hogy elejét tudjuk venni bármilyen későbbi folyamatnak.
1: Beszéljünk egy kicsit a gyáli májvavirág pontról. Hogyan működik gyakorlatban?
2: A Májvavirág Alapítvány, mint olyan, az egy 2013 májusában jött létre azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a HPV megelőzésre, és segítsen nőgyógyászati daganattal érintett nőket és családtagjaikat. Az alapítvány munkája ma már jóval túlmutat a méhnyakrákon, a petefészek, a méhtest vagy a szeméremtest, illetve az üvegrákkal érintettek támogatásán. Alakultak az ország több pontján helyi pontok, tehát mi a Májvavirág Alapítvánnyal dolgozunk együtt, és helyileg vagyunk ott, és tudunk segítséget nyújtani azoknak, akik, tehát családtagoknak, hozzátartozók is fordulhatnak hozzánk, hiszen van, nem minden korosztály él ugye online felületen, tehát nagyon fontos az, hogy a hozzátartozók is kész fordulhatnak hozzánk. Nem csak tehát a nőgyógyászati daganatot diagnosztizáltak, jöhet, vagy fordulhatnak hozzánk, akiknek szükségük van bármilyen információra, lelki támogatásra, vagy csak egyszerűen arra, hogy valaki meghallgassa őket, hiszen sokszor már ez is hatalmas segítség, hogyha valaki tudja, hogy nincs egyedül. Fordulhatnak hozzánk azok is, akik szeretnének többet megtudni a HPV-ről, a méhnyakszűrésről, megelőzésről, vagy a HPV elleni védőoltásról. Gyakran érkeznek kérdések szülőktől, fiataloktól és olyanoktól is, akik bizonytalanok egy vizsgálat vagy egy lelet kapcsán is, és helyi májvavirág pontként abban tudok segíteni, hogy hiteles információt adjak, és összekössem az érintetteket az alapítvány szakmai lehetőségeivel, illetve helyi programokat, előadásokat és figyelemfelhívó eseményeket szervezünk. Fontos, hogy nem orvosi tanácsadást végzünk, hanem egy biztonságos támogató közösséget biztosítunk, ahol kérdezni lehet, és senki nem marad egyedül a kérdéseivel vagy a problémáival.
3: A beszélgetés hamarosan folytatódik tovább, itt a 93.4-en, a Családi Piknikben.
0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tessék, itt a reklám.
5: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
6: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
5: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
6: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
5: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádiódabasból tájékozódik.
6: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
4: 93.4 Rádió Dabas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Ha vasárnap, akkor családi piknik a 93.4-en.
1: Akkor az első beszélgetés, vagy ezek az alkalmak általában személyesen zajlanak, vagy ezeken az eseményeken, kitelepüléseken tudnak hozzátok inkább kapcsolódni?
2: A helyi városi programokon részt szoktunk venni, illetve szoktunk nők egészség klub délután szervezni, ami egy kerekasztal beszélgetés szokott lenni, a Májva Virág Alapítványtól is jönnek szakmai vezetők, illetve én, mint a helyi pont vezető, illetve négy nyakrák túlélő is részt szoktam venni. Itt kötetlenül lehet beszélgetni, tabuk nélkül lehet beszélgetni, általában kicsi gyöngyfűzéssel szoktunk készülni, hogy oldjuk a feszültséget és a hangulatot. Ezt évente többször szoktuk megszervezni. Mindig ki szoktuk írni a Gyáli Májva Virág pontnak a Facebook oldalán, hogy mikor vannak ilyen események, a Facebookon eseményeket is hozunk egyébként létre, úgyhogy ezeket követve, ezeket az oldalakat követve tudnak tájékozódni a lakosok, hogy mikor és hol tudnak velünk találkozni, és rengeteg hasznos kiadványjal készülünk, hasznos információval, tehát tényleg nincs tabu, bármiről tudunk beszélgetni.
1: Mit gondolsz, Noémi, mit tapasztalsz, mitől félnek a legtöbben, vagy a leginkább, akik oda kerülnek a társaságotokba, ebbe a közösségbe? Mi az, ami ilyenkor teljesen kiláthatatlansággal tölti el a nőket?
2: Két csoportra osztanám. Az egyik az, amikor még valakinél nem diagnosztizálnak semmilyen rossz indulatú elváltozást, csak mondjuk egy pici eltérés van a rákszűrésükbe, amit a HPV okoz. Sokan egyébként stigmának élik meg, hogy ha HPV-jük van, akkor az biztosan azt jelenti, hogy olyan életet élnek szexuálisan, ami nem elfogadott. De ez egyáltalán nem így van, tehát egy monogám kapcsolatban is bármikor felütheti a HPV vírus a fejét, tehát ez nem függ össze, nem szeretnek beszélni a nők erről. Én azt gondolom, legalábbis nagyon-nagyon tabunak élik meg. A nőgyógyászati daganattal érintetteknél pedig az a tapasztalat, nagyon negatívan látják és élik meg a betegséget, és ebben tudunk nekik segíteni, hogy nagyon sok kérdésükre választ adunk, vagy elmeséljük a saját beteg utunkat, hogy nálunk mi és hogy történt. Én például, amikor megkaptam a diagnózist, nem is tudtam, hogy milyen műtéti lehetőségek vannak. Az én stádiumomnál például egy méhnek tartó műtéten tudtak végezni, ami azt jelenti, hogy 95%-ban ugyanazt az életminőséget tudom élni, mint a betegségem előtt. Amit nagyon sokan nem tudnak, de ha már ezt elmesélem valakinek, aki egy korai stádiumban van, szerintem ez egy óriási pozitív energiát, vagy egy pozitív szemléletet tud nekik adni, hogy ne lássák negatívan a saját betegútjukat.
1: Tehát a lelki támogatáson túl azért valamiféle útmutatás is lehet, vagy információ átadás is.
2: Így van, így van. A Májva Virág Alapítvány rengeteg hasznos kiadványt készített egyébként, ilyen például a konizáció, a HPV-ről is vannak kis könyveink, ami minden szabu nélkül leírunk benne. Tényleg például a sugárterápiáról, vagy a kemoterápiáról, hogy milyen folyamata van, mire számíthat egy beteg, vagy a műtéti folyamat, hogyan zajlik akár az altatás, az ébredés, szükséges, vagy mit érdemes vinni a kórházba magunkkal. Tehát egy olyan átfogó információt adunk át, ami már önmagában megnyugtató lehet egy betegnek. Illetve a hozzátartozóknak is külön kiadvánnyal készültünk, és érdekességképp elmondom neked, képzeld el, hogy én hozzátartozóként is érintett voltam, hiszen nekem az édesanyám méhnyakrákos volt korábban, mint az én betegségem. Úgyhogy én először hozzátartozóként találkoztam a Májva Virág Alapítványal. Mivel édesanyám ugye akkor 60 éves volt, ő egyáltalán nem élt online semmilyen szinten az online világba, ezért én magam voltam az, aki utána járt és utána olvasott sok mindennek. Én akkor találkoztam először az alapítvánnyal, és nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy hogy lássam én is, hogy mi vár az édesanyámra. Egyébként ennek 12 éve is szerencsére jól van, hál' Istennek, de igen, hozzátartozóként is nagyon-nagyon sok hasznos információt kapunk, és tudjuk támogatni azokat az érintetteket, akik a családban vannak. A sorsúra pintor, ahogy aztán én is végigmentem.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogyha eddig nem lett volna ám nagyon pozitív, de megrázó a történeted, így most azért még egy kicsit ez még inkább megindított, meg meghatott. Köszönöm, hogy elmesélted, mert azt gondolom, hogy végignézni édesanyáddal hatalmas nagy fájdalom lehetett őt látni, aztán, hogy bekerültél te ebbe a helyzetbe, és neked kellett rajta végig menni. Hát le a kalappal, és hát nagyon gratulálok, hogy ennyire jól sikerült ezt végigcsinálnod, mert nagyon-nagyon erős vagy, az biztos.
2: Nagyon szépen köszönöm. Igen. Nehéz, nagyon nehéz időszak volt, de talán ezt ő is el tudja mondani, hiszen ő maga is érintett volt, és aztán a saját lánya ment végig ugyanezen a betegségen, aminek szerintem megint egy borzasztó nehéz lelki állapot lehetett neki is, úgyhogy mind a ketten érintettként és hozzátartozóként is végigéltük ezt. Én egyébként, amikor saját magam a kórházban feküdtem, érintettként és a műtétre váltam, én rengeteg olyan Májva virágos kiadványt olvastam. Ezek közül az egyik az alapítvány elnökének a könyve, a Tóth Ittóé, aminek az a címe, hogy Minden anyuka meggyógyul, és én ezt a könyvet olvastam egyébként a műtétem előtt, és ez adott nekem óriási segítséget. Apróságok, mert egy könyv, de mégis akkora erőt tud belőle meríteni az ember, hogy aztán képes legyen végigcsinálni bármit.
1: Ez volt az én konzekvenciám, hogy igazából bármennyire is félhettél, és bármennyire is elfáradhattál ebbe, még tényleg folyamatosan csak pozitívan kapaszkodtál, és kiálltál az mellett, hogy igenis meg fogsz gyógyulni, és összességében azt gondolom, hogy legyen szó bármilyen betegségről, talán ez is a kulcsa annak, hogy az ember képes meggyógyulni. És ezt úgy mondom, hogy hál' Istennek még soha nem voltam ilyen helyzetben, de hogy ha eldöntjük, és a lelki oldalával foglalkozunk, és nem a borúlátásban vagyunk, hanem abban, hogy meg szeretnénk gyógyulni, én azt gondolom, vagy az én tapasztalatom az, hogy az eredmény már fél siker.
2: Igen, ez így van. Mindazon által beleszér szerintem a betegút alatt, hogy legyenek sötét gondolatok. De nagyon fontos az, hogy ezeket aztán tudjuk kontrollálni és uralni, és ne engedjük befészkelni magunkba és a fejünkbe azt, hogy rossz vége lehet bárminek, vagy egy rossz eredményt kaphatunk. Én magam a diagnózisom, amikor én megkaptam a diagnózisomat, az első hetem nekem is rettenetesen feketén telt a lelkem szempontjából, nem tudtam egyszerűen elűzni azt a gondolatot, hogy meghalhatok. És én azt gondolom, hogy ez rendben van, de hogy utána merre indulok tovább, hogy maradok-e benne ebben az állapotban, vagy pedig elkezdek bízni és hinni, és elkezdek kapaszkodni, és megkeresem, hogy mi az, amiben tudok kapaszkodni, az nagyon fontos utána. Bár még nagyon sok eredményt nem tudtunk, köztük azt sem, hogy van-e áttétem, hogy milyen mértékben terjed szét a daganat, de én már akkor megkerestem a sorstársakat, és elkezdtem velük beszélgetni. Nekem ez volt egy kapaszkodóm, és ebbe tudtam fölhúzni magamat, és ezért vált az én küldetésem mi is az, hogy gyógyultként ezt a rengeteg pozitív dolgot, amin én átmentem, és amit megtudtam, és végig tudtam csinálni, ezt odaadjam azoknak az embereknek, akik most még az út elején vannak, és rengeteg bizonytalanság van, rengeteg kérdés van bennük, nekik szeretnék segíteni azzal, hogy akár csak beszélgetünk, hiszen te is mondod, hogy milyen pozitív, és mennyi töltetet tud adni az, hogy beszélgetünk, és egy olyan nővel, aki ezen az úton van, szerintem ennél nincs fontosabb, hogy valaki feltöltse őt pozitív gondolatokkal, és hogy tudjon mibe kapaszkodni.
1: Nagyon szépen összefoglaltad. Még egyszer, Noémi, kérlek, ismételd el nekünk, hogyha bárki, aki most hallgat minket is, segítségre lenne szüksége, hol tudnak téged megkeresni, hol írjanak, hol jelentkezhetnek nálad?
2: Facebookon és az Instagramon is gyálimájvavirág.com, ezen a néven vagyunk fönn, itt helyben tudunk segítséget nyújtani. Bárki írhat egyébként, és felveheti velem a kapcsolatot. Országos szinten pedig a Májva Virág Alapítvánnyal tudnak kontaktot felvenni, és a Májva Virág Alapítványnak a honlapján látnak rengeteg kiadványt, rengeteg segítséget, úgyhogy ott érdemes olvasgatni. Aki pedig helyben szeretne segítséget kérni, beszélgetni, vagy pedig részt venni ezeken a programokon, amiket szervezünk, az a gyálimájvavirág.hu oldalát kövesse, és ott minden információt meg fog találni.
1: Végezetül, Noémi, így az adásunk végéhez közeledve, mit üzennél minden nőnek, függetlenül a korától, mi az az egy dolog, amit szeretnél, hogy ma hazavigyenek ebből a beszélgetésből?
2: Én talán egyetlen egy mondatot mondanék, amit mindenki el tud vinni haza, az pedig az, hogy a szűrés életet ment. És szerintem ez a legfontosabb üzenet, hogy legyünk tudatosak, hogy járjunk szűrésekre, és a prevenció is borzasztóan fontos, hogy megelőzzük, és tudjuk, legyünk tisztában, informálódjunk, tájékozódjunk, hogy mit okozhat akár a HPV vírus, akár az, hogyha nem járunk el szűrésre. Ne dugjuk homokba a fejünket, hanem járjunk szűrésre, és figyeljünk magunkra és a testünk jelzéseire, és azonnal keressünk fel orvost, hogyha bármilyen tünetet észlelünk magunkon. Kérjünk segítséget.
1: Nagyon szépen köszönöm, Noémi, hogy elfogadtad a meghívást, és nem mellesleg azt is, hogy ennyire őszintén meséltél a saját utadról. Remélem, hogy ez a beszélgetés nem csak erőt ad sok nőnek, hanem arra is ösztönöz mindnyájunkat, hogy éljenek és éljünk a szűrővizsgálat lehetőségével. Köszönöm szépen, Noémi, hogy itt voltál, és nagyon szépen köszönöm ezt a csodálatos beszélgetést.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem erről tabuk nélkül, és nagyon remélem, legalább egy nő is elmegy szűrésre, vagy segíthettem akár a pozitív megszólalásaimmal, vagy a pozitív utammal, akkor már megérte, úgyhogy én köszönöm a lehetőséget.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A Családi Piknik válogatás műsorát hallottad, új műsorral vasárnap válunk, akkor új témák is érkeznek 11 és 16 óra között. Ha teheted, tarts velünk akkor is. Én köszönöm a figyelmedet, Kis György Krisztiánt hallottad.
0: Ha vasárnap, akkor Családi Piknik a 93.4-en.
5: Kétnapos leállás jön a kormányablakoknál, az ügyfélkapu és a DÁP is érintett. Nőtt a magyarországi üzemanyagfogyasztás az első fél évben. Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
6: Nachrichten,
7: Novel,
6: Noticias,
7: Novinky,
6: News.
7: Magyarul és érthetően
6: hírek.
5: A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása miatt július 18-19-én több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és kajú azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyagfogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség csütörtökön az MT-t. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormány szóvívő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első fél évében a Filmiroda csak korlátozottan vehetett be új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót. A korlátozás megszűnt június 1-től, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál. A fővárosban csak egy minigarzonra elég 40 millió forint, mondta Sóki Tóth Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője. Ugyanakkor vidéken akár családi házat is kapunk ezért az összegért. A vásárlók helyzete Budapesten belül a téglalakások piacán a legnehezebb. Az idei átlagos négyzetméter árak alapján 40 millió forintból Budán mindössze egy 24 négyzetméteres, a belsőpesti kerületekben átlagosan 27, míg a külsőpesti városrészeken átlagosan 32 négyzetméteres lakás vásárolható. A panelek piacán valamivel jobb a helyzet, 40 millió forintból a belvárosban 32, Budán 31, a külső pesti kerületekben pedig akár 36 négyzetméteres ingatlan is vásárolható. Texasban több tucat embert mentettek ki a nagy esőzések nyomán kialakult árvizekből, miközben a víz autópályákat és közutakat is elborított csütörtökön. A szövetségi állam déli részén, San Antonio közelében, valamint Austin térségében a folyók gyorsan emelkedő vízszintje miatt több helyütt arra szólították fel a lakosságot, hogy kerülje el az utakat, a veszélyeztetett lakónegyedekben élőket pedig arra kérték, hogy otthonaik felső emeletén keressenek menedéket. Texasban szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
3: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabas helyi sporthíreit Moldován Ágnestől hallod. Az MLS versenybizottsága elkészítette az NB3-as férfi felnőtt labdarúgó bajnokság 2026-27-es szezonjának csoportbeosztásait. Eszerint a következő szezonban a délnyugati csoportban lesz a legjelentősebb képviselete Pest vármegyének, hiszen itt három együttes is érdekelt lesz. A már korábban is itt lévő Ért mellé átkerült az éveken keresztül északnyugaton szerepelt Budaörs, valamint egy év után visszatér a csoportba a Dunaharaszti is. Földrajzi értelemben Gödöllő a mérleg nyelve északkeleten, Sipeki István együttese végül a második NB3-as szezonjában is marad ebben a csoportban, ahol legutóbb újoncként a 9. helyen végzett. A Dunaharaszti távozásával délkeleten ketten maradtak, az elmúlt évad bajnoka a Monor, valamint a Meton FC Dabas. Valamennyi együttes esetében a szakmai stabilitás figyelhető meg, azaz ugyanazokkal a szakvezetőkkel vágnak neki a július 26-ai bajnoki rajtnak, akikkel az előző évadban is dolgoztak. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb információkkal. Addig is hallgass tovább a 93.4 Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
9: Csak igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
7: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. C2TE flexibilis ragasztó most csak 2980 forint per zsákáron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: az Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tavas, az otthon hangja.

0: Az élet olyan, mint egy film. Csak nem szól alatt a zene.
1: De már ez sem igaz.
0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja. New ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Elmosta az időjárás a hétvégi Balaton átúszást. Feljelentést tett a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt. Még lehet pályázni az év zöld beruházása díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Egy héttel elhalasztják a 44. Balaton átúszást egy érkező hideg front miatt. Mivel az előrejelzések szombatra erős északnyugati szelet és ehhez kapcsolódó intenzív hullámzást ígérnek, vasárnapra pedig labilis légköri viszonyokat, illetve a délnyugati szél miatt tengelyirányú hullámzást prognosztizálnak, ezért a szervezők úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt ezen a hétvégén. Azt írják, akinek jó az új időpont, annak nincs további teendője. Akinek nem, az július 21-én 12 óráig mondhatja a nevezését az online nevezési felületen, és visszakapja a befizetett díjat. A lemondásra került helyekre legkorábban július 23-án újraindul a nevezés. Feljelentést tett a legfőbb ügyészségen és számvevőszéki vizsgálatot kezdeményez a Transparency International 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt, közölte a szervezet az MT-vel. A szervezet elemzése a Baross Gábor tőkeprogram háttérdokumentumait vizsgálta. Az eredmény: rendszer szintű hiányosságok a kockázatkezelésben, kétes megalapozottságú piaci tesztek, fel nem tárt összeférhetetlenségek és 281 milliárd forintnyi állami forrás, amelynek sorsa évekig nyomon követhetetlen marad, emelték ki. A Transparency International álláspontja szerint a feltárt mintázatok együttesen megalapozzák a hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúját. Ágyi poloskák miatt volt szükség átszervezésre a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc kórházban. A rovarok a szülészeti nőgyógyászati osztály gyermekágyas részlegén jelentek meg, közölte az intézmény a Facebook oldalán. Hozzátéve, haladéktalanul megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, az ellátás folyamatos, a szülészet és újszülött ellátás biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti. A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal kórházi higiéniai hiányosságra, a rovar közösségi intézményekbe kívülről vagy személyes tárgyakkal is bekerülhet. Augusztus 3-áig lehet jelentkezni a Green Awards pályázatra. Összesen 7 kategóriában keresik az ország kiemelkedő fenntarthatósági projektjeit és vállalatait, akiket a portfólió szeptember 8-ai éves fenntarthatósági találkozóján mutatnak be és díjaznak. Az év zöld beruházása kategóriában azon fejlesztéseket, programokat ismerik el, amelyek megvalósításával a vállalat, a munkavállalók, a partnerek vagy a felhasználók számára pozitív hatást tudott elérni az elmúlt években. Az év zöld beruházása lehet egy felújítás, egy új korszerű gépsor, egy megújuló energiaprojekt, de egy zajcsökkentési beruházás vagy egy munkavállalói oktatási program, esetleg munkavédelmi projekt bevezetése is. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Megjöttek a rockerék, pörögön a rockerék.
6: This is Alice Cooper, the grand ghoul of rock and roll. Lose your hand.
7: I got a call from Pink Floyd.
5: Rockerék nem csak rockereknek.

0: Vásárolsz?
1: Dolgozol?
0: Pihensz?
1: Veled megyünk mindenhová.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Megjöttek a rockerék, pörögön a rockerék.
3: This is Alice Cooper, the grand ghoul of rock and roll. Lose your hand.
4: I got a call from Pink Floyd.
2: Rockerék nem csak rockereknek.
1: A legnagyobb sztárok is otthonosan mozognak.
0: 93.4 Rádió.

0: Rockerék! Rockerék! Rockerék! Rockerék! A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám!
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Társadalmi célú reklám következik.
5: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
6: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
4: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Reklám.
2: Reklám.
7: Válasz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat, írja a marketing@radiodabas.hu e-mail címre.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Szevasztok gyerekek, Nagy Feró vagyok, pörögjön a rockerék!
9: Ha csütörtök, akkor a rockerék a 93.4-en az otthon hangján.

0: Életdöntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: ránk, rockerék! Rockerék! Rockerék!
1: Rockerék! Este 10 óra van.
2: A kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött. Új adatokkal és funkciókkal bővült a Hungaromet klímadat alkalmazása. Rekord alacsonyra csökkent a vízállás a Dunán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A Tisza kormány a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött, közölte a miniszterelnök csütörtökön. Magyar Péter hozzátette, hogy a Baross Gábor program részleteit jövő héten ismertetik Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel. Vitézi elmondta, a törvényjavaslat rögzíti az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállomány kezelő létrehozását. Előbbi kialakítja a hálózatot, a menetrendet, a tarifarendszert, összehangolja a szolgáltatásokat és az állam nevében megköti a szerződéseket a szolgáltatókkal. Utóbbi beszerzi a járműveket a most megnyíló, illetve a későbbiekben rendelkezésre álló uniós forrásokból. Megújította a klímadat alkalmazást a Hungaromet. A fejlesztés eredményeként friss éghajlati adatok, további indikátorok és új funkciók váltak elérhetővé, miközben a jövőre vonatkozó klímaprojekciók is egységes módszertani alapokra kerültek. A városi éghajlatváltozás jellemzőiről Budapest mellett már Szegedre is lekérhetők információk. A következő években pedig a 90 ezer főnél nagyobb lakosság számú városokra vonatkozó eredményekkel bővítik a rendszert. Az adatok az eddig megszokott módon térinformatikai felhasználásra alkalmas formátumban is letölthetők. Bajánál megdőlt a vízállási rekord. Reggel 4 órakor 26 cm-re csökkent a Duna vízállása a bajai vízmércén. Ezzel megdőlt a valaha mért legkisebb vízállás rekordja, írja a Bácskai Napló. Legutóbb 2018. október 27-én volt hasonlóan kevés víz a Dunában, akkor 27 cm-re csökkent a vízállás. A legfrissebb adatok szerint reggel óta még 1 cm-rel csökkent a vízállás, így most már csak 25 cm-es. Goda Zoltán környezetmérnök kutató alapnak elmondta, a következő néhány napban további apadás várható, majd kisebb árhullám érkezik. Mintegy 1000 beteg vagy gyógyuló gyermek vehet részt idén-nyáron a Zalaszabari Erzsébet tábor gyógyító turnusaiban, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány az MT-vel. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, emésztőszervi, daganatos, neurológiai vagy légzőszervi megbetegedéssel élő, anyagcserebetegséggel küzdő, egyes típusú diabéteses, látássérült és értelmi fogyatékossággal élő gyermekek vannak. Hozzátették, a táborozás 1000 forintos kiadást jelent fejenként, a turnusokban a szállás mellett étkezést, egészségügyi ellátást és programokat biztosítanak. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Megjöttek a rockerék, pörögön a rockerék.
5: This is Alice Cooper, the Grand Ghoul of Rock and Roll. Lose your hand.
6: I got a call from Pink Floyd.
0: Rockerék nem csak rockereknek.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: ránk, rockerék! Rockerék! Rockerék! Rockerék! A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Nem mond már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórus betonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
6: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
7: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Szevaszok, gyerekek! Nagy Feró vagyok! Pörögjön a rockerék!
11: Ha csütörtök, akkor a rockerék a 93.4-en, az otthon hangján.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: A rendőrség nevében küldenek adathalász SMS-eket csalók, nincs aszbeszt tartalmú útépítőkő Keszthelyen. Drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket, figyelmeztetett az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata csütörtökön a police.hu oldalon. Mint írták, az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. A megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség nyomatékosítja, továbbra sem küld SMS-ben közlekedési bírságról szóló értesítést. Nincs aszbeszt tartalmú veszélyes útépítőkő Keszthelyen, ezt állapította meg egy akkreditált laborban történt vizsgálat, amelyet Keszthely önkormányzata rendelt el lakossági bejelentést követően, közölte Tóth Gergely a város polgármestere csütörtöki sajtótájékoztatóján. Szántó András, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta, a Keszthelyi hegységben 5 működő bánya van, az itteni kövek alkalmasak az utak burkolására, ezért gazdaságilag nem érte volna meg Ausztriából követ szállítani Keszthelyre. Hozzáfűzte, a lakosság megnyugtatására rendelték el a vizsgálatokat, melyek végül igazolták az előzetes várakozásokat. Megerősítik a vasúti infrastruktúra és vagyonvédelmét, drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket, annak érdekében, hogy az illetéktelen behatolásokat minél hamarabb észleljék, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán. Hegyi Zsolt azt írta, a drónok segítségével minden illetéktelen behatolót és rongálót azonnal észlelhetnek, még mielőtt kárt tenne a vasúti vagyonban vagy saját magában. Az elmúlt időszakban egyre gyakoribbá váltak az illetéktelen belépések az elzárt vasúti üzemi területekre, és több olyan eset is történt, amikor a vasúti járművekre, vonatok tetejére másztak fel emberek. Megszűnik a kettős vezetés a szakképzési centrumok élén, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvívő a mai kormánytájékoztatón. Az előző kormányzat a szakképzési centrumok vezetésével kettős rendszert vezetett be, a kancellárok és a főigazgatók közösen irányították a központokat. Az eddigi tapasztalatok alapján kevésbé hierarchikus döntéshozatali rendszerre van szükség, ezért a kormány törvényjavaslatot nyújt be, amely alapján egy integrált rendszer jön létre 2027. január 1-ével. Ez azt is jelenti, hogy megszűnik a kancellárok és főigazgatók megbízatása. Szeptember végéig pályázatot írnak ki az új főigazgatói posztokra, melyeken természetesen a jelenlegi vezetők is pályázhatnak. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
4: Lelátó extra.
5: A Rádió Dabas helyi sporthíreit Moldován Ágnestől hallod. Az MLS versenybizottsága elkészítette az NB3-as férfi felnőtt labdarúgó bajnokság 2026-27-es szezonjának csoportbeosztásait. Eszerint a következő szezonban a délnyugati csoportban lesz a legjelentősebb képviselete Pest vármegyének, hiszen itt három együttes is érdekelt lesz. A már korábban is itt lévő Ért mellé átkerült az éveken keresztül északnyugaton szerepelt Budaörs, valamint egy év után visszatér a csoportba a Dunaharaszti is. Földrajzi értelemben Gödöllő a mérleg nyelve északkeleten, Sipeki István együttese végül a második NB3-as szezonjában is marad ebben a csoportban, ahol legutóbb újoncként a 9. helyen végzett. A Dunaharaszti távozásával délkeleten ketten maradtak, az elmúlt évad bajnoka a Monor, valamint a Meton FC Dabas. Valamennyi együttes esetében a szakmai stabilitás figyelhető meg, azaz ugyanazokkal a szakvezetőkkel vágnak neki a július 26-ai bajnoki rajtnak, akikkel az előző évadban is dolgoztak. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb információkkal. Addig is hallgass tovább a 93.4 Rádió Dabast.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Kétnapos leállás jön a kormányablakoknál, az ügyfélkapu és a DÁP is érintett. Nőtt a magyarországi üzemanyagfogyasztás az első fél évben. Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása miatt július 18-19-én több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és KAJU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyagfogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség csütörtökön az MTI-t. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormányszóvívő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első fél évében a filmiroda csak korlátozottan vehetett be új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót. A korlátozás megszűnt június elsejétől, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál. A fővárosban csak egy minigarzonra elég 40 millió forint, mondta Sóki Tóth Gábor, az otthoncentrum elemzési vezetője. Ugyanakkor vidéken akár családi házat is kapunk ezért az összegért. A vásárlók helyzete Budapesten belül a téglalakások piacán a legnehezebb. Az idei átlagos négyzetméter árak alapján 40 millió forintból Budán mindössze egy 24 négyzetméteres, a belsőpesti kerületekben átlagosan 27, míg a külsőpesti városrészeken átlagosan 32 négyzetméteres lakás vásárolható. A panelek piacán valamivel jobb a helyzet, 40 millió forintból a belvárosban 32, Budán 31, a külső pesti kerületekben pedig akár 36 négyzetméteres ingatlan is vásárolható. Texasban több tucat embert mentettek ki a nagy esőzések nyomán kialakult árvizekből, miközben a víz autópályákat és közutakat is elborított csütörtökön. A szövetségi állam déli részén, San Antonio közelében, valamint Austin térségében a folyók gyorsan emelkedő vízszintje miatt több helyütt arra szólították fel a lakosságot, hogy kerülje el az utakat, a veszélyeztetett lakónegyedekben élőket pedig arra kérték, hogy otthonaik felső emeletén keressenek menedéket. Texasban szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben árvízriasztás vagy figyelmeztetés. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójával.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: rántott.
1: Amikor a szó már nem elég.
2: Amikor minden mondat kevés.
1: Amikor a józanész semmit sem ér.
2: Ott kezdődik a szenvedély.
1: Érezd a zenét.
2: 93.4. It's gonna be a good

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
4: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab. Labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Kétnapos leállás jön a kormányablakoknál, az ügyfélkapu és a DÁP is érintett. Nőtt a magyarországi üzemanyagfogyasztás az első fél évben. Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása miatt július 18-19-én több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és kajú azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyagfogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség csütörtökön az MT-t. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormányszóvívő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első fél évében a Filmiroda csak korlátozottan vehetett be új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót. A korlátozás megszűnt június 1-től, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál. A fővárosban csak egy minigarzonra elég 40 millió forint, mondta Sóki Tóth Gábor, az Otthoncentrum elemzési vezetője. Ugyanakkor vidéken akár családi házat is kapunk ezért az összegért. A vásárlók helyzete Budapesten belül a téglalakások piacán a legnehezebb. Az idei átlagos négyzetméter árak alapján 40 millió forintból Budán mindössze egy 24 négyzetméteres, a belsőpesti kerületekben átlagosan 27, míg a külsőpesti városrészeken átlagosan 32 négyzetméteres lakás vásárolható. A panel piacán valamivel jobb a helyzet, 40 millió forintból a belvárosban 32, Budán 31, a külső pesti kerületekben pedig akár 36 négyzetméteres ingatlan is vásárolható. Texasban több tucat embert mentettek ki a nagy esőzések nyomán kialakult árvizekből, miközben a víz autópályákat és közutakat is elborított csütörtökön. A szövetségi állam déli részén, San Antonio közelében, valamint Austin térségében a folyók gyorsan emelkedő vízszintje miatt több helyütt arra szólították fel a lakosságot, hogy kerülje el az utakat, a veszélyeztetett lakónegyedekben élőket pedig arra kérték, hogy otthonaik felső emeletén keressenek menedéket. Texasban szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben vízriasztás vagy figyelmeztetés. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.0.

0: szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: jeszcze chusta, chusta, chusta magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkett csíkot húztam magam után. Magam után.
1: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
2: Idézd fel a percet, az arcot újra.
1: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
3: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
7: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstep készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Éjjel 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van.
2: Kétnapos leállás jön a kormányablakoknál, az ügyfélkapu és a DÁP is érintett. Nőtt a magyarországi üzemanyagfogyasztás az első fél évben. Megszűnnek a korlátozások a filmipari támogatásoknál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
2: A kormányzati informatikai rendszerek előre tervezett karbantartása miatt július 18-19-én több e-közigazgatási szolgáltatás, köztük a DÁP és KAJU azonosítást használó elektronikus ügyintézés is időszakosan elérhetetlen lehet. A központi kormányablakban ezen a hétvégén kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség. A teljes ügyfélkiszolgálás július 20-án hétfőn áll helyre. Magyarországon 8,5%-kal több motorbenzin és 11,7%-kal több gázolaj fogyott az első fél évben, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A teljes üzemanyagfogyasztás így átlagosan 10,4%-kal emelkedett, tájékoztatta a Magyar Ásványolaj Szövetség csütörtökön az MT-t. Az üzemanyagokon belül a prémium motorbenzinből 120 millió liter fogyott 6 hónap alatt, 10,5%-kal kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. A 95-ös motorbenzinből 688 millió liter tankoltak az autósok, 12,7%-kal többet, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Magyarországon rengeteg nemzetközi film készül, ez jelentős részben egy adókedvezmény miatt van így. Szondi Vanda kormányszóvívő szerint azonban ez több bevételt hoz az országnak, mint amennyibe az adókedvezmény kerül. A támogatásra azok jogosultak, akiknek a kérelmét a Nemzeti Filmiroda befogadta. Az előző kormány azonban tavaly úgy döntött, hogy 2026 első fél évében a filmiroda csak korlátozottan vehetett be új kérelmeket, ami kiszámíthatatlanná tette a konstrukciót. A korlátozás megszűnt június elsejétől, így ismét egyszerűen lehet regisztrálni a Nemzeti Filmirodánál. A fővárosban csak egy minigarzonra elég 40 millió forint, mondta Sóki Tóth Gábor, az otthoncentrum elemzési vezetője. Ugyanakkor vidéken akár családi házat is kapunk ezért az összegért. A vásárlók helyzete Budapesten belül a téglalakások piacán a legnehezebb. Az idei átlagos négyzetméter árak alapján 40 millió forintból Budán mindössze egy 24 négyzetméteres, a belsőpesti kerületekben átlagosan 27, míg a külsőpesti városrészeken átlagosan 32 négyzetméteres lakás vásárolható. A panelek piacán valamivel jobb a helyzet, 40 millió forintból a belvárosban 32, Budán 31, a külső pesti kerületekben pedig akár 36 négyzetméteres ingatlan is vásárolható. Texasban több tucat embert mentettek ki a nagy esőzések nyomán kialakult árvizekből, miközben a víz autópályákat és közutakat is elborított csütörtökön. A szövetségi állam déli részén, San Antonio közelében, valamint Austin térségében a folyók gyorsan emelkedő vízszintje miatt több helyütt arra szólították fel a lakosságot, hogy kerülje el az utakat, a veszélyeztetett lakónegyedekben élőket pedig arra kérték, hogy otthonaik felső emeletén keressenek menedéket. Texasban szerda este mintegy 6 millió ember lakóhelyén volt érvényben vízriasztás vagy figyelmeztetés. Pénteken tetőzik a hőség, majd hidegfront mérsékli a kánikulát. A hétvégén nő a záporok, zivatarok esélye is. Pénteken a fátyol és képződő gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás, majd délutántól kiemelten az északi középhegység területén, illetve estétől már akár a középső ország részben is elszórtan kialakulhat zápor-zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 36 fok között várható.
3: Indul egy újabb óra, a régió leghangosabb.